bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Csukásmese Rádió. Álombirodalom.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Petra vagyok. Tudjátok, hogy mit jelent a fondorlatos szavunk? Olyankor mondjuk, amikor valakinek nagyon csavaros az észjárása, okos és igen meglepő dolgokat képes kigondolni. Fondor Ferdinánd, a feltaláló. Hallottatok már Fondor Ferdinándról? A híres nevezetes feltalálóról? Az ő nevét messze földön ismerték az emberek. A többi feltalálótól eltérően Ferdinándnak olyan egyedi találmányai voltak, mint például a könyvlapozó, a magültető, vagy éppen a tehén masszírozó gépezet. Bizony, Ferdinánd szeretett különleges dolgokat kitalálni, s ügyeskezű ezermesterként nem csak hogy megtervezte, de minden egyes találmányát ő maga építette meg. Nem is csoda, hogy mindenki az ő ajtaján kopogtatott segítségért. Egy szép napon egy hosszúkás kalapot és fekete öltönyt viselő pocakos úr kereste fel Fondor Ferdinándot. Gavallér úrként mutatkozott be, s elmesélte a feltalálónak, hogy a hét határral odébb található Renda Lelke nevű városkából érkezett azért, hogy egy fontos ügyben kérjen segítséget a mestertől. Kiderült, hogy Gavallér úr a városka polgármestere, s hogy ezt a hosszú utat azért tette meg, mert akivel csak találkozott, mind azt mondta neki, hogy a problémáján kizárólag Fondor Ferdinánd tud segíteni. Kedves Ferdinánd, a mi városunk mindig is nevezetes volt a tisztaságáról és a szépségéről, kezdett bele a mondandójába Gavallér úr. Ismerem azt a települést. Ott él az én kedves Aranka néném is. Igen. Legyezgetett a kezével a polgármester, akit egyáltalán nem érdekelt az a bizonyos Aranka néni. Az ügy nagyon fontos. Renda lelkét a kezdetektől úgy építettük meg, hogy aki hozzánk érkezik, jól érezze magát. Olyan hely lett, ahol öröm élni, ahol tiszta a levegő és árnyékosak a parkok. Tudja, hogy az elmúlt évben hány fát ültettünk el a városban? Nem én, felelte a feltaláló. 10 000-et! Ferdinánd helyeslően bólintott. Ám, amikor eljön az ősz, a 10 000 fáról tömegesen hullik alá az a temérdek falevél. A városlakók pedig összegyűjtik, és mind elégetik, hiszen nem tudnak vele mit kezdeni. Nem mondom, született néhány jó kezdeményezés. Volt, aki könyvekbe préselte a leveleket, mások különféle állatfigurákat faragtak ki belőlük, de olyan is akadt, aki felfűzte őket, és díszítésként a kerítésére aggatta. De sajnos annyi levél van évről évre a fákon, hogy ezekkel a kis ötletekkel nem fog eltűnni mind. Értem. Ez bizony valóban nagy probléma, mondta Ferdinánd, és azon tűnődött, hogy milyen megoldás jöhetne szóba. Az elmélkedésében azonban Gavallér úr hamar megzavarta a folyamatos beszédével. Eddig a mi városunk volt a legtisztább levegőjű, most pedig mi vagyunk a legfüstösebbek. Látja, most is köhögök. Kérem, találjon fel valamilyen bűvös szerkezetet, amellyel minden levelet el tud tüntetni. S ha el tudja őket tüntetni, ígérem, magát is eltüntetjük. Akarom mondani, kitüntetjük. A polgármester nagyon a szívén viselte a város jó hírnevét. A homlokát törölgetve tántorgott ki a feltaláló műhelyéből. Ferdinánd is kisétált a kertjébe, s leült egy kis padra. A feltalálás legelső lépése nála ugyanis állandóan ezzel kezdődött. Leült és törte a fejét. S miközben a fejét törte, a diófáról lehullott levelek között talált néhány szemdiót. Felvette őket, megtörte valamennyit, és majszolni kezdte a finom és egészséges őszi gyümölcsöt. Fondor Ferdinánd ugyanis minden feltalálás előtt diót evett. A dió élénkítette a gondolkodását, aminek mindig meglett az eredménye, hiszen akkor támadtak a legjobb ötletei. A sok gondolkodás után visszatért a házába, megállt a plafonig érő könyvespolca előtt, és levett néhány szakkönyvet, amelyek a növényekről szóltak. Olvasott, keresgélt órákon át, míg rá nem jött a legegyszerűbb megoldásra. A háza mögé sietett, és hosszú deszkákkal a hóna alatt tért vissza. Egész délután fűrészelt, szegelt, gyalult és csiszolt. Másnap korán reggel bekocsikázott Gavallér úr városába a találmányával. A polgármester épp a főtéren beszélgetett egy virágárussal. Amikor meglátta a közeledő Fondor Ferdinándot, elmosolyodott. Szaladt is elé, ugyanis sejtette, hogy a várva várt találmány már el is készült. Elhoztam, itt van a kocsimon. Segítenek levenni? Mondta a feltaláló, és amikor lerántotta a leplet a rakományról, a polgármester arcára fagyott a mosoly a döbbenettől. Nem akart hinni a szemének. A szekér hátsó részén csak a hatalmas méretű faládát látta. Valamilyen bonyolultabb szerkezetre számított. Kereste rajta a csavarokat, kereste a fogaskerekeket, kereste a gombokat, de mind hiába. De hisz... ez egy faláda. Nem csak egy faláda, polgármester úr, javította ki a feltaláló. Ez egy gyűjtőláda. Ebbe fogjuk összegyűjteni a fákról lehullott falevelek ezreit, és jól megkomposztáljuk őket. Mit csinálunk velük? Kérdezték többen is a lassan odasereglő tömegben. Megkomposztáljuk. Ez egy nagyon hasznos találmány. Ezentúl minden zöld hulladékot ebbe rakjanak bele. Lehullott faleveleket, zöldség és gyümölcs maradékokat, a levágott füvet, elszáradt virágokat, és még a tojáshéjat is. Mint egy kukába? Kérdezte egy óvodás kisfiú. Igen. Mint egy nagy kukába, folytatta Ferdinánd. Annyi különbséggel, hogy a szemét, az sajnos szemét marad. Ebből viszont egy idő után vitamindús táplálék válik a földnek. Az emberek elcsodálkoztak. Gavallér úr valamilyen hatalmas eltüntető szerkezetről álmodozott, nem pedig egy egyszerű faládáról. Kételkedni kezdett. Hogyan táplálja ez a földet? Kérdezte Ferdinándot. Úgy, hogy csak is olyan dolgokat lehet beledobálni, amelyek idővel elbomlanak. Miközben pedig elbomlanak, szépen összeérnek. Azután pedig nem lesz más dolguk, mint a komposzttá vált anyagot a földre hordani, vagy akár a virágágyásba. Az egész folyamat olyan, mint a trágyázás. Az is táplálék a földnek, és ez is. Gavallér úr fejében beindultak a fogaskerekek. Képzeletében látni vélte a folyamatot, és az eredményt is. Lassacskán mosolyra húzta a száját, és örömében átölelte Fondor Ferdinándot. De hisz ez nagyszerű találmány! Gratulálok! Tudtam én, hogy kihez kell fordulnom segítségért. Ugyan, én csak a ládát készítettem. Minden más a szakkönyvekből származik. Javaslom, helyezzük is el ezt a ládát egy megfelelő helyen, s amíg az emberek telehordják, én készítek még néhányat. Kelleni fog a sok falevélnek. Így is történt. Ferdinánd még három hatalmas komposztáló ládát eszkábált össze, amelyeket a város több pontjára szállítottak el. Az emberek, mint a hangyák, szorgosan gyűjtögették beléjük a lehullott faleveleket. Nem volt már rendetlenség, nem volt füst a városban. Rend a lelke ismét méltó lett a nevéhez. Fondor Ferdinándot pedig Gavallér úr ígéretéhez hűen kitüntetésben részesítette. De ez még nem minden. Egy év elteltével elterjedt a hír, miszerint Rend a lelkében teremnek a legszebb, legnagyobb és legfinomabb zöldségek és gyümölcsök. S hogy ennek mi volt az oka? Bizony-bizony, az a komposzt, amelyet a gazdák az összeérésük után a földjeikre és a kertjeikbe szórtak. Ezzel vitaminban gazdag táplálékot adva a talajnak. Rend a lelke város immár nem csak a tisztaságáról volt híres ezután, hanem a kiváló minőségű termőtalajáról is. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt!
0: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci foci. Maci bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medve papával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medve mama. Maci bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medve papa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medve papa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a maci poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb macilány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
3: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci bocs.
4: Gyönyörű,
2: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
4: Zsupsz! Fáj?
2: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci bocsnak felállni.
3: Á, dehogy!
2: Legyintett Maci bocs, és gyorsan talpra ugrott. Ebédidőig játszottak. Akkor Maci saci rúgott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
3: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci bocs, és azonnal ott termett.
2: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci saci is leült, és segített neki enni.
3: Ebédszünet! Ebédszünet!
2: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci saci és Maci bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
3: Hát ti hol jártatok?
2: Kérdezték a medve papák.
3: Fociztunk,
2: mutatta fel büszkén Maci bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
3: Ott veszett el, mondta egy kisfiú a papájának. Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem.
2: A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
4: Biztosan a labdáját keresi?
2: Súgta Maci Saci medvebocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
4: Ott van, ott van!
2: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még fél úton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt. Mennyi málnát szedtetek? Kíváncsiskodott medvemama, amikor beléptek a házba.
4: Sokat!
2: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
4: Itt!
2: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
4: Nagyon fáradtnak érezte magát.
2: De jól eső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt. Hatalmas mána szemekről álmodott.
5: A bábok között elaludt a hangya. Szél a bábokat most elnefúnt. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csepp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csepp már a kezemre hult.
6: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
7: A legszebb mesék Mátyás királyról. Ki álmodta a legszebbet? Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban az egyben bizonyosan nagyon megváltoztak, hogy most már nem lakik bennük se szarvas, se őz. Hanem abban meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb köztük eltévedni, mint eligazodni. Megesett bíz az egyszer Mátyás királlyal is, hogy akárhogy tudakozta kifelé az utat a rengetegből, ott lepte az éjszaka. Szerencse, hogy szép, csillagos nyáré volt, amit vétek lett volna szobában tölteni. Többet ért a pattogó rőzsetűznél heverészni, ahol az udvari vadászok mindjárt nyásra húzták a vadat. Kristályvízzel a csörgőhegyi patak szolgált, s hogy hiányosság semmiben se legyen, a falatozás végeztével Nekemiás mester is oda telepedett a király lábához, az udvari csillagász. No, tudós mester, intett neki Mátyás, hadd lássuk, el tudsz-e altatni a tudományoddal? Tudós Nekemiás mester csak ugyan locsogott fecsegett is a csillagokról annyit, hogy az udvari vadászok mind elaludtak bele. De még a fülemülők is elhallgattak, még a patak is halkabban mormogott, mikor egyszerre csak megszólalt a király. Azt mondd meg, mester, ha olyan nagy tudós vagy. Micsoda tűzpillangók röpködnek ott az erdő mélyében? Nekemiás mester nem szólt semmit, de horkantott akkorát, hogy a király a kardjához kapott. Azt gondoltam, vaddisznó, ütött a mester vállára, de az még összébb görnyedt. Olyan jó ízűen aludt a jámból. Mégiscsak magamnak kell megnéznem azokat a tűzpillangókat. Ugrott talpra Mátyás, s kezébe kapva a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek. No, a tűzpillangók nem voltak valami ijedős teremtések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél közelebb ért hozzájuk Mátyás. A végén még az arcába is beleröppentek. Hiszen nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák, hessegette el őket magától a király. A tűzpillangók csak ugyan egy nagy mágiából táncoltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott, mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt. Három szénégető legény hevert a mágia körül. azok meg igazi óriásnak tetszettek a piros fényben. Jó estét, jó emberek! Lépett oda hozzájuk Mátyás. No, mire végzitek? A jó emberek nagyon szűken erezgették a szót a foguk közül. Nem csinálnak bízők egyebet, mint feketét a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból. No, ennél könnyebb mesterséget is tudnék, telepedett közéjük a király. Nem fákat kellene nektek vágni, hanem törököt. Mivel, atyafi? Mordult rá az egyik legény. Fejszévele vagy fűrésszel? Ja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, hanem a jóra való katonának a király adja a fegyvert. Látjátok, hogy engem is hogy fölékesített Mátyás király. Ezzel szétlebbentette magának köpenyeget, s kicsillantotta alóla az aranyos kardot, az elefánt csontos puskát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt közelebb hívták Mátyást a tűzhöz. De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, katona uram. Futja a derékaj mindnyájunknak, de még a takarót se húzzuk le egymásról. No, az igaz is volt, mert a derékaj a puha pázsit volt, a takaró meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan jó ízűt, hogy még a fekete rigó költögetésére se ébredt fel hajnalban, hanem arra felébredt, mikor az egyik kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az aranyos kardot. Mit csinálsz, te legény? Riadt föl Mátyás, s úgy szórta a szeme haragjában a szikrát, akár a Szent János bogár. De nem ért az semmit, mert a három legény nagyon barátságosan nyomogatta lefelé a földre. Sose ugrándozzon, katona uram, hanem csak pihenjen szépen, hiszen nincs nekünk rossz szándékunk, csak igazságot teszünk. Hát aztán micsoda ti felétek az igazság? Az, hogy reggel kiki elmondja, mit álmodott az éjszaka. S annak, ha törik, ha szakad, teljesednie kell. Szép kis igazság. Hát aztán mit álmodtatok? Én csak annyit, nevetett a legöregebb legény, hogy ez az aranyos kard az én oldalamon ragyogott, s ezzel álltam be katonának Mátyás királyhoz. S már akkor csak ugyan oldalára kötötte a kardot. Én meg ezzel a gyöngyös puskával mentem vitézkedni, szólt a középső testvér, s már akkor csak ugyan illegette a vállához a puskát. A legkisebb fiú elszontyolodott, hogy így kisem miszték a bátyai, hanem ahogy végignézett Mátyáson, egyszerre elrikkantotta magát, mert megakadt a szeme a vadászkürtön. Nini, pontosan ezzel a kürttel álmodtam az éjszaka. Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek. Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s nagyon vidáman mosolyodott el. Hát a szava, ilyen volt annak a kürtnek, öcsém. Majd kipróbáljuk. Kapott a szón a legény, s akkorát harsantott a kürttel, hogy aztán Budaváráig is elhallatszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a legény harmadikat harsantott, akkorára már ott termettek a király vadászai. A három szenes legény négy felé ugrott, de a király rájuk rivalt, erősebben a kürt szavánál. Ho-ho, ha én meghallgattam a ti álmotokat, ti is hallgassátok meg az enyémet. Azt álmodtam, olyan szorosra kötöttem a nyakra valótokat, hogy sose oldódott el többet. Nekem ilyes mester már akkor kiválasztotta, melyik bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok meg úgy álltak ott, mint a jég verte búza. S alig hittek a fülüknek, mikor a király szelidebbre fogta a szót. Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nektek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fekete seregbe.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. A toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek. Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A hasfájós víziló. Van egy hely a földön, ahol olyan meleg van, hogy tojást lehet sütni a köveken. Ezért dús, hűs árnyat adó növények csak a vízparton élnek. Itt pihen meg minden állat, ha megszomjazik, vagy melege van. A vízilovak, akik nagyon szeretik a vizet, sokkal jobban, mint bármi mást, el sem hagyják a lassan hömpögő folyót, csak pancsolnak, fürdenek és forgatják a fülüket egész nap. De ez a történet sem született volna meg, ha nem lett volna egy olyan kicsi víziló, aki nagyon más, mint a többi. Szerette ugyan ő is a vizet nagyon, de volt még egy dolog, amit még ennél is jobban szeretett. Enni. A mamája és a papája nem győzte tömni a kis bendőjét minden földi jóval, amit csak a folyóban és a folyóparton találni lehetett. A kicsi vízilónak ez nem volt elég. Válogatni szerencsére nem válogatott, de akármennyit és akármit evett, folyton folyvást olyan éhes maradt, hogy tőle zengett az egész környék.
3: Éhes vagyok, majd éhen halok, úgy korog a gyomrom,
2: kiáltozta naphossza. Egy jó darabig csak a többi víziló ételére vetett csak szemet, bármit ettek, abból ő is kért. Ám ez sem bizonyult neki elégnek, és hamarosan már a többi állat reggelije, ebédje és vacsorája is érdekelni kezdte. Ha meglátott egy madarat egy halacskával a csőrében, nem tudta megállni, hogy ne kérjen belőle. Ha egy majom ugrált el mellette egy banánnal, bizony kellett neki a fele. Ha egy zsiráf ropogtatott jó ízűen egy falevelet, abból is kért. Hamar híre ment ám a dolognak, hogy a folyóban lakik egy falánk víziló, ami őt egy cseppet sem izgatta, sőt, büszke volt rá. Szegény szülei pedig azt sem tudták, hova bújjanak szégyenükben. Kérlelték is minden nap, hogy ne egyen annyit, hogy ne vegye el más ételét, vagy ha már ez nem segít, legalább ne egyen állandóan. Meglátod, kisfiam, baj lesz ebből, mondogatta a mamája, de semmi sem használt. A környékbeli állatok pedig csendben tűrték a falánk vízilovacskát, és megbeszélték egymás között, hogy majd mindenki ad neki egy keveset, így sosem vesz majd el túl sokat egyszerre. A víziló nagyon élvezte a helyzetet. Hamarosan már mozdulnia kérni sem kellett, mert mindenki több étellel készült, mint amennyit megbírt enni, hogy jusson neki is. Ő pedig csak evett, úszkált, evett, napozott, evett, aludt és kerekedett. Hamarosan olyan kerek lett, hogy moccanni is alig bírt, és amíg a többiek vidáman és virgoncan játszottak napközben, ő csak a vízben áldogált, és közben arra gondolt, mi mindent kéne még ma megenni. Egyik nap aztán beütött a bal szerencse. A folyóhoz tévedt egy messzi földről érkezett madár, aki olyan sokat repült odáig, hogy meg sem tudta mondani, mikor indult el. Persze a nagy útra sok-sok finomságot hozott magával. Köréje sereglettek az állatok, hogy kifaggassák, kicsoda, micsoda és mi áradban van. Erre a vízilónak sem kellett több. Minden áron tudni szerette volna, mit tesznek ott, ahonnan a furcsa madár érkezett. A madár még nem ismerte a víziló étvágyát, hallani sem hallott a feneketlen bendőjéről, ezért udvariasan kiterítette neki az uti csomagját, és bősz magyarázkodásba kezdett, hogy mi micsoda. Azaz csak kezdett volna, mert a vízilovacska egy falásra bekapta az összes bogyót, magot és finomságot. A madár erre nagyon megijedt.
4: Szabad. Ezekből nem szabad sokat enni, mert rosszul leszel.
5: De hogy leszek, mondta a víziló. Én bármiből meg tudok enni bármennyit.
2: Azzal büszkén nyammogott tovább teli szájjal.
4: Na, majd meglátod,
2: mondta bosszusan a madár, és se szó se beszéd tovarepült.
4: Eltelt egy kis idő, és a vízilónak nagyon csikarni kezdett a hasa. Fájt jobbról, fájt balról, szúrt felül és hasogatott alul.
5: Semmi gond,
2: nyugtatta magát.
4: Majd elmúlik, de csak nem lett jobban.
2: Estére már annyira fájt a pocakja, hogy alig bírt aludni. Reggel pedig olyan keserves sírással kelt, hogy a mamája és a papája rögtön szaladt az állatok kuruzslójáért, aki nagyon értette a dolgát. Hamarosan el is cammogott hozzájuk a vénséges, vén és fogatlan krokodil, aki mindig mindenkit meggyógyított.
5: Na, hol az a beteg?
2: Kérdezte szigorúan, és tüzetesen vizsgálgatni is kezdte a pityergő vízilovat. Egyszer csak megállt, és összehúzott szemöldökkel annyit mondott.
5: Semmi kétség. Ezt a pocakot nagyon elrontották,
2: mondta.
4: És mit lehet ilyenkor tenni?
2: Sopánkodott a víziló mama.
5: Csak egyet. Ezen túl csak friss, hideg vizet, gyümölcsöt meg zöldséget ehet a kisbeteg.
2: Erre a kis víziló még inkább sírva fakadt, hogy ő azt nem szereti.
5: De bizony most muszáj lesz, mondta a krokodil. Különben életed végéig diétáznod kell.
2: Erre a vízilovacska nagyon megijedt, és megígérte, hogy betart minden szabályt, amíg meg nem gyógyul. Itta a friss vizet, ette a finom zöldséget és gyümölcsöket, amíg jobban nem lett. Hamarosan ő is ott játszott a többi vízilóval. Fröcskölték egymást, kergetőztek a parton, és nagy túrákat tettek a folyó körül. Az éhes vízilovacska pedig rájött, hogy a falánkságnál vannak sokkal izgalmasabb dolgok. Azóta csak azt teszi, amit egy vízilónak szabad. Le ne maradjon valami jó kis kalandról.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
6: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M csatorna műsorvezetője. Nagyon szeretem Egyiptomot és az ókori egyiptomi történeteket, legendákat, úgyhogy most egy ilyen mesét hoztam nektek. Rodopis és a vörös sarú. Ókori Egyiptom legenda. Réges-régen, még a fáraó korában élt egy gyönyörű rabszolga, aki egy jómódú ember házában dolgozott. A mestere mindig kedvesen bánt vele, ami a többi szolgát féltékenyítette, ezért gúnynevet aggattak rá, és Rodopisnak nevezték, amely rózsás orcát jelent, mivel a világos bőre eltért az egyiptomi nők kreol bőrszínétől.
7: Vigyázz, meg ne égj a napon! Olyan alabástrom fehér a bőröd, mint az elefántok agyara!
6: Gúnyolódtak rajta a társai. Sokszor meg is tréfálták, és kibabráltak vele. Rodopis türelemmel tűrt mindent, sosem vesztette el a jó kedvét. Egy napon a mestere megpillantotta, miközben táncolt. Remek táncos vagy, de megfelelő lábbelire van szükséged, mondta a lánynak, majd átnyújtott neki egy vörös bőrsarut aranyhímzéssel. Gyönyörű volt. Rodopis majd elszállt a boldogságtól, de attól fogva a többi rabszolga irítsége nőttön nőtt. Valamivel később ünnepét szerveztek Memphis városában. Rodopis is szeretett volna elmenni, de a többi szolga annyi munkát bízott rá, hogy szegény lánynak nem sikerült időben végeznie. Így, amikor mindenki elment az ünnepségre, fogta a szennyes kosarat és lement a folyóra. Nem akarta, hogy a sarúja vizes legyen, ezért levette, és egy sziklára tette, majd mosni kezdte a ruhákat. Munka közben dalolt, az éneke messzire szállt a memphisi szélszárnyán. Az ég istene Hórusz megpillantotta őt, és úgy döntött, megjutalmazza a kelleméért. Sólyommá változott, leszállt az égből, felkapta az egyik sarut, és elszállt vele.
7: Állj, add vissza!
6: Kiáltotta Rodopis.
7: de a sólyom eltűnt. Micsoda balszerencse! Az a saru volt a lány legértékesebb tulajdona. Miközben sírdogált, Horus Memphisbe repült, ahol a fáraó remekül szórakozott az ünnepélyen, és egyenesen az uralkodó kezébe ejtette a lábbelit. Égből pottyant saru. Vajon ez mit jelent? Az istenek küldték nekem ezt a jelet. Akkor már egy ideje megfordult a fiatal fáraó fejében, hogy feleséget keres magának, de mindaddig nem talált megfelelő arát. Arra a következtetésre jutott, hogy az istenek akaratából a saru tulajdonosát kell feleségül vennie. Egyszeriben verekeztette az ünneplést, és kiküldte a hírnökeit a tömegbe a következő üzenettel. A fáraó kijelentette, hogy ennek a sarunak a gazdáját veszi feleségül. Egyből lányok hadasereg lett a palota elé, és bizonygatták, hogy övék a lábbeli, de egyikükre sem illett. Ugyanazon az estén maga a fáraó kutatta át az egész várost a saru titokzatos tulajdonosa után. Amikor a folyóhoz ért, megpillantotta a sziklán gubbasztó bánatos Rodopiszt. Mezítláb volt, és a kezében a fáraónál lévő sarunak a párját szorongatta. Az uralkodó odasétált a lányhoz, és felmutatta a hiányzó párt, majd megkérte, hogy vegye fel. A lány örömtől csillogó szemmel felhúzta a lábára a sarut, és amikor a fáraó meglátta, hogy tökéletesen illik a lábára, megértette, hogy végre megtalálta menyasszonyát, akit az istenek szántak neki.
0: Halihú!
8: Jó reggelt mindenkinek!
9: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
1: Béka, béka, brekeke, jól vigyázz a bőrödre, mert a gólya arra jár, a csőrével bekap.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Hallgassátok szeretettel a Grimm testvérek meséjét, aminek a címe A szegény és a gazdag ember. Valaha régen, mikor még Krisztus a földön járt, történt, hogy egy este nagyon fáradtan ért Krisztus urunk egy faluba. Mindjárt a falu végén két ház volt, szembe egymással. Szép magas kőház az egyik, alacsony kis faház a másik. Gondolta Krisztus urunk, hogy bemegy a szép házba, ott bizonyosan gazdag ember lakik, az könnyebben adhat szállást. Oda megy, kopogtat az ajtón, a gazdag ember kinyitja az ablakot, és kiszól. Ki az? Mit keres itt? Szegény vándor vagyok, felett Jézus Krisztus. Szállást keresek az éjszakára. Jól megnézte tetőtől talpig a gazdag ember Jézus Krisztust, s mert hogy látta, hogy csak ugyan szegény ember, kopott, avatag köpönyeg volt rajta, azt mondta nagy nyersen. Hiszen egyéb se kellene, hogy minden jöttmentnek szállást adjak. Elmehetnék koldulni, keres másút szállást. Az a becsapta az ablakot. Krisztus urunk egy pillanatig ott állott egy helyben. Aztán ment a szegény ember házához, s kopogtatott az ajtón. Abban a szempillantásban kinyílt az ajtó. A szegény ember betessékelte a vándort, és szíves szeretettel marasztotta éjjeli szállásra. Jó szívvel fogadta az asszony is, és még ugyan kérte az engedelmet, hogy ők bizony szegény emberek, gazdag vacsorával nem traktálhatják meg, de amit Isten adott, szívesen megosztják vele. Mindjárt feltette egy fazék burgonyát a tűzhelyre, és míg a burgonya főtt, az alatt megfejtette egyetlen kecskéjét. Mikor aztán megfőtt a burgonya, az asszony asztalt terített. Hárman melléje telepettek, és Jézus Krisztusnak ugyancsak ízlett a sovány vacsora, mert látta, hogy jó szívvel adják, és hogy ezeknek az embereknek csak úgy ragyog az arcán a megelégedés. Vacsora után félre szólítja az asszony az urát, és mondja neki, hallá-e, ma szalmát terítek a földre, azon hálunk, az ágyat pedig átengedjük a vándornak. Látszik rajta, hogy nagyon fáradt, törődött szegény, hadd pihenje ki magát. Helyes, helyes, mondta a szegény ember, mindjárt fel is ajánlotta a vendégnek az ágyat. Jézus Krisztus húzódozott, hogy így meg úgy, csak feküdjenek ők az ágyba, mert ők már öregek, de hiába, mégiscsak neki kellett az ágyba feküdni. A háziak pedig a szalmán töltötték az éjjelt. Jókor reggel felkeltek, s az asszony reggelit főzött a vendégnek. Kömény levest. Egyéb bizony nem tellett, de Krisztus urunknak ez igazán jól esett, mert látta, hogy jó szívvel adják. Reggeli után útra készülődött Krisztus urunk, megköszönte a szállást, a szíves vendéglátást, de mikor éppen indulóban volt, azt mondja a szegény embernek. ti olyan jó szívvel láttatok el engem, hogy azt én soha nem felejtem. Kívánjatok tőlem háromféle dolgot, és én azt teljesítem. Mondta az ember, hát mit kívánhatnék egyebet az örök üdvösségnél? Na meg azt, hogy mind a ketten egészségesek legyünk, és meglegyen a mi mindennapi kenyerünk. Nem is tudnám, hogy mit kívánjak harmadikul. Mondta Jézus Krisztus. Kívánd, hogy ehelyett a régi ház helyett új házad legyen. Felelt a szegény ember. Hát, ha kigyelmednek módjában van az, bizony szívesen venném. Még jóformán körül sem nézhettek, bár ott állott a régi helyett az új ház, szép magas kőház, és azzal Krisztus Urunk Istennek ajánlotta őket. Ment tovább az ő vándorútján. Eközben fölkelt a gazdag ember is, kinézett az adakos, im látja, hogy az ő házával szemben egy új kőház van. Szebb az övénél, ámult, bámult a gazdag ember, mert hinni sem mert a szemének, szólítja a feleségét. Nézd csak ide, mi történt. Tegnap még egy rozog a kis házikó állott itt, most meg egy szép piros cserepes kőház. Szaladj át, s tudakold meg, hogy mint esett ez a dolog. Átszalad az asszony, kérdi a szegény embert. Hát, itt meg mi történt? Az meg elbeszélte. Itt bizony az történt, szomszéd asszony, hogy tegnap este itt járt egy vándor ember. Annak szállást adtunk, s reggel, mikor elbúcsúzott, azt mondta, kívánjunk három dolgot, ő mind a hármat teljesíti. S olyan bizony, mit kért kegyelmed? Az örök üdvösséget, egészséget, a mindennapi kenyér mellett, s végezetül egy új házat. Szalad vissza az asszony, mondja az urának, hogy mit hallott. Hely, ha én azt tudtam volna, ennyi szeretném fejbe ütni magamat. Hogy is tudtam olyan oktalan lenni, ez a vándor nálam is járt, és én bolond fejjel elutasítottam. Hamar üljön lóra, biztatta az asszony. Vágtasson utána, hívja vissza, megtraktáljuk, és majd kegyelmednek is teljesíti három kívánságát. Nos, a kétszer sem mondatta ezt a gazdag ember, lóra pattan. Csak hamar utolérte Krisztus Urunkat, mézes, mázos szavakkal hívta mentegetőzött, hogy így, meg úgy, ő tegnap este is szívesen látta volna, de nem találta az ajtó kulcsát, az alatt meg ő kigyelme elment. De ha még egyszer erre lesz az útja, csak térjen be hozzá, bátran, jó szívvel látja. Jól van, mondta Krisztus Urunk. Ha még egyszer erre járok, betérek kigyelmethez. De a gazdag ember addig is szerette volna megtudni, hogy vajon az ő kívánságát teljesítené-e a vándor. Meg is kérdezte, hogy kívánhat-e ő is három dolgot, mint ahogy a szomszédja.
4: Kívánni kívánhat, felelt Krisztus. De jobb lesz, ha nem kíván.
3: De gondolta magában a gazdag ember, ő mégiscsak kieszel valami jót, hármat olyat, ami még gazdagabbá teszi.
4: Hát csak menjen haza kigyelmed, mondotta Jézus Krisztus Urunk, s három kívánsága teljesülni fog.
3: Hely, örült a gazdag ember, nagy vígan ügetett hazafelé, s mindazon gondolkozott, hogy ugyan mit is kívánjam. Amint ezen gondolkozott, tágra eresztette a kantárszárat, a ló meg elkezdett viháncolni, ugrálni, és ezzel folyton zavarta a gondolkodásban. Ráütött a ló nyakára, és csendesítette, de a ló csak ugrált, viháncolt, helytelenkedett. Szörnyű dős lett a gazdag ember, és egyszer csak elkiáltotta magát. Ó, hogy a nyakad szakadna meg! Hiszen csak kívánnia kellett, a ló abban a szempillantásban megbotlott, elesett, a nyaka megszakadt.
4: úgy elterült a földön, hogy többet sem mozdult. No, ez megdöglék, morgolódott a gazdag ember. Az első kívánságom teljesedett. Ha nem van még két kívánságom, majd jobban vigyázok ezután. A kantárt kihúzta a ló fejéből, a nyerget leoldotta a hátáról, a maga hátára kötötte, és úgy ment gyarogszerrel hazafelé. Eközben a nap mind feljebb, feljebb lángolt, rekkenő forróság lett, a gazdag ember majd elolvadt, alig lihegett, a nyereg erősen nyomta a hátát, s még mindig nem tudta, hogy mit kívánjon. Elgondolta magában, hogy bezzeg, de jó dolga van most az ő feleségének. Otthon ül a jó, hűvös szobában, s nem izzad, mint ő. Erősen bosszantotta őt, s még hogy nem azt találta mondani. Jaj, bár csak a feleségem ülne a nyergen, s ne tudna róla leszállni, ahelyett, hogy én a hátamon cipeljem. Alig, hogy kimondotta az utolsó szót, a nyereg lerepült a hátáról, eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csú, ilyen, olyan, szedte-vettézett a gazdag ember. Ihol teljesült,

0: Kágába kiabált az asszony. Mit ér nekem a világ minden gazdagsága, ha itt kell ülnöm a nyeregben halálom órájáig? Ha azt kívánta, hogy nyeregre kerüljek, kívánja most, hogy le is kerüljek innét. Mit volt mit tenni? Akarta, nem akarta, nem kívánhatott egyebet. Abban a pillanatban le is szállott az asszony a nyeregből, mondta az urának. Nagy buta kent, bezzeg én másképp csináltam volna. Bezzeg ő ott hagyta volna az urát a nyeregben, de nem is volt ettől fogvást békesség, nyugalom a gazdag ember házában. Annál jobban éltek a szegény emberék, volt egészség, mindennapi kenyér, örök üdvösség. Mi kell még?
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár.

0: mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza, meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó királyt, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta, de az öreg király csak legyintett. Mire ideér? Kihűl. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a Dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszélt, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszélt. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzetokádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marconas oldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akó, a tüdeje meg 100 kovácsfújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott. Csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marconas oldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány! De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmit se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. de hát minden hiába. Fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máli, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánkodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban állt. Lent a téren, most a másik marcon a zsoldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámulta az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belerepüljön egy légy. Az egyik marcon a zsoldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom, s felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében. De még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak ért felém. Végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marcon a zsoldos üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy, de meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágást kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marcon a zsoldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat, az összes fánkat! Kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte. Kiáltotta az egyik. Jaj! Kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik, aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét. Így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt, mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A játék az különös, gömbölyű és gyönyörű, csoda szép és csoda jó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngyűrű, bűvös kulcs és

a padlással, a szobákkal, a fénnyel, mely tova szárnyal. A tükörrel fényt hajítok a homoknak, a bokornak, csa nap, ó

szememmel, a két kedves bicikézzel, játszom, játszom önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog, látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe, játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak,

játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én, és néha este fölkelek. S játszom, hogy akik alusznak, gyerekek,

0: Jó reggelt, hétalvók!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Hervai Gizella, elfelejtő mese. Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját. Kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton a tanítónéni megcsóválta a fejét. Ha, legközelebb a fejet fogod otthon felejteni. Mert persze szombaton is otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét. Vasárnap a tanítónéni beszélt mamával, hogy mit? Nem tudni. De mama hétfőn kifelejtette a levesből a sót. Kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni. Mert szombaton meg a rakott krumplit felejtette mama a sütőben, míg jól oda nem égett. Vasárnap elmentek sétálni. Menjünk csónakázni! Ugrándozott Kobak. De mama elfelejtett jegyet váltani. És jegy nélkül nem lehet csónakázni. Vegyünk fagylaltot! Kiáltott fel Kobak. De mama elfelejtett pénzt hozni magával. Menjünk haza! Szomorodott el Kobak, de mama elfelejtette, merre kell hazamenni. Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni, vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor órákon át kanyargott velük visszafele a villamos, harmadszor este lett, mire hazaértek. Legközelebb a fejemet felejtem itthon, mondta otthon mama, és Kobak egyszerre megértette, hogy miért hiányzott hétfőn a levesből a só, kedden a paprikásból a paprika, szerdán a palacsintából a lekvár, csütörtökön a töltött káposztából a hús, pénteken a vajas kenyérről a vaj, és szombaton miért égett oda a rakott krumpli, és vasárnap miért tévedtek el? Ezért senki se csodálkozzon azon, hogy hétfőn Kobak nem felejtette otthon a ceruzát, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton nem csóválta meg a tanítónéni a fejét, és nem mondta többet. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni, mert Kobak sem felejtette otthon többet az ellenőrzőjét.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Móra Ferenc, a láthatatlan prímás, aki elmeséli nektek Rátonyi Róbert.
5: Azt szokták mondani rá, a lánc bizaz. No, én meg azt mondom, hogy azért se a lánc bizaz, hanem az én pankalányom. Ő az, aki akkor is sír, ha felveszik, akkor is ri, ha leteszik. Mikor reggelenként anyuka felveszi az ágyacskájából, az egész ház összeszalad a visítására. Uram teremtő, mi baja lehet ennek a szegény kislánynak? Nincs annak a szegény kislánynak egyéb baja, csak hogy reggel nem akarja otthagyni a jó meleg ágyát. Még mikor az asztalhoz ül is, akkorákat ásít, hogy attól félek, csészéstől nyeli a kávét. Hanem bizony annál éberebb este, amikor a kanári madár a takarodót csicsergi. Fürge, mint az ürge, ragyog a szeme, mint a csillag, a keze lába úgy jár, mint a motolla, mikor anyuka beledugja az ágyba. Reggeli sírása csak a házat veri föl, de ha este rágyújt, azt a harmadik szomszédban is meghallják. A kanári ilyetten kuporodik meg a kalitkája sarkában, Azt hiszi, vércse víjog. A kendermagos cica keservesen miákkol, mert azt gondolja, hogy Panka ővele csúfolódik. No, a pajtás kutyának se kell egyéb, csap olyan üvöltést, hogy még a holdvilág is eltátja rá a száját. Ami szép, ami jó van a világon, szegény anyu azt mind megígéri a kislányának, de mind nem használ a semmit. Mentül jobban csendesítik, annál jobban neki keseredik Panka. Utoljára aztán apuka elsóhajtja magát. Jaj, de csak sajnálom is azokat a szegény egereket. Panka egyszerre fölül az ágyban, rám mereszti könnyes szemét, s azt kérdezi nagy szepegve. Miért sajnálod ugyan? Tán őket is lefekteti az a rossz anyukájuk? Nem kell azokat lefektetni. Minden jóra való egér magától belebújik a vackába. Hanem azért sajnálom őket, hogy mind halálra itatod már az Isten adtákat. Mikor ennek a sóhajtozásnak sincs foganatja, akkor apa leakasztja a szögről a létcsapót, és megpaskolja az ágy végét. Panka, én azt hallottam egyszer egy öreg bagolytól, hogy az álmatlanság ellen nincs jobb, mintha megkenegetik az embert faháljal. Erre aztán Panka rúg magán akkorát, hogy csak úgy csikorog bele az ágyacskája, és addig zokog a párnácskájába, amíg le nem ragasztja a szemét az álomméz. Azám, csak hogy a minap hiába nyúltam a létcsapó után, nem volt a szögön. Ejnye kutya meg a mája, mondom haragosan. Hát már a létcsapónak is lába kelt. Ezt már Panka se állhatta meg szó nélkül. Igenis, hogy lába kelt. Láttam is, amikor leugrott a szögről, és kisétált a szobából. Azt mondta, télen nincsen légy, ő rá sincs semmi szükség. Pedig sose lett volna nagyobb, mint most. Nagy elbizakodtában Panka akkorákat rikkantott, hogy túltett egy erdőre való sárgarigón. Se baj, bíztattam anyukát, aki maga is majd sírva fakadt már. Majd elhagyja, ha elfárad. De még hamarabb elhagyta, mert egyszer, ahogy megállt lélegzetet venni, keresztül rezgett a szobán valami finom, vékony hang, mintha ezüst húros citerát pengetne valami tündérke. Kiri, kiri, kiri. Hallott, Panka? Azt kérdezi, kiri. No, Panka már nem rít, az bizonyos. Kiugrott az ágyból, s mintha csak elvágták volna a zokogását, kacagva fogta meg a kezemet. Jaj, apu, de szép volt! Keressük meg ezt a szépen szóló muzsikát! A láthatatlan prímás megint megszólalt. Kiri, kiri, kiri! Fölágaskodtam egy székre, nyúlok a szekrény tetejére, s lekiáltok Pankának. Megvan már, hékám! Fogom a fülét! Egy kis fekete tücsök. Azám, csak hogy a tücsöknek nincs füle. De van ám lába, olyan, hogy beállhatna ugróművésznek. Mire kinyitottam az összeszorított markomat, nem volt abban egy szál húr se, nemhogy egy egész hegedűs. Mindegy, no, mondom, most már aludjunk, mert elosztják az éjszakát. De alig, hogy a fülére húzta Panka a paplant, megint csak megszólal a láthatatlan prímás. Kiri, kiri, kiri. Erre már Panka is megharagudott, s ahogy megfordítja mérgében a vánkoskáját, hát ott gubbaszkodik alatta a kis prímás. Kiri, kiri, kiri. Meg vagy már, kis gonosz, nevetett Panka. Megállj, most már azért se sírok, hanem azért meglakolsz, hogy kicsúfoltál. Kis markába szorította a tücsköt, ráhajtotta a szöszke fejét, és azon tűnődött, hogy hogy is bosszantsa meg azt a rossz tücsköt. Tudod mit, apu? Kiáltotta diadalmasan. Fogadom, hogy ez se csúfolódik többet. Azzal a tücsköt a kályha mögé vitte. Ott van a falban egy lyuk, abba beleeresztette. Tudom, hogy ő se szeret a sötét szobában. Legalább majd a hegedűjét sem találja a sötétben.
6: Dehogy nem találja, dehogy. Azóta minden este megkérdi a kis prímás, mikor a lámpást eloltjuk. Kiri, kiri, kiri. Azért seri senki se. Panka úgy alszik, mint az édes tej, de még álmában is mosolyog, hogy így kifogott a láthatatlan prímáson.
4: A Láthatatlan Prímás című mesét hallottátok.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zoknipáros.
1: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
2: Hát én pedig inkoz. Sziasztok!
1: Ma a műanyagról fogunk picit beszélgetni.
2: Na, első és legfontosabb. A műanyagpalackoknak mindig a szelektív hulladékgyűjtőben van a helyük.
1: Igen, ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni.
2: Viszont, képzeljétek, vannak olyan műanyagfajták, amiket nem rakhatunk a szelektív hulladékgyűjtőbe, hanem külön hulladékudvarba kell őket szállítani. De honnan tudhatjuk, hogy melyek ezek?
1: A műanyagokon találunk egy háromszöget, és mindegyikben szerepel egy szám 1-től 7-ig. Így a szám alapján meg tudjuk mondani, hogy milyen fajta műanyaggal is állunk szemben.
2: Erről már vannak táblázatok, ahol színnel jelölték azokat a műanyagfajtákat, amelyeket vígan ki lehet dobni a szelektív gyűjtőbe, és azokat is, amelyeket nem.
1: Igen, Ruhamanó már kinyomtatta, és mindig a zsebében csücsül. Ezért, ha vásárolunk, akkor le tudja ellenőrizni, hogy milyen műanyagot vásárolt.
2: Jó, persze próbálja elkerülni a műanyagot, de legtöbbször nem tudjuk megoldani, de legalább figyelünk arra, hogy hova dobjuk ki.
1: Tényleg érdemes utána járni, hiszen a környezet is meghálálja.
2: Figyeljetek ti is a természetre!
1: Tartsatok velünk legközelebb is!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mese sorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mese sorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
2: Műsorajánlót hallottatok! A kis mutató a 7-esen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
3: Október 5-e van. Mai névnaposunk Aurél és Galina. Sok boldogságot!
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszki Józsi Jenő mese sorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszki Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. Második rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: Említettem már nektek, hogy Misi, a vörösbundájú mókus, fekete farokkal született. Ez, mint megtudtuk, igen jót jelent, azonban Misi mókussal semmi nevezetes nem történt. Szülei szerető gondozása alatt fölcseperedett, végre elkövetkezett az ideje, hogy elkerüljön a mókus iskolába. Milyen az a mókus iskola? Csak olyan, mint minden iskola. Azt tanítja a gyerekeknek, aminek majd felnőtt korukban hasznát veszik, hogy jól megállják a helyüket az élet küzdelmében. A mókus tanító egy nagy terebélyes fa széles vízintes ágán gyűjtötte össze a kis tanulókat. A tananyag egy csomó dió, mogyoró, bükmak, meg a kubacs volt. Ezt egyenlően szétosztotta a kis mókusok között, majd így magyarázott. Kedves gyerekek, most már elég nagyra nőttetek, hogy megkezdhessétek a tanulást. Eddig jó szüleitektől elég magot kaptatok táplálékul, és nyugodtan mind elrágcsálhattátok. De ezentúl magatoknak is kell szereznetek eleséget, és nem szabad mind elrágcsálnotok, hanem el kell tennetek belőle a zord térre. Ez a lecke. Megértettétek? Megértettük! Zúgták a kis növendékek, a tanító pedig folytatta. Ám de vigyázzatok, a tanfegyelem megsértése büntetéssel jár. Ha valamelyik közületek arra vetemedik, hogy elrágcsálja a kiosztott tananyagot, azt kiállítom, és nem vehet részt a közös tornajátékban. Ezt vegyétek tudomásul. Tudomásul vesszük, tanító bácsi! Vágták rá a növendékek. Hát akkor mondjuk el szépen közösen a mókus tankölteményt. Ennek minden betűjét örökre eszetekbe vésétek. Kezdjük! Gesztenye, tölgy, bükk, szil, gyertyán, terített asztal, mókuskám. A kis mókusok szavalóköre a tanító után mondta a szép szöveget szóról szóra. Csak egy csintalan mókus húzódott a többi mögé, és így facsarta ki a vers szavait. Gesztenye, tölgy, bükk, szil, gyertyán, rágcsáld, ha akad, mókuskám. Azzal a kis haszontalan, a saját szavainak rossz példájára mindjárt ropogtatni is kezdte a rábízott tananyagot. De a tanító már folytatta. Rakj el télire, mókuskám, mert mag csak nyáron van a fán. A növendékek szépen elismételték a tanító szavait, de hát a kis mókus hátul megint elferdítette a vers szövegét. Amit csak találsz itt a fán, rak a bendődbe, mókuskám! Azzal tovább majszolt a tilos magból. A kis mókusok közül néhányan halkan nevetgéltek a tréfán, és félő volt, hogy a rossz példa rájuk is átragad. Hanem a csintalan kis mókus, miután jól telette magát, nem folytatta a mókázást, elbágyadt a jó lakottságtól, és bóbiskolni kezdett, majd el is aludt. A tanító folytatta a tankölteményt. Okos tanácsom, tartsd meg ám, mert koplasz majd a télen, mókuskám. A kis mókusok szépen utána mondták a költemény minden szakaszát. Végül az következett a tanrend szerint, hogy a tanító megvizsgálta a tananyagot, vajon teljesítették-e a kismókusok az utasításait. Az első, második, harmadik kismókusnál mindent rendben talált, megdicsérte őket szorgalmukért és engedelmességükért, hanem ahogy odaért a hátrábülő mókuskákhoz, mit lát? Egy kismókus a karjára borulva szendereg, sőt, álmában ezt horkolja. Kurhir, horhar, brumdió, enni meg aludni jó. Ki az, aki megállaná ezt a jelenetet kacagás nélkül? A sok kis növendék kacagni kezdett, hanem a derék mókus tanító erélyesen rárivalt a nevetgélő kismókusokra. Csönd legyen! Majd megrázta a szundikáló kismókust. Ébredj föl, azonnal te semmire kellő! Mi az, mi történt, zivatarrázza a fát? Ocsudott föl a kis csintalan. Majd adok én neked zivatart, förmett rá a tanító. Az történt, hogy kétszeresen is megszegted az iskolai fegyelmet. Először is munkálkodás helyett aludtál az órán, másodszor pedig elfogyasztottad a tananyagot. Ezért szigorú büntetést érdemelsz. Meg is kapott tőlem. Az osztály velem jön a tornajátékra, te pedig itt maradsz egyedül, és ha elmersz mozdulni, még súlyosabb büntetés vár rád. Haszontalan! Gyerünk, gyerekek! Azzal a tanító elvonult az osztállyal a játszótérre. Képzelhetitek, hogy a kis mókus milyen tombolást, toporzékolást művelt a büntetés miatt, de hát nem használt. Nem lehet büntetlenül komázni az iskolai fegyelemmel. Na de, ki is volt ez a csintalan kis mókus? Rögtön látta, aki rápillantott, hogy a fekete farkincás Misi mókus. Nem először érte büntetés, már többször kikapott, mert verekedett társaival, kikapott már órakerülésért is, ezúttal restségéért és pákosztosságáért. Ezek után csak ugyan nehezen lehetett elképzelni, hogy valóban beválik-e majd Rókus bácsi jóslata, és a mókusok társadalmának valaha is kiváló tagja lesz Misi mókus, akár fekete a farka, akár nem. Hát, ahogy gubbaszt Misi a szomorú magányban, egyszerre ismerős hangot hall, mégpedig Szajkó néni hangját. Ismeretes, hogy a madarak legbeszédesebbje a Szajkó. Műveltségben vetekedik a papagájjal, mert a madarak nyelvén kívül az emberek nyelvét is könnyen megtanulja. Misi mókus unalmában csöppet sem neheztelt, mikor Szajkó néni oda röpült mellé az ágra. Szegény kis magzatom, mit keseregsz itt egyedül? Kérdezte Misitől. Azért, mert a lecke, kezdte Misi mókus a tudósítás, de nem jutott tovább. Szajkó néni a szavába vágott. Ohoho, már tudom, unalmas a lecke neked is, mint az én kicsikéimnek. Azok is így szögdösnek el az iskolából, talán te is ilyen iskola kerülő vagy, na mesélj csak el Szajkó néninek. Ó, de hogy is akarta magyarázni Misi a tényállást, de Szajkó néni újra belekottyant a szavába. A hány csintalankodtál, verekedtél, tudom, az én kicsikéim is állandóan püfölik egymást. Biztosan elraktak, azért nem mersz a többi mókuskához szegődni. No, szólj hát! Más az én bajom, kiáltotta kétségbe esettem Misi mókus. Ahán kitaláltam, te agyabugyáltad el a társaidat, és most félsz a tanítótól, hogy megbüntet érte, sipogta Szajkó néni. Dehogy agyabugyáltam el, azért vagyok itt, mert megrágtam a tananyagot, és a tanító büntetésből nem vitt el az osztályon játszani. Engem nem érdekel, hogy el kell tenni télire a magot. Máskülönben koplal, aki nem teszi. Szajkó néni fejét csóválva hallgatta Misi mókust. Végre, amint Misi szünetet tartott, nagyon komolyan így szólt hozzá. Ohó, fiacskám, tévedsz, ha azt hiszed, hogy a tanító nem mond igazat és nem akar jót. A fák bizony csak nyáron teremnek, télen elhullajtják levelüket és termésüket. Jön a hó, jön a vihar, jön a fagy. Nagyon rossz annak a mókusnak, aki nem gyűjtött magának eleséget. Te még nem értél meg egyetlen zordtelet sem. Tehát azt hiszed, hogy nincs is tél, de bizony elérkezik lassacskán, akkor késő a bánat. Csak ugyan igaz lenne, amire a lecke tanít, hogy nem talál eleséget magának téren, aki nem szerez most, és nem rakja félre. Ennyi, ez nem kellemes, szeppent meg Misi mókus most már meggyőzve. Aztán hozzátette, nincs mentség. Dehogy nincs, felelte Szajkó néni. Ha madár volnál, volna mentség. Minek lennék madár, ha mókus vagyok, mondta Misi. Hát azért, mert a madár nem csak a fán talál eleséget magának, hanem oda is röpülhet, ahol talál. Bizony, vannak madarak, akik messze röpülnek a tél elől oda, ahol mindig meleg van, és mindig teremnek a fák. Magyarázta Szajkó néni. Misi szájtátva hallgatta. Ez igaz? Úgy ám, bólogatott Szajkó néni. És ott is élnek mókusok? Érdeklődött Misi. Bizonyára, mégpedig milyen boldogan, hangzott Szajkó néni válasza. Misi mókus erre ezt mondta. Hát akkor én mégse tanulok, mégsem gyűjtök, és nem unatkozom az iskolában, hanem fölkerekedem, és megkeresem azt a tájat, ahol mindig teremnek a fák.
0: A Misi mókus kalandjai című mese második részét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt. Megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye. Top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásukra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét. Betakartak. Valaki betakart. De ki takart be? A van is, meg nincs is. Van is, meg nincs is. Takarj be engem is. Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni. Miért? Mert kérted. Van is, meg nincs is. Nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni, van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar, azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem. Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat, még a hegyeket is elhordhatja, ezért senkire sem hallgat. Van is, meg nincs is, hol lakhat? Sehol, és mindenütt. Újra megmozdultak a falevelek. És a harmadik gesztenye megint csupasz lett. Látjátok? Látjuk. Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart. Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar. Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol. Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tett. Most már nem fázol. Nem. Igen, mert zsebre vágtak. Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet. Most igen, vagy lehet. Én azt mondom igen, ő azt mondja lehet. Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad. Gondolod? Talán. Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is. Talán uzsonnázni. Uzsonnázni? Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal. Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyel. Kettővel, mert felnőtt.
1: Lehet.
0: De az is lehet, hogy cukor nélkül issza. Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken.
1: Bizonyosan.
0: Szegény, mondta a harmadik. Miért mondtad azt, hogy szegény? Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben. Sajnálni kell. Mégiscsak nekünk a legjobb. Mégis, mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat. De ők nem hagyták. Még mit nem gondolták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is, meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt. Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések rajongója. Ma egy olyan kérdést teszek fel, ahol a megfejtésben a rím is segíthet. Így hangzik. Gyümölcs vagyok, édes vagyok. Ha megértem, piros vagyok. Télen jól elrejt a kamra, mi is volnék, ha nem... Édes, piros gyümölcs, amit télen is fogyasztunk, és a neve rímel a kamra szóra. Már is tudjátok? Ez remek! Igazatok van! Ez bizony az alma! Nagyon ügyesek és okosak vagytok! A következő találkozásunkra valami nehezebb feladvánnyal kell előrukkolnom.
3: Halihú!
4: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Élt egyszer egy özvegyasszony, akinek két lánya, mint a tűz és a víz, úgy különböztek egymástól. Boriska mindig dolgos és szerény lány volt, ezzel szemben nővére, Terka, rendetlen és lusta volt már kislánykora óta. Mindezek ellenére jól megvoltak ők hárman, csak az asszony szomorkodott néha, amikor nem volt mit enniük. Boriska nehezen viselte anyja sírdogálását, és egy nap elhatározásra jutott. Édesanyám, nem tudom tovább tétlenül nézni a szomorúságodat. Elindulok és beállok cselédnek egy jómódú családhoz, mondta eltökélten a lány. Maradj itthon, lányom, menjen inkább helyetted a nővéred, kérlelte sírva az édesanyja. Ám Boriska hajthatatlan volt. Elbúcsúzott szeretteitől, és nekivágott a vidéknek. Éppen egy rét mellett vitt el az útja, mikor hangos vanyítás ütötte meg a fülét. Egy kutya feküdt a magas fűben, és egy sebet nyalogatott a lábán. Mikor meglátta a szelíd lányt, megszólította. Kérlek, segíts rajtam! Egy tüske belefúródott a mancsomba, de sehogy sem tudom kihúzni onnan, nyűszített a kutya. Boriska lehajolt hozzá, és óvatosan kihúzta a kutya lábából a tüskét. Igazán kedves tőled! Ígérem, meghálálom egyszer! Bakkantott a kutya, és elbicegett az erdő felé. Lány pedig ment tovább az úton, és közben azon tűnődött, mégis hogyan lehetne segítségére egy kutya. Aztán egyszer csak valaki megszólította. Leányom, kérlek, tépkedd le rólam a gazokat! Hadd legyen nekem is termésem, finom, mézédes! Kiáltotta egy gyommal benőtt szőlőtőke. A jólelkű Boriska mindig szívesen segített a bajba jutottakon, és megtisztította a szőlőtőkét. A szőlőtőke nem győzött eleget hálálkodni a lánynak. Köszönöm, hogy segítettél rajtam. Amint tudom, meghálálom majd, mondta, majd a lány búcsút intett, és dúdolva továbbment az úton. Egyszer csak jajveszékelés szakította félbe az énekét, egy kemence volt az. Kérlek, lányka, tömködd be rajtam a lyukakat, hadd adhassak az embereknek kenyeret. Boriska pedig szó nélkül segített a kopottas kemencét. Köszönöm neked, ígérem, hamarosan meghálálom a segítségedet, mondta a kemence. Boriska pedig csak ment, mendegél tovább az úton, míg el nem ért egy takaros kisházhoz. Egy ideig habozott, bemenjene, ám az egyre hűvösebb idő meggyőzte. Bekopogott a kapun, majd kisvártatva egy idős anyóka nyitott ajtó. Miben segíthetek, kedves virágszálam? Üdvözölte a néne. Szállást szeretnék kérni éjszakára, s ha akad némi tennivaló, szívesen beállnék szolgálónak, válaszolta illedelmesen a leány. Épp jókor jössz, most hagyott itt a cselédem, felelte az asszony, és megmutatta Boriskának a házat. Nem lesz más dolgod, mint főzni és kiseperni a házat. Ám az én szobámba soha nem teheted be a lábad, figyelmeztette az anyuka. Boriska pedig igazán szorgalmasan dolgozott. Mire az asszony felkelt, már ki is suvickolta a házat. Na akkor most lássam, hogy boldogulsz a konyhában. Elmegyek a vásárba, de mire visszaérek, süstekem pecsenyét. De nem akármilyet ám. Kívül legyen főtt, belül legyen sült, s ne érje se tűzhely, se kemence, mondta a vénasszony, majd fogta a kosarát, s elindult a faluba. Bizony jól felett a

Aztán egy nap így szólt hozzá. Kedves lányom, még soha nem találkoztam nálad különb lánnyal, ezért fizetségeden kívül egy ládikóval is megajándékozlak. Majd előhúzott két ládikót. Az egyik ragyogott a pompától, a másik ócska és kopottas volt. Válasz hát egyet. Inkább magára bízom, néném. Az öreg asszony pedig odaadta neki a kopottas ládát. Majd búcsút vettek egymástól, s a lány hazaindult. A ládikót ki sem nyitotta, csak ment egyenesen, míg el nem ért a kemencéhez. Reméltem, hogy még találkozunk, sütöttem neked finom kalácsot. A kemence addig nem engedte útjára, míg a lány tele nem rakta batyuját. De a többiek sem hagyták üres kézzel hazamenni. A szőlőtőke egy szakajtónyi érett szőlővel, a kutya pedig néhány finom darab hússal ajándékozta meg. De az igazi meglepetés csak otthon várta. Mikor kinyitotta az ódon ládikót, annyi kincs és drága ékszer ömlött ki belőle, hogy egy életre elég volt mindhármójuknak. Ám nővére Terka nem akart osztozkodni, és irigykedve nézte a sok drágaságot. Másnap már kora reggel útnak indult, hogy beálljon szolgálónak a vénasszonyhoz. Úgy esett, hogy útközben ő is találkozott a sánta kutyával, a szőlőtőkével és a kemencével, ám a lustalány egyiknek sem segített, csak ment tovább egyenesen a nagyanyú háza felé. Az öreg asszony őt is felfogadta, ám Terka egész nap csak heverészett. Későn kelt, a házat nem söpörte ki, a vacsorát nem főzte meg, az öreg asszonynak pedig több dolga volt, mint előtte. Ám amikor letelt az egy hónap, az anyóka magához hívatta Terkát. Lusta voltál és hálátlan, de azért megkérdezlek téged is. A cifra vagy a kopott ládát választod? Terka rögtön rávágta. A cifrát! És arra gondolt, mennyi kincs lehet ebben, ha már a kopottas is tele volt. Hamar hazasietett, s közben arra gondolt, hogy fog majd Boriska irigykedni, ha meglátja az ő temérdek kincsét. Mikor hazaért, végre kinyitotta a ládikót. S tudjátok, mi volt benne? A sok drágaság helyett csak néhány elszáradt kórót és egy sziszegő kígyót találtak benne. Fogták hát a cifra ládikót, és kihajították.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, madármennyegző. Aki előadja, Rátonyi Kriszta. Rigó úrfi így rikkantott: gyertek, még ma lagzit tartok. A szép mátkám íme itt jő, a barázda billegető. S jöttek sorba a vendégek. Rigó néni fürgén futott, cipeli az ajándékot. Lépked a pinty balra, jobbra, ez a mező legszebb csokra. Názdalt fúj a fülemüle, megfájdult a násznép füle. Holló bátyó nagy károgva, az ifjú párt összeadta. Füles bagoly se hal, se lát, mind megette a vacsorát. Vége lett az ünnepségnek, hazamentek a vendégek.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kín

0: Lódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizé én megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétála, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad, dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevedgetsz, ebb a nyomba megeszlek. Szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig. Vacsorára is jól esik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul. Mit búsul, kend olyan mardul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rá minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakasta hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne, persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó megszeppen, bújtass el sebesen, abba az ócska szenes zsákba, többit az kell medlássa. Eny, eny, nagyszerű, róka kend, ám nagy eszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán.
1: No te, ember, véged most már!
0: Hát csak trombita szó harsog.
1: Mi ez, ember? Mi ez, hallod?
0: Hallom, uram, a huszárok. Azt se tudni, hány a számok.
1: Irgom-borgom ezt restellen magam lenni ennyi ellen.
0: Talán tám félsz, medve uram.
1: Dehogy, de a dolog úgy van. Minapába megkergettem, egy sereget csúfvá tettem. Minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani? Csak tudnám, hogy hová bújjak. Terát sem emelnek újat.
0: Itt van egy zsák, a szenes. Bújj be, de oszt ne neves. Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt.
2: Agyonisten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom.
1: Köszönöm csak lehetősen.
2: Hová ilyen sietősen? Medvebőrre vadászom, beszélte a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét.
1: Ez már oszt vitéz dolog.
2: Hát a zsákban mi mozog?
1: Sose törődte vele,
2: szenes tőke, fekete. Noha, tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét.
0: Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja. Rókakoma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan.
2: Ezt tanuld meg emberfővel, többet ésszel, mint erővel.
1: Hanem aztán hallja, kend, baj lesz abból annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom.
0: Szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik.
2: Róka koma, kend kopog itt. Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom addát. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom.
0: Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne benn, morog, szűköl és csahol, mint az ebb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e? Mit teszen úgy oda be?
2: Három kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte, rossz döge, alig bírok már vele. Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem egy kicsit. Add tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
3: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és egy jó kis nyelvtörőt Romhányi Józseftől a Róka és a Holló című verset hoztam el nektek. Téma és variációk. Róka és a Holló, megírta ez ópusz, mindannyiunk előtt ismerős ez ópusz. Mégis elismétlem a témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. A téma. Fencsicsült a Holló a dús hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt fogyasztásra várván. Arra kúszált búsan a ravaszdi Róka, ki nem jutott sajthoz fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komorkedve, felújjongva tört fel mohó gyomornedve, és szólt álnok bájjal. Tollad, ó, be ékes, hogy madár király légy régen esedékes, és a neved, Holló, oly olvadó, omló, csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bír állat. Így hát a Holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajt lehullott, erre várt a Róka. Ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Első variáció. A Róka szájában egy jó darab rokfort. Megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn a Holló a hársfán, s megakadt a szeme mesebeli társán. Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fondorkodott tervet, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri Ezópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét, és már is megszólalt cifra ódon módon. Ó, Rókám, ne hidd, hogy táncsok gúnyolódom. Királyi palásnál szebb vörhenyes bundád. Le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád. Mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fent a magas C-ben. Rókánk esértésre tágra tátva száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. De meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl. Második variáció. Fencsicsült a Holló, falt sok puszta dőrit, annyi maradt mégis majd lehúzza csőrit. Lent a Rókánál egy jó nagy ementáli, de már falánk gyomra kezdett ellenállni. Hogy látta a Hollót, ez megcsömörlött. Brr, még egy sajt, morgott. Vigye el az ördög! Hogy vagyunk? Szólt oda a Holló ásítva, s a sajt lehullott a sejmes pázsitra.
2: Fúj! Vidd el! Nyöszörgött undorral a Róka,
1: s amit tett, azóta nevezték el róla. Harmadik variáció. Éhesen gubbasztott Hollónk a hárs ágán, s töprengett az idők változandóságán. Éppen arra kószált a bús sovány Róka, sajt likat sem evett húshagyó kedóta. Megváltva a Hollót, könnyesen sóhajtott. Mit ér ravasságom, ha neked nincs sajtot? Nincs, felelte a Holló. Rég nem ettem sajtot, viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod. Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
2: Sajttal, szólt a Róka, így kell a fenének.
1: Negyedik variáció. Fencsicsült a Holló a dús hársfa ágán, csőrében trapista hivalkodott sárgán. Jött az éhes Róka, látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, amit Ezópusz jelzett. Szólt hát álnok bájjal, tollad úbe ékes, hogy primadonna légy régen esedékes, és a neved hallga, hogy leng lágyon, Holló. Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás Holló. De hiába várta a ravaszdi Róka, hogy sajtesőt hullat majd a Holló nóta. Mi volt-e, mert nem várt, különleges, ritka, szerény, józan, okos hallgatásnak titka. Nem hajszolt a dicsvágy, sem nagyzási hóbort? Nem. Az igaz viszont, hogy fehér holló volt. Ötödik variáció. Fenn a hollócsőrben egy szép kicsik vargli. Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni. S bár az ezópuszi helyzet elé tárult, csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult. Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt, odafent a hársfán, szeme kérdőn függött mesebeli társán. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka, holott más a szokás 2000 év óta? A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem, elnézésüket.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
1: Szevasztok, Csuki Mukik, István bácsi vagyok, a mesepostás. Nevemhez illően most én mesélem el nektek a következő mesét. Könyves Sára, a harangszó titka. Volt egyszer egy városkában egy magas templom. Ennek a templomnak a tornyában a szelek úgy jártak ki be, mintha csak fogócskáznának egymással a gerendák között. Ám de a pajkos szellők mindig összetalálkoztak a templomtoronyban lévő kis haranggal, ami útjukat állta. Első ránézésre egyszerű, dísztelen, fakó, barna bronz harangocskának látszott. Nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek, voltak, akik elpanaszolták bánatukat, mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes, magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harangszó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A nap sugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak újbegyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermet fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
2: Mutasd meg valódi hangodat! Mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol! Mondta halkan,
1: de a harang csak a régi hangján válaszolt, rekett, tompa, fémes kongással. Aznap, amikor az éjleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig. Lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen és rekedten, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. Benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját, annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el, és a kis harang csodálatos története egyre messzebbre jutott. Vándorok, zarándokok és kíváncsi utazók érkeztek távoli vidékekről, hogy saját fülükkel hallhassák azt a különös, tiszta déli harangszót, amelyről annyi szépet meséltek. A városka lakói szívesen fogadták az érkezőket. A templom gondnoka, aki már gyermekkorától ismerte a torony minden kövét és minden gerendáját, mosolyogva vezette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, még nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronzharang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között, mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke. Hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harangszó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
3: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, most Mikula Péter Borcsa a Mi Kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi. Az én kutyám, illetve a Mi Kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kiskutya. Immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk. Én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstolvajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikola Péter, Borcsa a mi kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve, családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én hamar meguntam a dolgot. A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harabdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harabdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik, vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is Borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8-7-es Borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy belefért a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele, simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt. Hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolnivalóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Milyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Leguggolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kis lasszont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani, Borcsa egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi, de legalább utána pontos személyleírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóválva lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja, kit válasszon, ki után szaladjon. Miután döntött, füleit lobogtatva, Borcsa sebesen valamelyikünk után ered. Az egyik fogócska után arra kértem Bercit, hogy vonja el Borcsa figyelmét, amíg elbújok, és keressenek meg.
5: A kutyaházba bújtam. Nem mondom, hogy kényelmes egy gyerek számára, de annál izgalmasabb.
4: Berci hamar megunta a keresést, és hosszan kiabált.
5: Hol vagy, Zorka? Gyere elő!
4: Egy ideig élveztem, hogy nem találnak meg, de azután kezdett szűk lenni a Borcsa háza. Azt szerettem volna, hogy vegyenek már végre észre. Már épp elő akartam mászni, amikor szerencsémre rám talált a kiskutyám, és kérdő tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével.
5: Hát te meg mit keresel a házamban? Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki.
4: Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett.
5: Zorka, te bemásztál Borcsa házába? Kérdezte. Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni.
4: Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk.
5: Nagyon vicces volt.
4: Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba.
5: Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta. Inkább maradok a saját ágyamnál.
4: Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját.
2: Fúj! Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen.
4: De el nem mondd apáéknak, mert aki kotyogod, én is bejárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.
3: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese. Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzláb gomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongora szó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt, és hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csodagomba, hallgattasd el a zenét! Azon nyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak, A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manu anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedtem. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manu kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manu apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene, de nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manu apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni. Csoda gomba, köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manu kislány és a szülei hallgathatták a zenét a Csodagomba ház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken, ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templomot. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok kis állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a Manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a Manó kislánynak. Szerintetek?

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Műsorajánlót hallottatok.
3: Tüskés hátú sűn barátom, merre jártál, mondd a nyáron.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt?
3: Na, mesélj.
2: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
4: Remélem, szót fogadtatok.
2: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni, de apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
4: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
2: Az mit jelent?
4: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
2: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
4: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.
1: Amit most hallgatsz, az a...
5: Csukás Mese Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, Busa Várkuti Melinda vagyok, Magyaródon tanítok egy általános iskolában. A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatán első helyezést értem el. Ezt a mesét hoztam most el nektek, fogadjátok szeretettel. A zöld sapka. Ezt a mesét képzeljétek el, én írtam. Egyszer valahol, az óperenciás tengeren túl, a tölgyerdő szomszédságában, de lehet, hogy csak itt a szomszédkert rejtekében élt Kalagonya úrfi, a zöld sapkás kismanó. Sapkája végén egy kis fehér gombolyag üldögélt. Ebben persze semmi különös nem lett volna, hiszen sok ilyen sapka létezik a világon, de ez az egy mégis különleges volt. Amikor fejére tette a kismanó, és a bojtot egyszer jobbra billentette, utána meg balra, csodákkal lett tele a kert. Harmadcseppekkel muzsikált, levelekkel táncolt, sőt, ha akart, vidám parkot varázsolt a barátainak. Egy szép tavaszi reggelen a kismanó szokás szerint felkelt, nagyot nyújtózott, és már előre örült a szépen induló napnak. Azt tervezte, hogy elhívja a barátait, egy hatalmas tavat varázsol nekik, ahol kedvükre lubickolhatnak majd. A varázslathoz szüksége lett volna sapkájára, de azt sehol nem találta. Kereste ház az egzugában, a virágos ládikában, megnézte a füle mögött a kis polcon is. Megkérdezte az almafát, a kertben nyíló tulipánt, a hétpettyes katicát, de a sapkáról senki nem tudott. Galagonya olyan keservesen sírt bánatában, hogy a nap alig bírta felszárítani könnyeit. Lassan beesteledett, Holt bácsi bandukolt föl az égre. Nagyon öreg volt már, szemüveget kellett viselnie, hogy lássa a földi dolgokat. A kismanó hamar elaludt, úgy kimerítette a nagy szomorúsága. Álmában valaki megszólította.
2: Kedves barátom, lehet, hogy én tudok neked segíteni. A nap elmesélte bánatodat, igaz, a szemüvegem nem volt rajtam, mert azok a huncut csillaggyerekek megint elvitték, tudod, szeretnek doktorosat játszani, ahhoz kellett nekik. Szóval nem jól láttam. De feltűnt, hogy valaki ének idején kiszalad a házadból, és Bergen-Gócia felé siet. Csodálkoztam is, mi olyan sürgős neked, hogy ének évadján útnak indulsz.
1: Galagonya álmában is tudta, hogy az öreg Hold volt az, aki elmesélte, mit látott. Másnap reggel nem sokat gondolkozott azon, hogy mit tegyen. Elszaladt Elszabóhoz, hogy tarisznyát varrasson a nagy útra, Nyimnyampék pedig pogácsával kedveskedett neki. Felvette a legkényelmesebb csizmáját, elköszönt a barátaitól, és útra kelt. 7 nap, 7 éjszaka vándorolt a tölgyerdőn keresztül. A zsebeit jól megtömte makkal. Amikor az óperenciás tengeren élő kurtafarkú malackához ért, elmesélte neki, mi járatban van errefelé. A kis malac azonnal segíteni akart Galagonyának. Beültette a ladikjába, és átevezett a tenger túloldalára, ahol már az út egyenesen Bergen-Góciába vezetett. A kismanó kiszórta a zsebéből a sok-sok makkot, 2 megtartott magának, és így szólt. Köszönöm a kedvességedet! A kismalac nagyon boldog volt azért is, mert segíthetett, és azért is, mert nagyon szerette a makkot. Megígérte Galagonyának, hogy amikor majd visszatér, süt neki egy szép makkal díszített tortát. Jár szerencsével, kismanó! Búcsúzott el a kismalac. Galagonya vinálman mendegélt tovább. Egy dombtetőre érve megpillantotta Bergen-Gócia tornyait. Éppen vásárt rendeztek a várban, így a nagy tömegben észrevétlenül beosonhatott a vár kapuján.
2: Csak szaladt, maga sem tudta merre. Egyszer aztán arra lett figyelmes, hogy hiába szalad, a lába nem viszi előrébb. Nagyon megijedt, és amikor oldalra fordította a fejét, egy szeplős arcú, mosolygos kisfiú nézett vissza rá.
0: Ne siess úgy, kisember, mert megütheted magad. Én Balkó vagyok, téged hogy hívnak? Honnan jöttél?
2: A kisfiú annyi kérdést tett fel egyszerre, hogy a Manó azt sem tudta, melyikre feleljen először.
0: Galagonya vagyok, és ha szépen megkérhetlek, tegyél le, mert nagyon illetlen dolog valakivel úgy beszélgetni, hogy közben lógatják őt a grabancánál fogva.
2: Balkó elnézést kért, és óvatosan letette újdonsült ismerősét a földre. Letelepedtek egy terebélyes fa alá, amely akkora volt, hogy alatta még a fiú is aprócskának látszott, nemhogy galagonya. Meg is dicsérte, hogy ő még ilyet soha nem látott. A kisfiú nem tudta, mi érdekes van rajta, hiszen minden nap megmásza és a tetejéről kémleli a messzeséget. A kismanó belekezdett a történetébe, miként is keveredett ő ilyen messzire az otthonától. Balkó alig bírta kivárni, hogy a mesélésnek vége legyen.
0: Lakik itt a városban egy furcsa öregember. Minden héten, amikor a vásárt tartják, megpakolt zsákkal megy útjára. A zsákja most is tel is tele volt.
2: Miért gondolod, hogy az én sapkám is ott van? Kérdezte galagonya.
0: A barátaimmal játszottam, amikor láttam, hogy az öreg megbotlik és elesik. Kihullott minden a zsákjából. Oda mentem hozzá, hogy segítsek neki összeszedni a földre hullott dolgait, de nem engedte. Gorombán elküldött, de láttam, hogy a sok kihullott portéka között volt egy sapka is. Éppen olyan, amilyenről most te meséltél.
2: Menjünk el hozzá, biztosan visszaadja, ha megtudja, hogy az az enyém.
0: Kérlelte a kismanó Balkót, és már vette is a batyuját, de a kisfiú türelemre intette.
2: Miért olyan fontos neked az a sapka? Kérdezte a fiú.
0: Az édesanyám készítette nekem. Belevarta az összes szeretetét. A tetején egy fehér bojt van, azzal tudok varázsolni.
2: A kisfiú ámulva hallgatta az úrfi történetét.
0: Akkor azért kellett az öregnek a te sapkád, mondta Balkó.
2: Ez a sapka attól is különleges, hogy csak az én fejemre illik, így varázsolni is csak én tudok vele.
0: Balkó egyre csak gondolkozott, törte a kobakját, mit tehetnének. A fa tetejéről sokszor láttam, melyik úton indul el az öreg ember. A nagyapámtól hallottam, hogy az az út egy barlanghoz vezet. Hogy mit rejt a barlang, azt senki nem tudja. Sokan egy szörnyű sárkányról beszélnek.
2: De tudod, én még sosem jártam a vár kapuján kívül. Nem tudom, mi várna ránk odakint.
0: Galagonyának már éppen lefele görbült a szája a szomorúságtól, amikor Balkó felpattant és felkiáltott.
2: Mi lenne, ha mi ketten mégis megpróbálnánk megkeresni a barlangot?
0: Erős vagyok, bátor vagyok, hiszen erre a fára is fel tudtam mászni. Segítek neked, galagonya!
2: A kismanó csüggedő arcacskája hirtelen kivirult, most már fülig ért a szája, olyan boldog volt.
0: Egy új barátság és egy közös kaland kezdete volt ez.

0: állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok, okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűte a nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
2: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
1: mondta végül az apukája.
2: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
1: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Jeték hegyét. A szivárvány óvoda a Manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandáját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Boszi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia, köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Boszi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen

0: kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikorn is a válla fölött áthajolva, fintorogva szaglázta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Abba sárkány adott egy-egy puszit Zoe mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoe, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bossi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bossi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bossi. Sajnos túlságosan kedves és jószívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a bibircsókját is elvették. Így aztán Bossi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
1: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mi legyek?
1: Tudom már, mondjuk én zenész leszek.
0: Mi legyek, ha nagy leszek? Fejemben az ötletek össze nem veszenek.
1: Tudom már, mondjuk furulja művész leszek.

veszelek. Tudom már, mondjuk ezt, de nagy király leszek. Mi legyek, ha nagy leszek? Fejemben az ötletek össze nem leszenek. Tudom már, mondjuk inkább virológus leszek.

0: neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárka.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Bendl Vera. Matyi tigrissel álmodik. Matyi és a pillanat. Matyi azon gondolkozott, mennyi is egy pillanat. Megkérdezte a tigrist, ő mit gondol. A tigris a vállát vonogatta. Őszintén szólva, ez nem olyasmi, amin gondolkozni szoktam. De végül hozzátette, megjegyzem, a nagy mezőt egy pillanat alatt futom körbe. Jó, válaszolta Matyi. Akkor menjünk. Mérjük le? Elindultak a nagy mezőre, Matyi letelepedett a nagy fa alá, és jelzett a tigrisnek. 3, 2, 1, most indulhatsz, figyelek! És a tigris hús futott, iszonyú gyorsan futott. Matyi alig tudta követni a fejével, de azért, amikor visszatért, mégis ezt mondta. Nézd csak, gyors vagy, mint a szél, de én úgy hallottam, a pillanat az egy nagyon-nagyon rövid idő, én meg 4-ig számoltam, amíg futottál. Azt hiszem, ez kicsit több volt. Na jó, válaszolta a tigris, akkor mondjuk... Ha a két fa között futok csak? Próbáljuk meg, bolintott Matyi, és a tigris startolt. Egyik fától a másikig ugrott, és tény, a sebessége talán megközelítette a pillanatot. Hát, közölte Matyi, ez már lehet. De tudod, mi van, ha még ennél is rövidebb a pillanat? A tigris kicsit megszeppent. Ennél gyorsabban nem megy. De figyelj, és elkezdett pislogni. Egy percig folyton pislogott megállás nélkül, elég furán nézett ki. Most mit pislogsz? Érdeklődött Matyi. Hát gondoltam, ezek a pillanatok. Egy pislogás, egy pillanat. Mit szólsz? Igazad lehet, válaszolta Matyi, és ő is elkezdett pislogni. Együtt pislogtak egy negyed órát, de aztán belefáradtak. Csak mi van, ha egyetlen pislogás alatt ezernyi pillanat telt el, mert ez annyira rövid idő, hogy mérni sem lehet? Tette fel a kérdést. Matyi, ne fárasz! Rázta meg a szőrét a tigris. Ha mérni sem lehet, mit foglalkozzunk vele? Ha nem egy pislogás, nem egy ugrás, nem egy számolás, akkor ne játszunk inkább valami érdekeset? Matyi belement. Látta, hogy a tigris nem áll készen további mérésekre, így inkább maga kutatott tovább. Arra jutott, hogy anyának egy pillanat annyi, ameddig leveszi a poharat a polcról és tölt bele vizet, hiszen gyakran így fogalmazott, Matyikám, egy pillanat és adok is valamit inni. Apa ehhez képest azt mondta, egy pillanat és már is ott vagyok, ami legalább 10 percet jelentett. Legfurább persze a nagyi volt, mert ő azt állította, egy pillanat alatt elkészíti a csoki pudingot. Matyi nem mondja, hogy hosszú idő volt, egy mese alatt mindig el is készült, de nyilvánvaló, hogy egy mese pillanatok sokasága, nem? Így hát Matyi egyedül maradt ezzel az elméletével. Egy olyan icipici időről beszélünk, ami mindennél gyorsabban telik. Úgy fut kb., mint a ló a népmesékben, aki azt kérdezi, hogy repüljek, édes gazdám, mint a szél, vagy mint a gondolat? Végül Istvánhoz fordult. István, senki nem mondja meg nekem rendesen, mennyi egy pillanat. Szeretném látni a lehető legeslegkisebb pillanatot, de mama azt mondja, ez alatt megfőzi a pudingot. Ez biztos nem igaz. István hümmögni kezdett. Matyikám, nos, hát, ez egy bonyolult kérdés, és így hirtelen, hát, nagyon hosszú lenne elmagyarázni, mérni meg, hát bele sem kezdenék. Van inkább egy másik ötletem. Hívd ide a legjobb barátodat. Matyi odahívta a tigrist. Na figyeljetek, mondta nekik István. Ne gondoljatok arra, mennyi egy pillanat, csak nézzetek a kamerába, vagy egymásra, vagy ahogy akartok. És elővette a mobiltelefonját. Nagyon furán tartotta, mint az öreg emberek, jó messze a szemüktől, és böködni kezdte. Matyi nem is értette, mi történik, de közelebb bújt a tigrishez. Átölelték egymást, és bambán figyelték Istvánt. Aztán mosolyogtak. Aztán unatkoztak. Egy idő után István odament hozzájuk, és mutatott egy fényképet. A tigris Matyi felé hajtotta a fejét rajta, és véletlen félig csukva volt a szeme. Matyi az ellenkező irányba hajolt, de kérdőn nézett a tigrisre. Nem volt éppen egy tökéletes kompozíció, de mindegy. Szóval itt vagytok, nézzétek, folytatta István. Ez itt biztos, hogy egy pillanat. Azaz egészen rövid, mérhetetlen, amikor éppen így néztek egymásra. Sok ezer volt előtte, sok ezer utána, de volt egyetlen nagyon rövidke, amit most lefényképeztem. Kinyomtatom nektek egy drogériában, és akkor mindig emlékezhettek rá. Rendben, újongott Matyi, én leszek a pillanatőr. Megőrzem ezt a pillanatot, vagyis ő fényképet. Aztán megint elbizonytalanodott. De István, ha mégis leszeretném mérni? A tigris felborzolta a szőrét. Matyi, mániákus vagy. Hát nem elég ez neked? A precizitás fontos dolog, apa mondta. Nézett rá szigorúan Matyi. A tigris fújtatott. Nem megy. Én sem tudom, válaszolta István. Ezért mutattam inkább meg. Nézegesd a képen. Hát oké, válaszolta Matyi, és arra gondolt, hogy ez így jó tulajdonképpen. Majd máskor is fényképez pillanatot a szemével is, de azért még szüksége lesz egy varázsos mesebeli lóra is, aki rendesebb felvilágosítást tud adni a mértékegységről, vagy elrüpíti őt a varázshegyre hipergyorsan. Akkor végre kiderül, mennyi is az annyi tulajdonképpen.
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
4: Sziasztok gyerekek, Tóth Farusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy verset. Kányádi Sándor őszelő. Fázik a küküllő, lúdbőrös a háta, már csak a napjár elfürödni a gátra. Lenn a gát alatt csak vadrécék, vadludak, ők is búcsúzóban tiszteletkört úsznak. Ékelődnek aztán föl az őszi égre, belevesznek lassan a kék messziségbe. Reggelenként apró kötfiókas, pára, kapaszkodik föl a partmenti fűzfákra. Ágaskodik a szél, leveleket olvas, fönn a hegyek között felbődül a szarvas, fönn a hegyek között felbődül a szarvas.
0: Amit most hallgatsz, az a
7: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
8: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanulm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vontatta ligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jól eső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl. Akkor nem lenne nálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő, úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, e naptól kezdve egészen megváltozott a ronyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A ronyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a 7. nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajok nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a ronyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a ronyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam, és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a záporeső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a ronyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab rézgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? 4. nap újra fölcsapott vándorronyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
9: Halihó!
10: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Boldog a kis Katica, hazafele éppen, fekete kis pöccsöcské így számolgatja szépen. Kicsinek is kicsi vagyok, egy pöttyöm van még csak. Ha majd egyszer nagyobb leszek, lesz szám nekem még 6.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zoknipáros.
1: Sziasztok, pöttöm kis hallgatók, én inkoz vagyok.
2: Én pedig Zokni. Ma a mikroműanyagról fog szó esni.
1: No de vajon mit is jelent ez a szó? Mikroműanyag.
2: Igazából iciri-piciri műanyag darabokat, amit szemmel nem is látunk.
1: Pontosan. Amikor egy eldobott palack bomlásnak indul, ott keletkezik a mikroműanyag is. Sajnos már egyre több helyen fellelhető a természetben.
2: Ami bizony nem magától került oda.
1: Ezért is nagyon fontos, hogy ne szemeteljünk. A műanyag palackoknak a szelektív hulladékgyűjtőben van a helye.
2: Ráadásul tudjátok, hogy mennyi idő alatt tűnik el egy műanyag palack a természetben?
1: Ó, nagyon sok. Egy alma körülbelül 2 hónap alatt bomlik le. Viszont ez csak jó a természetnek, mert visszakerül a körforgásba. Viszont a műanyag palack...
2: Műanyag
1: palack...
2: A műanyag nem természetes anyag, így nem jó, ha visszakerül a körforgásba. Sőt, több száz év, mire eltűnik a föld színéről.
1: Aj, lehet akár 1000 is.
2: Ezért szokták mondani nektek otthon, az óvodában és az iskolában, hogy ne dobjátok csak úgy el a műanyag palackokat.
1: Mert nagyon káros a természetnek. Óvjuk együtt a bolygónkat és figyeljünk a környezetünkre.
2: Szóval, hol a helye a műanyag palackoknak, inkoz?
1: Jaj, Zokni, hát hol máshol, mint a szelektív kukában!
2: Ennyi fért bele mára.
1: Hallgassatok minket nyitott fülekkel legközelebb is!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat.
2: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sün doktor szőlőskertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdő lakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sün doktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak, Sün doktor és Mókus mama jókora bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sün doktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a Mókus gyerekek és a Sün testvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós, érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket, igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
7: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták.
6: Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
7: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő.
6: Fordított hátat Gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
7: Au! Ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval,
6: mérgelődött testvére Jocó.
7: Nem az olló volt az, jaj! kiáltott Emma, és ijetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál. Nem mész innen, te kis haszontalan! Hozzám ne nyúj! Mindannyian Emma köré sereglettek, a mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
8: Ez az én szőlőm, nem adom!
7: Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad! Lépett közbe Csiribi.
8: De én nem adom, még nem érett!
7: Visított a szőlő.
8: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
7: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
8: Áú!
7: Üvöltött Jocó.
8: Úgy kell neki, úgy kell neki!
7: Kacagott Gyík Sanyi és Gyík Gyuri
9: a hátuk mögött.
7: Na megálljatok, heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncsol rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
8: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
7: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze. Ma van a szüret. Már megértek a szemek.
8: Én még érlelni akarom,
7: kiabált a szőlő. Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
8: Akkor sem adom,
7: durcáskodott a szőlő. De akkor már muszáj lesz, mordult Jocó, azzal a szüretelők tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
8: Préseljük ki, kiaválták lelkesen a szüretelők.
7: Sündoktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sündoktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
8: Gyerünk, lássuk kitapos legnagyobbat,
7: ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón.
8: Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam,
7: nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sündoktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé, a must került. Ebéd után folytatták a munkát. Amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret.
9: Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette ki Jocó. Remélem megnyugodott már.
7: A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
8: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem!
7: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót gúzsba kötötte a szőlő.
8: Ereszel!
7: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
8: Ereszd el Jocót és Csiribit! Hogy is ne!
7: Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
8: Hívjuk ide sündoktort, a mamát meg a papát,
7: szipogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
10: Megérkezett a mentőszolgálat,
7: harsogták.
10: Innen jött a riasztás?
7: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
10: Akkor most kint kell segíteni?
7: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt.
6: A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
10: Nem látunk semmit,
6: kurutyoltak.
10: El kéne engedned Csiribit és Jocót.
9: Nem engedem,
6: makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
10: Erezd el őket nyugodtan,
6: Gyík Sanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
9: Hát ti barátok vagytok?
6: Hökkent meg Panna.
10: Persze, együtt szoktunk napozni,
6: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat Csiribiről és Jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
10: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet szüretelni,
6: jelentette ki végül a legnagyobb.
10: Hogy-hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
6: kiabált Jocó.
9: Igen, de ez mazsol a szőlő.
6: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük. Panka eltáltotta a száját.
9: Hát szőlőből lesz a mazsola?
10: Bizony,
6: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
9: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
6: Kapott észbe Emma.
9: Majd Gyík Sanyi ide hív titeket,
6: mondta a szőlő.
10: Ha megérett a mazsola, szedhetitek.
9: Gyík Sanyi úgysem fog szólni senkinek,
6: morgott Jocó. Gyík Sanyi rögtön hátat fordított Jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
10: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
6: Ekkor felharsant a présháznál Sündoktor hangja.
11: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka! Kezdődhet a mulatság!
6: A szüretelők felkapták a puttonyukat, és indultak.
9: Gyík Sanyi, nem jöttök a mulatságba?
6: Kérdezte Panka.
9: Szüreti mulatság?
10: Ugyan, micsoda butaság!
6: Legyintett Gyík Sanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés... egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

nézheted, és most mindenki. Újra előveheted, vedd elő a ceruzát, rajzolok neked egy mosolygónak.

0: na segítsetek. Rajzolok egy szép világot,
1: ilyet csak neked.
0: Ha úgy hozza kedved, mindig megnézhetem. Rajzolok egy szép világot, a kedved, újra elővehetem. Színes virágot is rajzolok neked.

vissza kedven. Mindig megnézheted, és most mindenki. Rajzolok egy szép világot, neked csak neked. Úgy hozza kedven, újra előveheted, vedd elő a ceruzán. Színes virágot is rajzolok neked, illatát, ha tetszik,

0: az a kedved.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Bennyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apó, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Ki falta fel a túró kemencénket? Ki rágta le a túróasztal sarkát? Ki ette meg a túró lócának a lábát? Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek. Hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt. Az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a kétszemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a háromszemüt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót. Oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót. Aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
4: Sziasztok, Herman Nille vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma kivételesen egy olyan szöveggel készültem nektek, aminél az a fontos, hogy jól tagoljátok a szavakat, hiszen így lesz értelmes a mondat. Segítek nektek. Először megmutatom én, majd lassan ismétlem és mondjátok velem. Csak ügyesen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Most elmondom nagyon lassan is, és mondjátok utána. Már ősz volt szinte, most mondjuk együtt, már ősz volt szinte, mehetünk tovább, mikor egy őszinte őszinte, most együtt, mikor egy őszinte őszinte. Következő mondat, hogy legyek őszinte, most együtt próbáljuk meg, hogy legyek őszinte, és a legvége, mert ő szinte őszinte. És akkor most együtt, mert ő szinte őszinte. Készen is vagyunk. És akkor most elmondom még egyszer gyorsabban, mondjátok velem közösen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok többet és többet, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tenyével. Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenye fákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szrünka Szonya vagyok, a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a második helyezést értem el, és most én mesélek nektek Richter Enikő Erdőfestő Kismanók című meséjét. Hallgassátok szeretettel! Hegyek közt egy kis erdő mélyén, zöld és sárga levelek alatt élnek azok, akik elbújnak, jól rejtőzködnek, és nem nagyok. Ők azok, akikről ez a kis mese szól. Ez egy vidám csapat, arcra mosolyt csaló. Néha-néha kikibújnak, s kis bubjuk is látszik már, s a levelek zörgő hangja, nekünk ez bizony jelzi már. Kik vagytok ti apró lények, akik jönnek s kukucskálnak? Ti vagytok a levélfestők, akik erdőket pingálnak? Választ viszont nem adtak, csak sapkájuk bólint, és amilyen gyorsan jöttek, el is tűntek. Az addig nyüzsgő erdő újra halkan hallgat, egy nyuszi toppan éppen oda, szaglászó nózi az ég felé magaslik, érzi a sapkás kis manókot létét, és keresi társaságuk titokban. Kis nyuszi, kik ők, akik a bokrokban bújkálnak? Mit csinálnak itt a sűrűben? Nagyon vidámak.
3: Musmus, akik szempülesek, meglesetik a kis apró termetű lényeket, akik csettenkedve járnak, kelnek, és szép kis kavicsokat festenek. Sapkás buksiukról portét is mintáznak, sokféle dolgokat rejtenek tintába.
2: Ahogy ezt kimondta, szedte lábát, és elillant.
3: Kicsi lények, kik ők vajon? Megtudunk többet vajon? Kérdezzük a kis sünit a talajon.
4: Lehet köztük tavaszi anyó, vagy kertészkedő öregapó, vagy akár egy nyári fagyizó, pancsoló gondatlan kismanó. Az őszi és téli manók is ügyesek. Ismernek ők mindenféle ünnepet. Kavicsokra zöld, piros, őszi színeket és karácsonyi boldogságot festenek.
2: Aztán valami hallható, és a kis suni gyorsan elsurranó. Már csak színes levelek maradtak utána, melyek földre pottyanó, apró hanggal huppantak az avarba. Ahogy az őszi hangokat hallgatom, egy huhogás is felsejlik a magason. Felnézek, és egy bagoly figyeli nézelődő tekintetem. Okos bagoly, te biztos tudod, kik ők, kérlek, mondd el nekem.
5: Hú-hú, szorgos apró kezükkel szép munkákat alkotnak, bizony a pingálásba beleadják szívüket. Ügyes és gondos festéssel egy szép világot festenek. Ezeket, ha megtalálod, te is elrejtegetheted. Alkotás közben néha-néha
3: kikitekintenek oldalra, nehogy valaki valahonnan észrevegy őket titokban.
5: Ezért, ha látni akarsz egyet, csak óvatosan közelítsd meg, vagy lehet, hogy jobb, hogyha hagyod, hogy a művével alkosson nagyot.
2: Közben, ahogy ezt elmesélte, egy színes kavics a lába mellé pont lepihent. Elkészült a színes kavics, ott hagyja csendben a fűben. Később egy kis csiga viszi messze-messze bizenföldön. Vidám pici vándorkavics sok irányba eljuthat már. Embereket megnevettet, így a festő elégedett. Megtalálták alkotását, nem dolgozott már hiába. Van, aki tovább is viszi magával a nagyvilágba. Sokan szívükbe zárják, nem engedik már tovább. E kedves kis ajándék, egy mosolyt hozó emlék. Az alkotómanó mindig örül, bármerre is megy a pici köve. úgy gondolja, hogy pont oda kerül, ahol éppen szükséges a helye. Apró szája mosolyogva, húzódik már félálomra. Fejét hajtja, s alszik is már. Bent hortyogva, az ágyában.
6: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: A következő mondókánál kiabáljatok ti is velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Most megtanulunk egy mondókát, aminél először a combunkat fogjuk óvatosan ütögetni, aztán a pocakunkat, utána a vállunkat, és végül a fejünk tetején fogunk az ujjbegyünkkel egy kicsit dobolni, jó? Na figyeljetek! Úgy szól a mondókánk, hogy hej, gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica! Na és egy picit most csavarni fogunk ezen, kicsit nehezítünk, mert hogy amikor a combunkat fogjuk ütni, óvatosan, akkor nagyon halkak leszünk, szinte suttogunk. Amikor a pocakunkat, akkor picit hangosabbak, amikor a vállunkat, akkor még hangosabbak, és amikor a fejünket, akkor nagyon hangosak, akkor nyugodtan lehet kiabálni. Na felkészülni, figyelj! Gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica!
2: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Titokzatos elágzat. Volt a világon két lány, az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe, rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak, valahogy ilyesmi volt. Cidip-cidip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet, ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket, ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke, kedves, ám olykor tréfásni is tud. olyan nagyon tréfás, Manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mi lapult a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündérből.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe a pricson. Meghiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem. A szomszédország királya nem adta neki a leányát. Pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon. Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött borbélegénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Ej, ilyen olyan adta, eltakarodj innét, ordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak?
2: Ilyes valaminek, felelt a királyfi.
1: No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz.
2: Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál.
1: Kérdi a kapus. Hogy hívnak?
2: Engem 4 hét előttnek.
1: No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged?
2: Borbélegény vagyok, és szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetné halála napjáig.
1: Hát, ha olyan híres borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál.
2: Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára.
1: Kérdi a szakácsné.
2: Kit keres maga, lelkem? Mi a neve?
1: Macska az én nevem, kincsem, szakácsné.
2: Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van.
1: Itthon van-e a király kisasszony?
2: Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal.
1: Ugyan miért sír?
2: Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt.
1: No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa.
2: Csak vigye, lelkem, vigye!
1: Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból.
2: Hallja, kincsem, szakácsné, mi lesz vacsorára?
1: Majd visszajövök.
2: Túrós, rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom.
1: Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól.
2: Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi.
1: Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott.
3: Jaj, ki vagy, mit akarsz?
1: Túrós, rétes a nevem, felséges király kisasszony, meg ne ijedj tőlem.
2: Túrós, rétes?
3: No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony,
1: és olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota.
3: Hát miért jöttél, túrós, rétes?
1: Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát.
2: Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg?
3: Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, és az enyémnek is, ha megtudja az apám.
1: No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak,
2: hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét. Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett? Mondja a király kisasszony. Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a túrós rétes miatt. Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari Borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még Borbé nem beretvált, amióta áll a világ. Hogy hívnak? Kérdezte a király. Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban. Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvált, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje. Megállj, kazember, megállj! Ordított a király, szaladt szobáról szobára. Először is a lányával találkozott. Nem láttad ilyes valamit? Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni túrós rétes miatt. Szalad a király a konyhára. Nem láttad ilyes valamit? Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el. Megbolondult a keze? Mind félre beszélnek. Szalad le a harmadik kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Ilyes valamit nem, de most futott erre 4 hét előtt. Bolond! Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé. No, végre hallok okos beszédet is. Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni. Láttad ilyes valamit?
3: Nem láttam, felséges királyom.
2: Hát miért fekszel a sárban?
3: Mert a pálinka levert a lábamról. Szedte-vetteg az embere. Hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról?
2: Szúdarul elpáholta a kapust, s visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbé. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.
4: Csukásmese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl: rakjunk tüzet, kutya úr!
4: Rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe.
3: Nosza, hamar galjat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen. Azt mondja a vidám nyúl:
5: játszunk egyet, kutya úr!
4: Mit játszunk?
5: Te lakodalmat!
4: Jól van, játszunk lakodalmat.
3: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a víg nyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp, hopp. Hanem íme mi történik? Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya: mit csináltál, te buta? S hogy így rája kurjantott, a farkába kaffantott. A nyúl: uccu, vesd el magad, farka nélkül tova szalad.
4: Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa.
3: Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, bátran kérjetek tanácsot a szüleitektől és a felnőttektől. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, a kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a sejempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
2: Én vagyok a szekrény.
1: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. Odaért az ágyhoz. Megállt előtte, és így szólt.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
1: Kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni.
2: Az se baj, gondolta a kis csacsi,
1: meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék, odaért a székhez, megállt előtte.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
1: Ám a szék nem válaszolt.
2: Biztosan nem hallotta,
1: gondolta magában a kis csacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt.
2: Hiszen ez alszik,
1: szólt a kis csacsi, és lábujjhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett. Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet.
2: Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
1: Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik, a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált és nézett kíváncsian.
2: Engem ajándékba hoztak, törte meg a csendet végül is a kis csacsi.
1: De a másik erre se szólt egy szót se.
2: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
1: Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, s elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult. A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment.
2: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk.
1: Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit.
2: Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy. Szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék. Igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét.
1: Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol.
2: Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem.
1: És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
5: Képzeld!
6: Na?
5: Az előbb láttam a cicánkat Cirmit kisettenkedni a kamrából. Csupa tejföl volt a szája. Nagyon igyekezett, hogy ne vegyem észre.
6: Szerintem van valami a füle mögött.
5: Mi? De hát a szája volt csupa tejföl.
6: Jaj, nem! Ez egy mondás. Azt jelenti, hogy az illetőnek valószínűleg valami szégyelnivalója van. Titkol valamit, de nem tudjuk, hogy mit.

0: használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát gyerekek, most egy olyan mese következik, amit én írtam. Egy kis markolóról írtam ezt a mesét. Döbrente Ildikó vagyok, hívjatok úgy, hogy Ildikó nénye.
2: Engem meg úgy szólítsatok, ha találkozunk, Péter bátyó, Levente Péter vagyok, Döbrentei Ildikó nényének a szerelme és meseolvasó társa.
1: Már 58 éve, képzeljétek el. Hát akkor kezdődjön a mese.
2: Kis markoló.
1: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy kis markoló. Anyukájával és apukájával élt egy építkezésen, a szedres erdő közelében. Kis markoló anyukáját úgy hívták, hogy mamarkoló, apukáját meg úgy, hogy paparkoló.
2: Barátai is voltak kis markolónak, kis dömper és kis darú. Napközben, amíg mamarkoló, paparkoló meg a többi felnőtt dolgozott, addig kis markoló, kis dömper és kis darú az erdő melletti réten játszottak. Pillangót kergettek, vadalmával futballoztak, legelésző teheneket bámultak, virágszedő lányokat csodáltak, és irigykedtek a falusiakra, akik szedret szedegettek az erdőben.
1: Én is szeretnék szedret szedegetni, nyafogott egy este kis markoló.
2: Hétvégén elmegyünk az erdőbe.
1: És mi is szedegetünk szedret.
2: Ígérte mamarkoló és paparkoló kis markolónak.
1: Hétvégén, hol van az még? Legyintett kis markoló.
2: Másnap reggelre sok eső esett, és kis markoló hiába várta kis dömbert és kis darút az erdő szélén.
1: Hogy ne unatkozzon, kicsit kergette a pillangót, kicsit futballozott a vadalmával, kicsit bámulta a legelésző teheneket, kicsit csodálta a virágszedő lányokat, de érezte, hogy egyre jobban irigyli a szedret szedegető falusiakat.
2: Szeder!
1: Szeder! Szeder! Szeder!
2: Hallatszott az erdőből.
1: Szép a szeder,
2: szeder,
1: szúr a szeder,
2: szeder,
1: szédület, hogy mennyi szeder!
2: Szeder!
1: Egy életem, egy halálom, nekem ezt most meg kell látnom, gondolta kismarkoló, és egyedül elindult az erdőbe.
2: Izgatottan gurult a nagy fák alatt, és mohón szedegette markolójával a szedret. Egyre beljebb keveredett. Már a vaddisznók dagonyázó helyénél járt, mikor egy markolás után zsupsz, megcsúszott, és a hátsó kereke elsüllyedt a pocsolyában.
1: Jaj, beragadtam a sárba, szeppent meg kis markoló. Jó erősen felbrummogtatta a motorját, neki rugaszkodott, hurrok!
2: De egy centit sem mozdult odébb.
1: Na még egyszer, biztatta magát. Újra felbrummogtatta a motorját, újra neki rugaszkodott, még a lámpáit is megvillogtatta, de hiába.
2: Mintha ólom súly húzta volna a kerekét.
1: Jaj, nekem most mi lesz velem? Rémült meg kis markoló. Mi lesz, mi lesz?
2: És kétségbe esetten dudálni kezdett.
1: Hát, ha meghallja egy őzike, gondolta. Vagy az öreg néne, aki az őzikét ápolta. Ő biztosan segítene rajtam is.
2: De csak egy magányos tehén jött arra, aki elkódorgott a csordából. Hát te mit dudálsz? Mit villogsz itt? Mit brummogsz itt? Kérdezte mélán a tehén.
1: Jaj, kedves tehén, már egészen elsüllyedtem itt a sárban. nem tudnál kihúzni.
2: Én nem, de ismerek valakit, akit majd segít, válaszolta a tehén, azzal megfordult és elment.
1: Jaj, ne menj el, kedves tehén, ne hagyj itt, kiabált a kis markoló, de a tehén nem fordult meg.
2: Teltek, múltak az órák.
1: Anyukám meg apukám, aggódni fog értem, gondolta kis markoló, és megremegett a motorház tetője. Hiányozni fogok nekik, és keservesen brümmögni kezdett.
2: Ahogy ott brümmög, szipog, egyszer csak ágropogást hall. Felnéz, hát jön a tehén visszafelé, de nem egyedül, hanem egy bőbugyogós, fura figurával. Ez Mehmed, a török, dünnyögte a tehén. Ő az ismerősöm, aki segít, lapátot is hoztál, fordult a tehén a törökhöz. Ühüm, bólintott Mehmed. Gyűrűm, ezüst, követ török, tenyerembe belepökök, sarat merek, követ török, és szélsebesen lapátolni kezdte a sarat. Aztán ágakat tett a hátsó kerék alá, és intett kismarkolónak, hogy mehet!
1: Kismarkoló felbrummogtatta a motorját, megvillogtatta a lámpáit, nekirugaszkodott, és...
2: Csupp! Egyszerre kiszabadult a sárból.
1: Hurrá, hurrá, dudált kis markoló, és boldogan mozgatta a kerekét.
2: Rendben, Mehmed, dünnyögte a tehén. Ühöm, bólintott Mehmed. Gyűrűm ezüst, követ török, tenyerembe belepökök, sarat merek, követ török. Perdülj felém, kedves tehén!
1: Kismarkoló mindkettőjüket felültette a hátára, és egészen a házuk kapujáig vitte őket.
2: Ott elköszönt tőlük, és gyorsan-gyorsan hazagurult az építkezésre, mamarkolóhoz és paparkolóhoz, akik már nagyon várták.
1: Többé nem megyek egyedül szedrezni, gondolta félálomban kismarkoló, aztán elaludt.
2: Másnap reggelre a madarak kismarkoló minden szedrét felcsipegették.
1: Egyetlen félig érett szemet hagytak csak a markoló sarkában. Nehogy kismarkoló azt higgye, hogy álmodta az egészet.
2: Így volt?
1: Nem így volt.
2: Égből pottyant mese volt.
3: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mesél nektek. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. A farkas és a kecskegida. Kora reggel munkába ment a kecskemama. Jó távol volt a káposztaföld, egész nap oda lesz majd. Kioktatta hát az otthon hagyott kecskegidát, hogy mit kell elvégeznie. Az ajtóban még búcsút intett kicsinyének, és alaposan lelkére kötötte, hogy senkit se engedjen be a házba, mert sok az ellenségük, mostanában a kecskegidákra leselkedő veszély állandóan a kertek alatt ólálkodik. Nem is sejtette, hogy a legfőbb veszély már is a ház sarkához lopakodott. Az ordas farkas bújt meg a bokorban, és kihallgatta az utolsó szavakat. Megnyalta a szája szélét, mert belegondolt, hogy milyen csodás íze van a friss kecskegida húsnak. Amikor a kecskemama elment, az ordas azonnal ott termett az ajtónál, és a kecskemama hangját utánozva folytatta a kis gida oktatását. És ha ettél, szépen mosogass el! Igen, mama! Hallatszott bentről a kis kecskegida gyanútlan hangja. Olyan édes volt ez a hang, hogy a farkas szájában összefutott a nyál. Már ki is találta, hogyan juthat be könnyedén, kopogott az ajtón. Jaj, kis gidám, engedj be! Itthon felejtettem a káposztás kert kulcsát. Persze, mama, de előbb tedd ide a hófehér lábacskádat a kulcslyuk elé. A farkas mérges lett ettől a nagy óvatosságtól. Beste kölyke, hát már az édesanyádat se engeded be? Dehogy nem, mama, csak előbb tedd ide a kulcslyuk elé a hófehér kis lábacskádat. Ez a csel sem jött be, az ordas most a könyörgéssel kísérletezett. Jaj, kis gidám, ne légy már ennyire bizalmatlan. Lekésem a távolsági buszt, ha tüstént nem engedsz be. Beengedlek, drága mami, mondta bent a kis gida. Csak előbb mutasd meg a hófehér lábacskádat. A farkas tehát nem tudott túljárni a kecske gida eszén. Az óvatossága

0: A föl a szél, csak az éjszakák, csak azok hűvösek, mint a csillagok. Napközben meleg van, meleg, sütkéreznek a verebek, duruzsolnak a darazsak, napfényben fürdik a patak. Gúnárok, gácsérok, tojók élvezik még az úsztatót, de a reggeli hideget feledni többé nem lehet. Sem az esték, sem a sötét éjszakák csillaghűvösét. Tudják mindezt a levelek, s a fának búcsút intenek.
1: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ekete, pekete, cukot a pé, ábe, bábe, dominé, csiszi A, csiszi B, csiszi, csosszi, kompodé.

0: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
1: Zebrák, csíkos szép lovacskák,

0: a léten. Csupa csík a zebra írha, mint a megvonalazott irka, lábtól fejig vonal minta, rajzolódik szépen. Rajzolódik szépen.
1: Csukás Mese Rádió. Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Grimm testvérek, a muzsikusok. Egyszer volt egy ember, és annak egy szamara. Vén volt a szamárs, mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, és azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamára szamár mégiscsak észrevette gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt az út szélén, és sóhajtozott magában. Hely, de megöregettem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregettem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, és a szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregedtem, a fogamat elhullattam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na, hát sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, és ott egyszerre csak meglátnak egy vénkakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve. Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél! Hát, hogy ne lelkem, szamáratyám fia! Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni. Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded ezt. Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosa. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van, mondta a szamár. No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. Na, mit látsz, vén szamár? Kérdezte a kakas. Hé, haj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi? Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? Azt, hogy a szamár a két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elámosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték, nagy ijedten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, a macska szeme volt az, de hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamár a kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ez perc kivehetsz, holnap után bejöhetsz, tér már a cimregére, ugor cica az egére, fuss!
2: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
3: Grimm testvérek, a brémai muzsikusok. Elmesélik Gőz László. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Szegény állat, már nagyon fáradékony, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy útjára engedi. A szamár azonban megelőzte a gazdáját, és egy óvatlan pillanatban elillant, az útja Bréma felé vezetett. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, vendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és léhegett, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj, fog meg? Miért léhegsz úgy? Kérdezte a szamár. Ne is foglalkozz velem, nyögte busan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám sem veszi már hasznomat, úgy döntöttem, inkább elszököm. De ilyen vén fejjel, ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek? Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantót pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit keseregsz, bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha már zörögnek a csontjai? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De a gazdáim hálátlanok, ha már nem tudom megfogni az egeret, már semmire se vagyok jó, azt mondják. Hanem aztán most légy okos, bajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és glorka szakadtából rikoltozott. Hát téged mi lehet? Kérdezte a szamár. Mit trikoltasz, hogy irgalmatlanul? Júj, felelte a kakas. Hiába jósoltam ő időt, holnapra a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. De én fiatal vagyok még levesbe valónak, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Majd meglátjátok. Inkább gyere velünk, tarajos, biztatta a szamár. Jó móka lesz, Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröppent egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, tarajos koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlégette a környéket, egyszer csak világosságot látott, nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak. Amarra valami kis fénycsillag, ott valami háznak kell lennie. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont kiváltképpen, ha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt. Egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított, betyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, oda ment az ablakhoz és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? terített asztalt rakva minden jóval, körülötte ülnek és palatoznak a betyárok. Terített asztal, sóhajtott a kakas, ez kellene nekünk. Az ám, mondta a szamár, én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félre vonultak és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem pőzték a haditervet. A szamár feltette két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkuszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszerűen rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, ivalgást, tonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak föl az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísérte tönt közibük, ilyetükben felordítottak, és hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak lakomázni, és úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a vacsorát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemödömbre heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott, a kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már, azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt odabenn. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénebb felugrott, mordult egyet. A betyár nagy üggyel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdom mellett, ott meg a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábaival. A lármára följött a kakas is, és harciasan lekiabálta a kakas ülőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve ijedten jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg valaki rám kiabált, az udron egy fekete szörnyetek hevert és elkergetett a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz is azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé, elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Jó, jó, jó, jó, itt az

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
1: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszki Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tóvize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tófenekén lakó zöldszakállú unkirály egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta unkirály aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes kedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéje zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból, szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöld szakállú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlányt. Majd megmutatom én a zöld szakállú unkirálynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, menten megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakálú unkirály észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöld szakállú unkirály alig hanem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szegény ember és a róka. Élt egyszer egy szegény ember, akinek nem volt egyéb vagyona, mint két ökör és egy darabka föld az erdő szélén. Az öreg egész állónap a földjét művelte, de nem sok sikerrel. Épp hogy egy kis búza megtermett rajta. Egy nap aztán, mikor éppen szántáshoz készülődött, égtelen ordításra kapta fel a fejét. Közeli erdőből jött, és az ember eldobva kaszát, kapát, szaladt a hang után. Aztán az erdő mélyén megpillantotta a medvét és a nyulat, amint civakodtak. Olyan viccesnek találta a furcsa párost, hogy mikor felnevetett, az erdő is beleremegett. Azok egyből abba hagyták a csetepatét. A medve, mikor észrevette, hogy a szegény ember kinevette, óriási haragra gerjedt.
1: Hogy mersz engem kinevetni? De most majd megbánod. Felfalom a két ökröd, de még téged is.
0: A szegény ember úgy megijedt, hogy térdre ereszkedett és könyörögni kezdett. Legalább annyit várja, míg egyszer megvetem a földem. Hogyha már nem leszek, legalább a gyerekeim ne éhezzenek.
1: Estig adok haladékot, de csak is miattuk. Fesd el a búzát, de utána felfallak.
0: Hiesztett rá a medve, majd otthagyta.
2: Fogta most a fejét a szántóvető, ugyan mit évő legyen.
0: Elindult a földjére,
2: akárhogy törte a fejét, nem jutott az eszébe semmi, hogyan járhatna túl a medve eszén. Amíg így gondolkodott, melebotlott a rókába. Hát téged meg mi lelt? Mire föl ez a nagy keserűség?
0: Kérdezte tőle a rókakoma. A szegény ember elmesélt neki mindent töviről hegyire.
2: No, ezért bánkódom én. Estig a fejemet veszik. Az nem olyan biztos. Segítek én neked, csak nem ingyen, mondta a róka. Mégis mivel fizessek?
0: Kérdezett vissza a szegény szántóvető.
2: Ha van ököröd, van egy tyúkod is. Ezek éppen megteszik. A feleségemnek valóban van pár tyúkja, hát legyen. Odaadom a rókának, gondolta magában az ember. Majd kezet ráztak az egyességre. Aztán a róka elhadarta a tervét a szegény embernek. Elbújjak ebbe a bokorba. Ha majd jön a medve, jó nagyot rikkantok, ő pedig majd azt hiszi, az emberek vadásznak az erdőben. Akkor előkapod ezt a szenes zsákot, ráveszed, hogy bújjon bele. Én pedig nem sokára előmászom a rejtekemből, gyanútlanul megkérdezem, mi van a zsákodban, mire te azt feleled, hogy szén. Én pedig addig kötekedem majd, amíg rá nem csapsz a szenes zsákra egy lapáttal. A szegény embernek tetszett a róka terve. Gondolta, most végre móresre taníthatják a medvét. Kerestek egy zsákot, majd a róka elbújt, s már csak azt várták, hogy arra sétáljon a medve. Jött is nem sokára, s minden éppen úgy történt, ahogy a róka megjósolta. Amint elkiáltotta magát, a medve megijedt, s kérte a szántóvetőt, hogy bújtassa el. Az pedig szíves örömest felajánlotta a kezébe akadt szenes zsákot. Miközben a medve a zsákban lapult, előbukkant a róka. Jó hangosan, hogy a medve is hallja, ráköszönt a szegény emberre. Atya Isten! Hát magánál mi ez a nagy batyú?
0: Ó, ez csak egy kis szén, amivel befűthetek, válaszolt az ember.
2: Nem hiszem én azt,
0: fortyant fel a róka. Majd az ember, hogy bebizonyítsa igazát, rácsapott a zsákra, s agyonütötte a medvét.
2: Hogy örült a szegény ember, hiszen ezentúl már nem kellett a medvétől tartania. Ám a róka nem feledkezett meg az egyességről. Holnap megyek a fizetségemért, majd búcsút intett. A szegény ember mosolyogva viszonozta, és közben egy újabb csel járt az eszében. Na majd meglátjuk, ki iszik először a medve bőrére.
0: Másnap már hajnalban ott állt a róka az ember kunyhója előtt.
2: Engedj be, vén ember! Megjöttem a tyúkokért! Csak egy percet várja, míg felöltözöm, kiáltott ki neki.
0: Ám ahelyett, hogy tovább feküdt volna az ágyban, hangosan vonyítani és csaholni kezdett. Róka megijedt.
2: Hívd vissza a kutyáidat, öreg!
3: Magam sem tudom, hogyan, de tanyát vert nálunk két fenevad. Akárhogy próbálom, nem tudom elkapni őket. Mentsd inkább az írhád,
0: válaszolta az ember. Róka pedig csak ennyit mondott.
3: Legalább addig fogd meg őket, amíg elfutok.
2: Utcu neki szaladt, ahogy csak bírt. Szegény ember, jót nevetett magában.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyuszi, nyuszi, nyulacskám, miért félsz tőlem, nincs puskám? Van ám nékem egyebem, kell káposzta levelem.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak. Nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát. Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát! Kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének. Épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével. S jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvárra. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szedte-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszerűen hivatta a bírót s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról, utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram. Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serényen munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás! Mátyás! Mátyás! Dadogta a bíró. Bizony, hogy Mátyás! Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Te állj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példásan megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban. És hogy magadon érez néped szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották: éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép: meghalt Mátyás király, oda az igazság.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Az egyik kedvenc gyümölcsöm a szőlő. Éppen ezért imádok minden dalt, ami a szőlőről szól. Például ezt is. Hallgassátok csak!

a bakkecske és a kos. Volt egyszer egy tanya, ahol egy bakkecske meg egy kos éldegélt, s igen jó barátságban voltak. A két jószág elválaszthatatlan volt egymástól. Együtt legelésztek, egymás mellett aludtak a csűrben, és egy tapottat sem tettek a másik nélkül. Ráadásul a két patás mindig valami rosszban sántikált, és így, ha lehet, kétszer akkora volt a kár. Ezért, ha például a kecskének káposztára fájt a foga, és lopott egy szép nagy káposztafejet a kertből, a kos is mindjárt elcsent egyet. Máskor pedig a kosnak támadt kedve a virágos kertből falatozni. A kecske pedig szívesen követte, s így sikerült kettejüknek letiporni az öreg anyó féltve őrzött virágos kertjét. Fájt is a gazdáik feje rendesen a két csirkefogótól. Aztán egy nap, mikor a két jó madár széthordta a gazda által kemény munkával összegyűjtött szénát, az öreg embernek elege lett belőlük. Jobb lesz, ha új otthont kerestek magatoknak, mert itt nem látunk többé szívesen titeket, hajtotta el az állatokat. Ám a bakkecske és a kos egy cseppet sem ijedtek meg. Nyakukba kapták a tarisznyájukat, és vígan útnak indultak. Boldogan daloláztak útközben, s izgatottan várták, miféle kalandokat tartogat nekik az új élet. Miközben mendegéltek, a kos megpillantott egy farkas koponyát az árokban. Nézd csak oda! Vegyük fel, talán még jó lesz valamire, mondta. És eltette a koponyát a tarisznyájába. Inkább siessünk, nem sokára besötétedik, és nekünk még szállásunk sincs. Méltatlankodott a bakkecske, és megszaporázták a lépteiket. Nem is telt el sok idő, és megpillantottak a távolban egy pislákoló fénysugárt. Egy hatalmas tábortűz égett a fák között. Menjünk csak közelebb. Töltsük a tűz körül az éjszakát, és akkor majd nem bántanak minket a farkasok, javasolta a bakkecske. Azt hallottam, a farkasok nem szeretik a tüzet. A kos bólogatott, és elindultak a tűzrakás felé. Már éppen odaértek, mikor észrevették, hogy a tűz körül bizony három farkas tanyázik. Éppen kását főznek. Hát, ilyen a mi szerencsénk, sóhajtott a kos. De akkor már nem volt visszaút. A farkasok észrevették őket, és mind arra gondoltak. Úgy tűnik, megjött a hús a vacsorához. S közben jó ízűen nyalogatták a szájuk szélét. Jó estét! Köszönt kissé félénken a bakkecske. Jó estét! Gyertek csak közelebb! Jut nektek is vacsora bőven! Hízelgett a farkasok vezére. A két jószág pedig annyira megrettent, hogy nem mertek ellenkezni, és kénytelenek voltak a tűz mellé telepedni. Hanem a kecskének egyszer csak eszébe jutott a farkas koponya, és odaszólt a kosnak. Kos barátom, vedd csak elő azt a farkas koponyát, amit magaddal hoztál. Hát, ha akad rajta még egy kis falat. A kos hallgatott barátja szavára, benyúlt a tarisznyájába, és előhúzta a koponyát. Nem azt, hanem a nagyobbikat, vágta rá a bakkecske. Mire a kos másodszor is elővette a tarisznyájából ugyanazt a koponyát. De hisz van ennél nagyobb is, erősködött a kecske. A kos pedig minden alkalommal elővette ugyanazt a koponyát. Eközben a farkasok reszketve figyelték, mennyi farkaskoma feje bánta, hogy könnyű prédának nézték a két jószágot. Jobb lesz, ha megszökünk innen, mert a végén még mi is így végezzük, gondolták magukban, és törni kezdték a fejüket. Majd kisvártatva megszólalt az egyik. Úgy látom, fogytán van a víz.

A bakkecske és a kos pedig jót nevettek a lóvá tett farkasokon, és elégedetten láttak neki a vacsorának. Miután jól laktak a kásával, a kecske így szólt. Most már jobb lesz, ha mi is szedjük a sátorfánkat, mert ha rájönnek, hogy becsaptuk őket, ellátják a bajunkat. Azzal utcu neki szaladtak, ahogy csak bírtak. Eközben a három farkas összetalálkozott az erdőben. Micsoda szégyen, hogy így elbántak velünk, bánkódott az egyik. Mi mégiscsak hárman vagyunk. Én azt mondom, menjünk vissza, és faljuk fel őket, mondta a másik. És elindultak. Ám mire visszaértek a táborhelyükre, a bakkecskének és a kosnak már csak hűlt helyét találták. Még egyszer nem fognak túljárni az eszünkön, mondták a farkasok, és a keresésükre indultak az erdőben. Eközben a bakkecske és a kos felmásztak egy tölgyfára, és reménykedtek, hogy ott nem találják meg őket. Ám a farkasoknak kiváló a szaglása, és egy perc alatt a nyomukra bukkantak. Hamarosan ott állt mind a három ordas a fa alatt, és azon tanakodtak, hogyan szedjék le a fa tetejéről a zsákmányukat. Te vagy a legidősebb, mondta az egyik. Találd ki te, hogy mi tévők legyünk. Erre a legidősebbik gondolt egyet, lefeküdt a fa alá, és csiribú, csiribá, úgy tett, mintha varázsolna. Ám a kos úgy megijedt a mágiától, hogy elvesztette az egyensúlyát, és lepottyant a fáról. A kos éppen a varázsoló farkasra esett rá, és egy szempillantás alatt kilapította. De a bakkecskének se kellett több, mindjárt elkiáltotta magát. Hozd csak fel azt a farkast, majd adok én neki! A farkasok erre úgy megijedtek, hogy egy szempillantás alatt eliszkoltak. A bakkecske és a kos pedig végre megnyugodhatott. Soha többé nem háborgatták őket a farkasok.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mátyás király idejében a magyarok nagyon sokat verekedtek a törökökkel. Mátyás király meg a török basa egymást mindig viccelték. És abban a régi időkben a királyok olyanok voltak, hogy még olyan majdnem félbolond embereket is tartottak maguk mellett, akiknek elmulattak a beszédein, tettein. Hát, Mátyás királynak is volt egy Toldi nevű szolgája. Ez valami táltos fiú volt. Az csak úgy hívta Mátyás királyt, te Matyi! A többek között összekaptak, haragodtak, ezért Mátyás király elfogadta, és kő közé rakatta úgy, hogy csak annyi üredéket hagyott a rakásnak az oldalán, ami lélegzett Toldi. De aztán a basa megint észhez kapott, kapaszkodott a Mátyás királyra való ellenkezésen. Küldött Mátyás királynak egy botot, amelyről azt kérte, hogy írja meg Mátyás király, hogy a botnak melyik fele könnyebb, és melyik fele nehezebb. Összehívta a tanácsot, de hiába, nem tudták megmondani semmiképpen, hogy melyik fele nehezebb, és melyik fele könnyebb. Ezen nagy zsivaj volt a királyi udvarban. Toldinak meg a szeretője volt a szakácsné. Toldi is meghallotta azt a zsivajt. Mikor a szakácsné vitt neki eledelt, kérdezte tőle. Ugyan, kedvesem, miféle zsivaj ez? A szakácsné azt mondta. No, ez a zsivaj azért van, a basa küldött neki egy botot, hogy írják meg, hogy melyik fele a nehezebb, és melyik fele a könnyebb. Na,

0: mondja, kedvesem, azt mond nekik, merjenek egy kád vizet, a botod dobják bele, majd a nehezebb fele leül, a könnyebb fele fönnmarad. De meg ne mondd, hogy én mondtam, azt mondd, hogy te mintha álmodtad volna. Csak ugyanúgy lett. A szakácsné bement, a tanács neszezett, de nem tudtak mire menni. Oda ment a szakácsné, azt mondja, király ő felséged, én szólhatnék bele? Szólnék, ha szóval nem sértenék, azt mondja. Ebéd után lefeküdtem, elaludtam. Mindjárt azt álmodtam, hogy kell egy kád vizet merni, a botod beledobni, a könnyebb fele fönnmarad, a nehezebb leül, de mintha csak úgy álmodtam volna. És ez jóra jött, megfelelt a basa kérelmének. Akkor a basa fölküldött 3 csikót. Az egyik akkora volt, mint a másik, az egyik olyan volt, mint a másik. Ember megválasztani őket, hogy melyik az idősebb, melyik a kisebb, melyik a középső, nem tudta. Már meg ezen nagy zsivaj lett. A szakácsné megint vitt ebédet Toldinak. Toldi megint megkérdezte, hogy miféle zsivaj van már meg a királyi udvarban. A szakácsné elmondta neki. Azt mondja, mondd meg nekik, de ne úgy, mint én mondom, hanem úgy, ahogy te. Öntsenek ki egy határ búzát, egy határ rozsot és egy határ zabot. Hát akkor úgy történt, hogy öntötte ki egy határ búzát, egy határ rozsot és egy határ zabot. Ráengedték a lovakat. A legidősebb a kettőt elverte a búzáról, a középső meg elverte a rozsról a legkisebbet, a legkisebb jutott a zabra. Ekkor aztán írásba tették, hogy így van. A basa különben nem tudott ellenük menni, mert úgy, ahogy kérte, meg tudták mondani, hogy melyik a legidősebb, melyik a középső és melyik a legfiatalabb. Úgy ám, a basa akkor meg írt egy levelet, hogy Mátyás király küldje el Magyarországról a legjobb muzsikust ő hozzá, vagy pedig a valagáról 2 font húst. A valaga partjáról! Akkor Mátyás király azt gondolta magában, ha lemegyek, a basa akkor is elveszi az életem, mert Mátyás volt Magyarországon a legjobb muzsikás. Ha a valagam partjáról levágok 2 font húst, akkor is meghalok. Most mit csináljak? Akkor oda gondolt, hogy hát, ha él még a Toldi. Akkor oda ment, ahol Toldi be volt kövezve a rakásba. Élsz-e még, Toldi? Toldi feleli. Élek ám, de csak kicsit. Akkor mondta a kőműveseknek, hogy úgy kiszedjék Toldit, hogy még egy porszem se hulljon rája. Hát, akkor bevitte, vágatott neki göbölt, disznót, nagy hordóbort bevitetett hozzája. Azt mondja neki. Egyél, igyál és erősödjél. Akkor tudatta vele, hova kerülnek. Hát, Toldi evett is, ivott is, de levesnek csak a levét ette. Ez Mátyás királyt sértette, mondta neki. Hát a húsát is edd meg, ne csak a levit. Akkor Toldi kapott egy tányér levest, rálottyantotta a farra. Az a zsíros lé, majd egy cseppig ráragadt a farra. Akkor fogott egy halom húst, odavágta a falhoz. A hús lepottyant. No, láttad, Matyi? Azt mondja. Láttam. Hát akkor tégy úgy, ahogy akarsz. Akkor evett, ivott Toldi a maga kényelme kedve szerint. Mikor Toldi érezte, hogy ő most már elég erős, bejelentette Mátyás királynak. Akkor azt mondta neki Mátyás. No! Gyere az istálóba! Választ ki a legjobb paripát! Elmentek az istálóba, a paripátnak a farkát megfogta, rángatta. Ráült mind a farkára. Azt mondja, hol van az én szürkém? Ja, azt mondja, kém van a ganédombon a szemétvetőn. Hozasd be, etest ki. Behozatta, kietette. Na, most már elég erős lesz a szürke is. Na, most gyere a fegyverraktárba, választ ki a legjobb fegyvert. Mentek a fegyverraktárba. Tördelte össze a fegyvereket, mint a virág szállt az asszonyok. No, hol az én fegyverem? Hol az én puskám? Jaj, azt mondja, a tikok ülnek rajta valahol. Hozasd be, pucoltasd meg. Mikor ez is megkészült, hát most elmenjünk, azt mondja, Törökországba. Elmentek Törökországba, a török basához. Hát Mátyás bemene, de Toldi nem ám, elszaladt. Mátyás bement, beszélgettek. A basa vendégséget állított neki, mondta neki. No, Mátyás, egyél, vigyál, mert azután hátra van a fekete leves. Hát ugye gondolni való, hogy evett, ivott, nagyon kelletlenül. Mikor megvolt a vendégség, akkor a basa azt kérdezte tőle, hogy milyen halállal akar kimúlni a világból. Akkor azt mondta. Nem bánom, akármilyennel pusztítol el, csak egy 24 óra síralomházat időt adjál. Adott neki. Koporsóba záratta, azt a koporsót meg vas koporsóba tetette, és lezáratta. Úgy tette el a kamrába. Főtt ám Mátyásnak a feje, hogy a Toldi megbosszulja rajta, hogy ő kő közé rakatta. De azért, mikor megjött az éjfél, a kamra ajtó zörgött, belépett Toldi. Kérdezte tőle, hogy Mátyás, élsz-e még? Mátyás úgy felelte, hogy Toldi, mikor Mátyás kérdezte. Élek ám, de csak kicsit! Akkor Toldi odament, a koporsó tetejét fölszaggatta, és akkor Mátyás fölkelt belőle. A szürke meg már ott állt a basa hálószobája ablakában. Akkor bementek, Mátyás és Toldi a basát feleségestül, ágyastul fölfogták, föltették a szürke hátára. Akkor még maguk is fölültek. Akkor aztán kérdezte Toldi Mátyástól, most hogyan menjünk, úgy-e, mint a szél, vagy úgy, mint a gondolat? Erre Mátyás azt mondta, ahogy te akarod. Hajnalra kelve már a basa feleségestől Budán Mátyás királynál volt, a háznál. Oda berakták, bevitték őt ágyastól. Hajnalban kukorékoltak a kakasok. Meghallotta a basa felesége, mondta a basának, kelj föl, nem jól van, magyarországi kakas szót hallok. A basa azt mondja, agya, hagyj békémet, hagyj aludnom. De az asszony nem hagyott néki a basának. Megint hallotta a kakas szót, megint csak mondja neki, de a basa megint csak azt feleli, agy már pihennem. Megint szóltak a kakasok, ekkor már a basa is fölébredt. Ez is megértette, hogy a magyarországi kakasok szavát hallják. Azt mondta neki, ó, most már veszélyben vagyunk. Mikor reggel lett, Mátyás király beállított a szobájába. Jó reggelt, basa! Azt mondja. Ó, jó reggelt, de nem jó reggel van. Na, csak nyugodj, majd lesz reggeli, csináltatott neki. Nézd, itt van a fekete kávé. Megvendégelte a basát. Azt kérdezte tőle, hogy milyen halállal szeretne kimúlni a világból, mint a basa hogyan kérdezte meg tőle. Az is azt mondta, nem bánom, akárhogyan pusztítol el, csak te is légy kegyelmes, hogy bár egy 24 óráig síralomházat tölthessek. Mátyás megadta neki. De a basáért nem mentek ám az ördögök se. Mikor lekerült a 24 óra síralomház, megint bement hozzá Mátyás. No, basa, hát, hogyan akarsz elpusztulni? Akkor a basa könyörgött neki, hogy ne pusztítsa el az életét. Mátyás, ne pusztíts el a világról, amíg török-török lesz, meg a magyar-magyar lesz, a török mindig egy pénzt fizet a magyarnak. Azt beszéli róla a világ, hogy azt az egy pénzt még most is fizeti ám a török, de nincs, aki aztat fölvegye. Így hát társzekerekre rakják, hogy aztán a világ végén elvigyük.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, róka koma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol. Keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keserbesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé, így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek.
Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj és ne kiabál tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot. Nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké, az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
0: Október 5-e van. Mai névnaposunk Aurél és Galina. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
1: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú vargapálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajról gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
0: A Cinege cipője című verset hallottátok.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. A Kecske Gida és a Farkas. Német mese. Átdolgozta Rónai György. Kecske mama megéhezett. Alig várta már, hogy egy kis friss füvet haraphasson a réten. Azt mondta a kis Gidának.
3: Jól figyelj rám, Gidácska. Én most elmegyek egy kicsit legelni. Minél zsengébb füvet harapok, annál ízletesebb tejet kapsz tőlem.
2: De nagyon vigyázz, be ne engedj senkit, amíg odajárok.
3: Bezárom az ajtót. Ki ne nyisd belülről senkinek.
2: Bezárta az ajtót, aztán még beszólt az ablakon a kis Gidának.
3: Még egyszer mondom, ki ne nyisd, ha csak a jelszónkat nem hallod.
2: Remélem, tudod a jelszót?
1: Hes csúnya farkas!
2: Mekegte az ablak mögött a Gida.
1: Hes csúnya farkas!
2: Éppen arra kullogott a farkas.
3: Meglapult egy bokorban, végighallgatta a párbeszédet, és jól megjegyezte magában a jelszót.
2: Kecske mama nem vett észre semmit. Szép csöndesen ballagott a rét felé. A farkas
3: alig várta, hogy eltűnjék a kanyarodóban. Előlépett a bokorból, odaosont az ajtóhoz, elváltoztatta a hangját, és azt mondta.
4: Jaj, kedves Gidácskám, vissza kellett jönnöm, itthon felejtettem valamit, engedj be gyorsan.
2: A Gidácska jól emlékezett az anyja tanácsára.
1: Beengedlek, hogy ne engednélek,
2: mondta.
1: Csak előbb hadd halljam a jelszót.
4: Noha csak az kell,
2: dörzsölte odakinn a kezét a farkas, aztán kivágta a jelszót.
4: Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas.
2: A kis Gidának azonban gyanús volt ez a nagy hessegés. Mi ez az éhes lihegés hozzá, és mi ez a furcsa rekedtség? Azt mondta.
1: Most már mindjárt beengedlek, csak még előbb a lábadat szeretném látni.
4: A lábamat?
2: Kérdezte meglepve odakint a farkas.
4: Miért akarod te a lábamat látni?
1: Azért, mert anyácskámnak szép fehér lába van. A tied meg,
2: mondta a Gida kikandikálva a résen,
1: a tied meg úgy látom barna. Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas!
3: A farkas látta, hogy fölsült. Nem sikerült rászednie az okos kis Gidát.
2: Mi egyebet tehetett? Szégyenkezve elkullogott.
5: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
6: Sziasztok gyerekek, Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra, Benedek Elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jóisten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a királyúrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A királyúrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elálmélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, és az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, és ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat. Még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puskalövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a király úrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár? Elpanaszlá a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a király úrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél, de olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a király úrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondá az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitotta kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. király csak ámult-bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a három élt, s a királyúrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a három leánynak olyan három aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a három aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a három kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb királykisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb királykisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi királykisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a két lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy három aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngőség van, s én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, s elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a királyúrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngőségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csuda órának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A király úrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a király úrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött, bemászott az ablakon a király úrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra: mit parancsolsz, rablógazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a király úrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a király úrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi, hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. Hét nap s hét éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. Nyolcadnap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a király úrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a király úrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök. De a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk likban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mit évők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a király úrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a király úrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert ott hagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a király úrfi a második apja udvarához, de szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, és egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
2: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
3: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
1: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
3: Ott is kell viselkedni, de hát ott szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
1: Tüskés hátú ezt elismerte.
3: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod először is. Nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
1: Tüskés hátú a vállát vonogatta.
3: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, hát megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet. Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálna. És észkulni se szabad. Jaj, de hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
1: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
3: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is egyébként, mint a moziban, annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
2: És ha nem tetszik?
3: Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz.
1: Tüskés hátú vidáman bólogatott.
3: Hát azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenni, meg

Tüskeszátú nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében? És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is, fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdöd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál, vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskeshátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Hát, ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó?
2: Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell neki futásból beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónéni végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Stréber Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült, Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végeznie az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gurbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
2: Jó, hogy megcsináltad,
1: ingatta a fejét Vince.
2: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
1: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a dzsúdó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a dzsúdónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
2: Tényleg?
1: Felelte Vince.
2: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
1: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a dzsúdós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a váldobást. Eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. Jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta: üdvözöljék az új edzéstársukat! A Streber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy mosni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
2: A balettterem a második ajtó jobbra?
1: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi dzsúdós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
2: Nem járok balettra, közölte.
1: Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
3: Én viszont jártam balettra. Többek között ezért is lettem jó dzsúdós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
1: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
3: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
1: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta, mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám kerülte Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött övvel a derekem.
2: Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám.
1: Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Zsombi és Gergő meséje következik, ami egy igazi barátságról szól, ami arról szól, hogy minden körülmények között kiállok a legjobb barátomért, megvédem, ha kell, harcolok érte. Gévai Csilla a szerző, és az a címe, hogy kiállok a barátomért. Aznap délután az oviban nagy volt a béke és a nyugalom. Zsombi és Gergő az új műanyag kockákkal játszottak. A csodálatos sárga kockákból annyi érdekes dolgot lehetett építeni, házakat meg iskolát, olyan városházát, aminek egy csengős óra lehetett a tetején. Az a csodaszép csengős óra. Mindenkinek az volt a kedvence. Volt rajta egy piros gomb, ha azt megnyomták a gyerekek, csilingelt is. Az óvónéninek már szabályt is kellett hozni arra, hogy ne legyen emiatt a csilingó óra miatt veszekedés. Igazságos döntés született, minden gyerek kettesével 15 percig játszhatott vele. Ezen a napon az utolsó pár Zsombi és Gergő volt, utána már lejárt a játékidő, és a gyerekek kimentek az udvarra. Zsombi nagyon szeretett Gergővel játszani, jól megértették egymást. Miközben építettek, halkan megbeszélték, hogy majd, ha nagyok lesznek, építészek lesznek, és ugyanúgy együtt fognak építeni, de akkor már igazi, nagy házakat. Figyelj, Gergő, és akkor majd viselni fogunk olyan sárga bukós isakot is, mert kimegyünk majd mindig megnézni, mennyit nőtt az új ház, mondta Zsombi lelkesen. Jó, viseljünk, válaszolt rá Gergő. Gergő hallgatag, visszahúzódó fiú volt. Már majdnem kész volt az építmény, amikor az óvónéni elkiáltotta magát, hogy rendrakás, utána kézmosás. Zsombi felpattant, és már rohant is a mosdó felé. Gergő pedig szófogadóan kezdte visszatenni az elemeket a dobozba. Pár perc múlva már minden a helyén volt. A gyerekek felvették a kinti ruhát, a kabátot, és már szaladtak is ki az udvarra. Mire visszaértek, az óvónéni már várta őket. Mindenkit megkért, hogy üljön le a mesélős szőnyegre, mert beszélni szeretne az ő okos és kedves nyuszi csoportjával. A gyerekek kíváncsian várták, hogy mit fog mondani nekik. Kedves gyerekek, tegye fel a kezét, aki ma játszott az építővel. A levegőbe lendült 8 kis kéz. Most pedig tegye fel a kezét, aki utoljára játszott a játékkal. Ekkor már csak Zsombi és Gergő keze maradt fent. A csoportban ekkor mindenki ezt a két kisfiút nézte. Az óvónéni ekkor lesütötte a szemét, majd így szólt. Rendben van, letehetitek a kezeteket. Amíg az udvaron voltatok, én ellenőriztem a kockákat, és sajnos a csengő hiányzik. Esetleg nem szeretnétek valamit mondani?
3: Én nem,
2: válaszolta határozottan Zsombi.
3: Én sem, mondta félénken Gergő.
2: Hát pedig az nem tűnhetett el csak úgy magától. Persze, hogy nem, de mi sem voltunk, nem vettük el, állt ki magáért és a barátjáért Zsombor. Együtt pakoltátok el? Kérdezte az óvónéni komolyan.
3: Á, igen, vagyis nem.
2: Én kirohantam, Gergőre hagytam a pakolást, ez nem volt szép dolog tőlem, döbbent rá Zsombi. Tehát akkor Gergő, te voltál az utolsó, aki látta a csengőt, állapította meg az óvónéni. Gergő, te betetted a dobozba a csengőt? Kérdezte ekkor már csak Gergőt, az óvónéni. Gergő nem válaszolt, könnybe lábadt a szeme, annyira rosszul esett neki, hogy az óvónéni azt hiszi, hogy eldugta vagy elvette a csengőt. Csak nézett maga elé, és egy picit ingatta a fejét. Zsombor, amikor látta, hogy a barátja szomorú, rögtön a védelmébe vette őt.
3: Óvónéni, Gergő biztos, hogy nem vette el a csengőt, ő ilyet soha nem csinálna.
2: Az óvónéni meglepődött Zsombor bátorságán.
3: De akkor hová tűnhetett a csengő?
2: Kérdezte Zsombitól az óvónéni.
3: Én tudom,
2: szólalt meg ekkor egy pöttöm lányka, Zitus.
3: Honnan?
2: Kerekedett el az óvónéni szeme.
3: Hát azért, mert lyukas a doboz,
2: válaszolt a Zitus nevetve. Az óvónéni ekkor felállt és odatette a dobozt a gyerekek elé. Kinyitotta, majd odahívta Zitust, hogy mutassa meg, mire gondol. A kislány odament és megmutatta azt a részt a doboz belsejében, ami mindent megmagyarázott. A doboznak ugyanis volt egy műanyag része, amin tényleg volt egy kis lyuk. A lyuk mögött pedig ott lapult a csengő. Az óvónéni rögtön megértette, hogy most bizony ő hibázott.
3: félreértette a helyzetet, és igazságtalanul gondolta Gergőről, hogy elcsente a csengőt. Gyerekek, látjátok? Egy felnőtt is tévedhet. Sajnálom, Gergő, hogy meggyanúsítottalak. Bocsánatot kérek tőled. Erre a megoldásra egyáltalán nem gondoltam. Ekkor Gergő felnézett, és rámosolygott az óvónéniére. Semmi baj. A legfontosabb, hogy Zsombi hitt nekem. Mert ő a barátom.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat nyakiglábnak, a másodikat csupahájnak, a legkisebbiket pedig málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, menjenek már szolgálni, hát keressék meg a maguk kenyerét, kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik, nyakigláb. Ment, mendegélt. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok néked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts asztalkám, s lesz rajta mindenféle. Elfogadod?
3: Azt, aki a hegyet megette volna kenyérrel.
2: El, persze, hogy el. Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki. Teríts asztalkám. Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy nyakigláb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy fogadót, oda is betért. Bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal, jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg bent volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hűha az ő fogadójában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csoda asztalt kicserélve egy másik, amelyik pontosan olyan volt, mint nyakiglábé. Másnap reggel nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. Na lássuk, mondják a többiek. Épp jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény nyakigláb az asztalnak, hogy teríts asztalkám. De bíz, az nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek is, csupahály. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakigláb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam! A szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondani, hogy tüsszents, csacsikám, és annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod?
3: Egy ilyen jó szágot.
2: Csupahány nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a fogadóba. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki. Tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy csupahály már alig fért a sok aranytól. Feszette az aranyat, és lefekült. De a kocsmáros a kulcsokon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy csupahály már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupahály vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De mikor rászólt a szamára, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat nem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupahály se vitte el szárazon, őt is jól megverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebb fiát is, Málészájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez. Őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg. Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskám? És akkor a furkó kiugrik, és azt verhetsz meg vele, akit csak akarsz. Málészája hóna alá vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma. Már nagyon éhes volt, és szomjas is. Bement. Evett, ivott, amennyit jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mert hogy egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta, ki a zsákból, furkócskám, verd meg ezt a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elegetett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, jaj, hagyd abba a verés, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptam. Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopott el Kent az én bátyáimtól? Hát a terítsasztalt meg az aranytüsszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málészáj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántalak. Vissza-vissza, furkócskám, vissza a zsákba! A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni, meg inni, volt pénz is, amennyit csak akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.
1: Csukás Mese Rádió. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküldte hát az ember a feleségét is.
4: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
0: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom? Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat? Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
4: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
4: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
5: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk, felelt rá az asszony, mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja. Hát, Kent atyafi, mit csinál azzal a dióval?
6: Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná.
0: No, hát mit felszállítom én? Mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja.
7: Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend?
6: Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
0: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény. Elővett egy fejszét, vágott a házon két ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta. No, gondolta magába, akadtam már második bolondra is. Megint mendegélt, s talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
7: Hát, kednéném, asszom, mit csinál?
5: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
7: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
0: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
7: No, hála Istennek, gondolta magába, megtaláltam mind a három bolondot.
0: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, két hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezért nem meglepetés, hogy újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Ezt figyeljétek! Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek? Szúnyoglábon élek, a gólyától félek. Egy pillanat alatt kitaláltátok. De miből tudtátok szinte azonnal, hogy ez a béka? Igen, ez igaz. Az, hogy brekeg, nagy segítség volt. A hal meg a delfin nem brekeg, csak a béka brekeg. Nagyon okosak vagytok, hogy már egy tényből rájöttetek. Gratulálok! Jó volt veletek találgatni ma is.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Japán tudósok az évezred végére ígérik egy, az emberiséget régen foglalkoztató rejtély megoldását. A már eddig is több millió dollárt felemésztő kutatások arra keresik a választ, hogy a majmoknak miért piros az a része, ahol úgymond nem fészkel az agy. A kísérlet eredményének nyilvánosságra hozatala ellen több nemzetközi állatvédő egyesület tiltakozott, mert szerintük ez a majmok legszemélyesebb belső ügye, és minden külső beavatkozás sérti az állatok önérzetét. A tudós csoport ennek ellenére folytatja munkáját, és tovább faggatja a majmokat. Lehet, hogy ezzel megdől az a több évszázados tévhit, amelyet a patagóniai kelész, a híres majmász fejezett ki egyenletével, amely így hangzik.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a círmosnak. Még ki se értünk, mint eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban, tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor, meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer-sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek-forganak a homokban. olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellő se lebbent, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megismert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkek alapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, én Herman Ille vagyok, és ma egy verssel készültem nektek. Hárs László, miértek és hogyanok? Hogyha nyár van, hol a tél? Egész télen hol a nyár? Mikor nem fúj, hol a szél? És hogyha fúj, hova száll? Fényes délben hol a hold? Sötét éjjel hol a nap? Ha kimosták, hol a folt? Ha nem habzik, hol a hab? Ha beszélnek, hol a csend? Ha felszárad, hol a sár? A mente, az hova ment? A várkastély mire vár? A fél óra mitől fél? Az aludt tej hánykor kél? Két adagot miért nem kér, aki nyaklevest ebédel? A golyóban mi a jó? Ki a bálban mi a bál? Miért folyik a folyó? A tóvize miért áll? Miért nem úszik a csibe? A hal miért nem repül el? Az eső miért esik le? Miért nem esik soha fel? Miért mindig ma van ma? A holnap miért nem ma van? Az idő honnan jön és hova tart? Minden csupa hol meg ha, csupa miért és hogyan. Mondják, néhány év alatt nagyra növök biztosan, s mind az összes titkokat megfejtem egymagam. De marad majd egy titok, amit akkor sem értek. Hogyan lesznek a hogyanok, s miért vannak a miértek?
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: tantôt à papa, à maman, à cachot, magie. On a qu'un cholard, magie. Non mais gazza, mindenki, szín családom, pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható, a papa, a mama, a tesó, meg én. A legjobb család vagyunk, a legjobb család vagyunk, a földkerekén.
1: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Én Zokni vagyok.
3: Én pedig kifordított társa, párja, Inkoz.
2: Itt van velünk a legnagyobb sztár vendég a Csukás Mese
3: Rádióban. A leges legnagyobb!
2: Ruhamanó fonalszál! Sziasztok! Van egy ötletem.
3: Na, mi az?
2: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
3: Hát a szereplő? Ez egy frenetikus ötlet.
2: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
4: Az összes szereplő?
2: Jó. Okay. Jó. Hát akkor kezdjük el.
3: Kezdem is. Berg Judit, Zokni mese.
2: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
5: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
2: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipesztett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
5: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
2: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék?
5: Szájába vette, horgatta, aztán ledobta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt és ott hagyta.
2: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni, csupa sár és piszok volt már.
5: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
4: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkus.
2: Azt mondta a kutyájának.
4: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
5: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngette Gergőjékhez.
4: Nem a tiéd ez az okni?
2: Kérdezte Marika néni Gergőt.
4: A földön találtuk.
6: Biztosan lefújta az erkélyről a szél,
2: mondta Gergő anyukája.
4: Köszönjük szépen.
5: Milyen piszkos!
2: Szomorodott el Gergő.
4: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
2: Vigasztalta anyukája.
5: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
2: Aztán kicsavarták és kivitték az erkélyre száradni.
5: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
2: Nehogy megint elvigye a szél.
3: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél az oknit.
2: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat ettem.
7: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. Na de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyikről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatak virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki, azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték, szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíza nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet-botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Mindegy az, én már nem vagyok álmos. Peregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam, osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
2: Kalács, kalács, kalács!
1: Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobben, mint kün, szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. De már ennek a fele sem álom! Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéire, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókált a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába! Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznye virágszírom hull az égből. Hazám, csak hogy azok az égi virágszírmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
3: Képzeld, úgy szégyellem magam.
4: Mesélj, miért?
3: Tegnap az iskolában süti vásár volt, anyukám is sütött egy tálcával a kedvenc kakaós csokis sütimből. Már épp indultunk volna, de telefonon hívták, és azt mondta, vigyázzak rájuk. De amikor visszajött, már csak a fele volt meg.
4: Ezek szerint nem tudtál ellenállni, és megdizsmáltad.
3: Igen, nagyon sajnáltam, de a sütik szinte beugráltak a számba.
4: Nagyon jó, ezek szerint anyukád kecskére bízta a káposztát.
3: Kecskére? Káposztát? Ezt nem értem.
4: Ez a mondás azt jelenti, hogy valaki olyanra bízunk valamit, aki nagyon szereti azt, vagy nehezen tud ellenállni. Ha egy kecskére bíznánk a káposztát, valószínűleg hamar elfogyna.
3: Akkor én voltam a kecske, mert rengeteg káposztát, akarom mondani, sütit megettem.
4: Bizony, néha jobb olyas valakire bízni valamit, akinek nem akkora a kísértés.
3: Igen, anya nagyon ritkán eszik sütit, inkább nekem kellett volna telefonálnom, és neki kellett volna vigyázni a sütire.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szevasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, én mesélek nektek. Szepes Mária, a beszélő fa. Kati néni kicsi házát nagy kert vette körül. A kert lenyúlt egészen az aranyfövenyes Balatonpartig. Kati néni őszes hajú, kék szemű, fiatal arcú néni volt. Nagyon örült vendégeinek. Tiszta, fehér bútorzatú szobába vezette őket. Szervusz, Pöttyös Panni, vagyis szia! Emelte fel magához, és megcsókolta. Közelről még kékebb volt a szeme, olyan kék, mint a Balaton vize. Honnan tetszik tudni, hogy engem Pöttyös Panninak hívnak? Kérdezte Panni csodálkozva. Nyomoztam utánad. Kikérdeztem a fecskéket. Azok repülés közben mindent megtudnak, ami a gyerekekkel történik. Ezt igazán tetszik mondani? Kérdezte Panni bizonytalanul. Nem igazánból. Azért mondom, mert így érdekesebb. Lehet, hogy a nagymamád írta meg nekem. Szeretek mindent tudni a barátaimról. Pannit büszkeség fogta el, Kati néni a barátjának nevezte. Sok barátja van Kati néninek? Nagyon sok. Kati néni letette Pannit a földre, és az ujjain kezdte számolni. Elsősorban minden fa, virág, Szent János bogár és tücsök a kertben. A csillagok az égen meg a hold. Azután persze a kis állatok. Azok különösen bizalmasak hozzám. Minden titkukat elmondják nekem. Milyen kis állatai vannak Kati néninek? Kérdezte Panni izgatottan. Kati nénit percről percre érdekesebbnek találta. Majd később bemutatom őket, ígérte Kati néni. Nagymama szép kék, fehér pöttyös napozót adott Pannira, meg a Pöttyös Panni babára, és mindannyian kimentek a kertbe, amely tele volt lombos fákkal, mosolygó gyümölcsökkel és nevető virágokkal. A sok szép balatonparti kert közül ez volt a legszebb. Nagymama elárulta, hogy Kati néni kertje azért ilyen szép, mert érti a növények beszédét, és így minden bajukon segíteni tud. Hogy beszélnek a növények? Úgy, mint az emberek? Kíváncsiskodott Panni. Egészen másképp. Felelte nagymama helyett Kati néni. Ha szomjasak, leveleik megráncosodnak, elsárgulnak. Ha betegek, szárukat vagy ágaikat bágyattan lecsüggesztik. Ha egészségesek és örülnek, akkor vidáman, frissen ágaskodnak. De még sok ilyen jelbeszédük van. Mindent el tudnak mondani magukról. Én is szeretném megérteni. Tessék megtanítani rá, kérlelte Panni. Szívesen, mondta Kati néni. Nézz fel erre a sárga varaszkfára. Tudod, mit kiabál rajta a sok-sok aranyvörös gyümölcs? Mit? Érettek vagyunk, édesek vagyunk. És tudod, mire kér engem a varaszkva? Mire? Arra, hogy szabadítsam meg a sok gyümölcstől, mert nagyon fáradt a tehertől. Látod? Az ágai mélyen lehajoltak, és majdnem letörnek. Ők sajnos nem értik, amit én beszélek, ezért nem mondhatom meg nekik, hogy a szüreteléssel téged vártunk. Most aztán boldogok lesznek az ágak, hogy megszabadulhatnak ettől a sok édes súlytól. Letetszik szedni a gyümölcsöket? De leám, ma délután lesz a baraszk szüret. Én is segíthetek? Persze, mindenkit befogunk a munkára. Az alsó ágakról te fogod leszedni a barackot. Majd adok egy kosarat, és abba vigyázva belerakod. De enni csak annyit szabad belőle, amennyit a nagymama megenged, különben megfájdul tőle a gyomrod. Panni fél lábon ugrált örömében, és torka szakadtából kiabált, juhú, juhú, juhaj, haj, haj. Azután sebesen forogni kezdett, és közben észre se vette, hogy már nincs egyedül, hogy nagymamán és Kati nénin kívül még két fontos valaki jelent meg a színen. Ezt a két fontos valakit nyilván az ő kiáltozása csalta össze. Az egyik borzas, fekete kis pulikutya volt, a másik apró, zsemleszínű, nagyfülű, lilaszemű cica. A kiskutya ugatott, Panni teletorokból kurjongatott, a cica pedig hátát felpupozva körülugrálta őket. Elég, elég, fogta be fülét a nagymama. Kati néni hangosan nevetett.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket. Apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rágcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. bíz bennem és magadban. Mond utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, húzd deka baromfisonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és húzd deka a sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosollyal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret, szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret, züret! Rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos óvodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az óvodások lába elé. Psz! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk? Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér, legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk, rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes mély csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azonnyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a százszor száz tömött tültasakot. estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs, hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből.
1: Ez anyu, kapott észbe Zsuzsi, mennünk kell.
2: Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét.
1: Köszönjük a segítséget,
2: röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe.
1: Köszönjük, köszönjük,
2: zümmögték kórusban a méhek.
1: Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak,
2: integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamilla virággal, másik kezükben lépesmézzel futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg a zümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
2: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
1: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra.
2: Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból.
1: De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
2: Jaj, ki az?
1: Hallatszott a vázából.
2: Öreg búzza, meleg mállé, tényleg, ki az?
1: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
2: Felséget hadvezére.
1: Az öreg király nagyon csodálkozott.
2: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, búj elő!
1: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
2: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
1: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
2: Vigyázz! Lépcső!
1: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
2: Tudom, dom, dom, dom, dom!
1: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
2: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg málé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
1: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
2: De mire?
1: Csodálkozott az öreg király.
2: A sárkány legyőzésére, felelte a ravasz kancellár. S ígérje odaérte felséged a fele királyságát, meg a leánya kezét. Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét? Kérdezte az öreg király meghökkenve. Meg a fele királyságát? A lányt is megígérjem,
1: makacskodott az öreg király.
2: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
1: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
2: Figyeljetek ide, ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom és a fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi.
1: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
2: Hát, töröd, búza, meleg málé, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
1: A ravasz kancellár megnyugtatta.
2: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
1: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár. Szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rúd sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból, hallotta kisasszonykám a hírt. Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány, hogy sárkány érkezett az országba. És mit akar a sárkány? Kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vígasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt. A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem, senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal, de hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus. Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
3: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a pattogó fóka. A világ legvégén, ahol folyton fúj a hideg északi szél, ahol folyton tél van, ahol alig süt a nap, hatalmas jégtáblákon éldegélnek a fókák. Mi nagyon fáznánk ott, de ők sehol máshol nem éreznék magukat ilyen jól. Sokat úsznak a tiszta, sötétkék vízben, ha pedig elfáradnak, csak kifekszenek a jégtáblákra, és az uszonyukat a fejük alá téve szundítanak egy nagyot. De ahogy az lenni szokott, nem mindegyik fóka ilyen ám. Egyszer ugyanis az egyik fóka családban a legkisebb fóka gyerek már kicsi korától kezdve mást szeretett volna csinálni, mint a többiek. Ez pedig az ugrálás volt. Ha-ha-ha, de hát a fókának nincs is lába, mondhatnátok rögtön, és igazatok is van. Ez a fókakölyök bizony nem a lábán szeretett ugrálni, hanem a hasán. Persze szó sincs róla, hogy ő nem szeretett volna a többiekkel a vízben kergetőzni, vagy nagyokat pihenni a jégtáblákon. Csak rájött arra, hogy ha felfújja magát, úgy tud ugrálni és pattogni jobbra-balra, mint egy nagy szürke labda. A többiek minden alkalommal meglepetten nézték, ahogy a kis fóka egyik jégtábláról a másikra, onnan a harmadikra és a negyedikre ugrik, és közben hangosan kacog. Nem igazán értették, de nem zavarta őket. Egészen addig a pillanatig, amíg egyszer csak az egyik jégtábla a sok ugrálástól hirtelen hopsz, ketté törött, és az összes ott pihenő fóka belecsobbant a vízbe. Persze a fókák jól úsznak, úgyhogy a morcosságon kívül nagy bajuk nem lett. Aznap este összegyűltek a fókák, hogy beszéljenek a kis fóka fejével. Nézd csak, nekünk nincs lábunk. Mi csak csúszunk és úszunk és süttetjük a hasunkat, mondták neki. Nincs helye köztünk az ugrálásnak. A kis fóka nagyon megszeppent, és úgy elszégyelte magát, hogy elhatározta, elbújdosik. Össze is szedte a kevés kis holmiát, csókot nyomott a szülei és a két testvére homlokára, azzal nekiindult. Jó messze talált magának egy szép, nagy, széles és vastag jégtáblát, amit még a sok ugrálás sem tudott volna széttörni, és oda költözött. Ott kedvére hódolhatott a szenvedélyének, és nem háborgatott senkit. Amikor már nagyon unatkozott, bejárta a fókák számára ismeretlen jégtáblákat, jeges medvékkel, pingvinekkel, viharmadarakkal barátkozott, hogy ne legyen egyedül. Ez így is maradt volna az idők végezetéig, ha egyik útja során keserves sírást nem hall. De olyan keserveset, hogy a szíve szakadt bele, mikor meghallotta. Gyorsan el is határozta, hogy megkeresi kisét. Bejárta az egész jégtáblát, benézett minden hóbucka mögé, sőt, még jó magasakra is ugrott, hogy felülről láthassa a tájat, de semmi. A sírás viszont csak nem maradt abba. Megemberelte magát, hogy olyan magasra ugorjon, mint még soha, és akkor látta meg, hogy a jégtábla közepén van egy magas peremű, hatalmas gödör, aminek az alján ott pityergett egy nála is kisebb fóka. Óvatosan felkúszott a gödör széléig, és lekiabált. Hát te mit keresel itt?
1: Bújócskáztunk a testvéremmel. Csak belecsúsztam a gödörbe, és sehogy sem tudok kijönni.
0: Sírdogált a kis fóka.
1: Ráadásul a szél jó messzire sodort a többiektől. Egyet se félj, mondta neki a pattogó fóka. Lemegyek hozzád, és segítek kijönni. Nem tudsz, válaszolt a kis fóka. Te sem tudsz majd kijönni innen, és mind a ketten itt ragadunk. Majd meglátod, mire vagyok képes, válaszolta a fóka, és zsupsz, egy csúszással a gödör alján termett.
0: Jól figyelj! Én most felfújom magam, mint egy nagy labda. Te pedig addig ugrálsz a hasamon, amíg ki nem kerülsz a gödörből, tanácsolta a kisfókának. A kisfóka így is tett, és már a harmadik ugrással kintermett a gödörből. Nagy volt ám az öröme, de gyorsan lekiabált a pattogó fókának. És te hogy jössz ki? Kiugrom! Jött a válasz, és egy perc sem telt bele, már a pattogó fóka is kint volt.

ha pedig már nagyon elfáradt, csak kifeküdt a jégre, nagy lufivá fújta magát, és hagyta, hogy a kisfókák ugráljanak rajta. De olyan ügyesen és olyan kedvesen bánt a kicsi fókákkal, hogy hamarosan őt kérték meg fóka óvónéninek, mert minden anyuka nyugodt szívvel bízta rá csemetéjét. A pattogó fóka pedig olyan boldog és elégedett volt végre, mint még soha. És ha valamelyik kisfóka megkérte, hogy tanítson ugrálni, akkor sosem mondott nemet.

Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vadgesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vadgesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.

0: izgalmas nap várjátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió,

0: egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Szepes Mária, Pöttyös Panni az iskolában. A vízcsepp törpék. Nagymama, aki ismerte az eseményeket, rögtön tudta, hogy Panni a baba nagymosás kalandos történetét rajzolta a naplójába. A baba nagymosáshoz Jutka áthozta a teknőjét, ami még nem lett volna baj, de útközben találkozott Kockás Petivel, és egyszerre Peti is csatlakozni akart a nagymosáshoz. Mindjárt jövök, mondta Jutkának. Te csak menj előre. Amikor Jutka elmondta a dolgot Panniéknak, mindhárman valami rosszat sejtettek, és sejtelmük beigazolódott, mert néhány perc múlva megérkezett Kockás Peti úgy megrakva, mint egy teherautó. Egy csatahajót, három csónakot, egy vitorlást, két nagy úszókacsát, egy gumikereket és egy felfújható cápát hozott magával. Én a kádban akarok nagymosást csinálni, jelentette ki határozottan. Tele fogom engedni vízzel. Csúrik.
2: Úgy,
1: kérdezte a nagymama. Azért cipelted át ezt a hajóhadat? És ha szabad kérdeznem, mit akarsz kimosni abban az egész kádvízben? Péterke egy kicsi zavarba jött.
2: A vitorlás vitorláját,
1: mondta ki azután egy szuszra. A múltkori ütközetben egészen bepiszkolódott az ágyú tűzben, és ezt a buta nagy cápát is jól meg kell sikálni, mert folyton sárban hempereg a tenger alatt. Most már egészen gyorsan és folyékonyan beszélt.
2: Érdekes,
1: bólogatott a nagymama. Ha nem mondod, még azt hittem volna, hogy óriási pancsolást akarsz rendezni a fürdőszobában nagy mosás ürügyén. De azt előre megmondom, hogy a kádat nem lehet teleengedni vízzel. A lavorban ellenben kimoshatod a vitorlát, ha minden áron akarod. A fürdőszoba ajtót pedig minden esetre hagyjátok nyitva, hogy lássam, mi folyik oda bent. A fiúk nem is szoktak nagy mosást csinálni, szólt közbe Panni. Anyukám azt mondta, hogy a fiúk és a lányok mindenben egyenlők, vágott vissza Peti.
2: És ez mindenkire érvényes?
1: Kérdezte nagymama.
2: Igen,
1: bolintott Peti.
2: Akkor miért mondtad azt tegnap, hogy Panni nem lehet mozdonyvezető vagy tűzoltó, mert lány?
1: Az más, pirult el Peti. Mekkora az a vacaklavor? Kérdezte csak azért, hogy ne kelljen megmagyaráznia, miért egyenjogú ő Pannival mindenben, és Panni miért nem egyenjogú ő vele egy csomó dologban. Mert nagymamák az ilyesmit nem szokták megérteni.
2: Na, az a lavor nem vacak,
1: oktatta a nagymama. És éppen elég nagy ahhoz, hogy ha komolyan veszed a vitorla nagymosást, akkor nagyszerűen sikerüljön. A gyerekek bevonultak a fürdőszobába, az ajtót nyitva hagyták. Perceken belül óriási locskolás, nevetés, sikongatás hallatszott ki a nyitott ajtón. Nagymama az ágyból sajnos nem látott rá a kádra. Arra sem gondolhatott, hogy öreg esernyője, amely ott lógott a fürdőszoba fogason, milyen eredeti ötletet fog sugalni Kockás Petinek. És így már csak a befejezett tényekről értesült. Amikor a kislányok átszóltak telefonon Peti anyukájának, hogy legyen szíves száraz ruhát meg cipőt áthozni a kisfiának, és Peti anyukája hazavitte tetőtől talpig csuromvizesre ázott csemetéjét, Panni is, Jutka is őszintén elmondta nagymamának, mi történt a fürdőszobában. Először is Kockás Peti meglátta az esernyőt. Az esernyőről eszébe jutott a kirándulás, és az, hogy az öreg esernyő milyen nagyszerűen elijesztette az esőt. Megkérdezte a két kislánytól, mit gondolnak, az zuhanyvizét is elijesztené-e. Persze súgva kérdezte, nehogy a nagymama meghallja. Azt mondta, a zuhanyból épp úgy zuhog a víz, mintha eső esnék. És mi volna, ha ő beállna a kádba, feje fölé tartaná az esernyőt, aztán kinyitná a zuhanyt?
2: És miért nem szóltatok nekem?
1: Kérdezte szemrehányóan a nagymama.
2: Azért, mert mi is kíváncsiak voltunk rá, hogy az öreg esernyő elijeszti-e a zuhanyt,
1: vallotta be Panni töredelmesen. Kockás Peti tehát cipőstől állt a kádba, kinyitotta az esernyőt, azután kinyitotta a zuhanyzó csapját. Arra egyikük sem gondolt, hogy az öreg esernyő már csupa lyuk, amitől Peti pillanatok alatt annyira megázott, mintha felhőszakadáskor kiállt volna az udvar közepére.
2: Mert a zuhanyzó nem ijedt meg az esernyőtől.
1: Sőt, elzárni se engedte magát. Bár az is lehet, hogy a gyerekek rémületükben rossz irányba csavargatták. Minden esetre nem csak Peti, hanem Panni, Jutka és a kutyus is megázott. Amikor mindannyian szárazba öltöztek, és Mackót is ledörzsölték egy törülközővel, a kislányok befejezték a babanagymosást. A szép, tiszta babaruhákat Kivitték a konyhába megszárítani. Két szék közé spárgát feszítettek ki, ráteregették a ruhákat, még csipeszekkel is megtűzködték, mint ahogy nagymama az udvaron.
2: A konyhában ugyan nem kellett attól tartani, hogy a szél lefújja a ruhát, de így mégis igazi volt a nagymosás.
1: Hát a szél nem is repítette le a babaruhát a spárgáról. Szépen ott maradt minden a csipeszek alatt, a partedli kivételével.
2: Mert az bizony hiányzott.
1: Akkor tűnt el, amikor a kislányok bementek rendbehozni a fürdőszobát, és mackóra bízták a ruhák őrzését a konyhában.
2: Ó, hagyjuk azt a partedlit, ne erőltessük rá szegény mackóra,
1: mondta a nagymama. Majd elhordja Jutka babája köténynek. Ezt a babakötényt pedig nyugodtan kiszedhetitek a konyhaasztal vagy a konyhaszekrény alól, mert Mackó valószínűleg oda tuszkolta be.
0: Csukás Mese Rádió. Találós kérdés.
3: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
4: Szerbusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Csukás István, az egy helyben áldogáló követ.
5: És még egyszer...
4: Erőlködve krákogott valaki, reszelte, köszörülte a torkát, hümmögött, küngetett, mint aki hajszálat nyelt, vagy sok fagylaltot evett, vagy légy repült a szájába. Elhallgatott egy pillanatra, erőt gyűjtött, levegőt vett, és újra kezdte. Lackó végre meghallotta, és megkérdezte. Ki szólt? Ki az? A válasz rövid volt, de hangos. Ez volt a leghangosabb hümmögés az összes közül. Úgy hangzott, mint egy köhögés. Lackó kicsit álmos szemmel körülnézett. Sötét volt, alig derengett valami világosság, de annyit a sötétben is észrevett, hogy nem az ágyban van, hanem valami ismeretlen helyen. De érdekes módon egyáltalán nem félt, pislogott egy-kettőt, hogy jobban lásson, és kíváncsian körülnézett. Nem látott senkit, csak egy gombát, egy nagy kalapú gombát. Újra hallatszott a hümmögés, de most már nem olyan erősen, inkább finoman, udvariasan. Lackó csodálkozva szólalt meg, inkább persze csak úgy magának. Nem látok senkit, csak egy gombát. Te szóltál? És közelebb lépett a gombához. A gomba azonnal megszólalt, és meg lehetett állapítani, hogy egy kicsit szószátjár. Na végre! Én, persze, hogy én, ki más? Hadarta a gomba, körülnézett, mint aki meg akar győződni róla, hogy valóban nincs másik gomba a környéken, majd kicsit szemrehányóan folytatta. Már egy fél órája hűmögök meg rákogok, hogy méltóztassál végre észrevenni, illetve megszólalni. Vagyis, hogy én elsőnek nem beszélhetek, de másodiknak. Akkor már igen. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Elhallgatott, s várakozóan nézett Lackóra. Lackó mosolyogva figyelte a fecsegő gombát, majd észbe kapott, hogy bólintania kell, mert a gomba addig nem tudja folytatni a beszédet. Bólintott hát. A gomba azonnal folytatta, kicsit zsörtölődve és panaszosan, mert nem szerette, ha ilyen hosszú szüneteket kell tartani a beszédben. Na végre! Majd előkelő karmozdulattal önmagára mutatott. Én vagyok a követ! Majd maga köré mutatott kicsit hanyagul. És ez itt mögöttem az álomrét, álomjátszótér, vagy amit éppen akarsz. De az biztos, hogy én vagyok a követ. Lackó töprengve ráncolta a szemöldökét, valami eszébe jutott erről a követ dologról, meg is mondta rögtön a gombának. Követ? De hiszen te egy helyben áldogálsz. A követek pedig mozognak. Vonaton utaznak, repülőn repülnek, követségbe mennek. De a gombát nem lehetett megingatni ilyen ülle-fülle beszéddel. Nagy önérzetesen válaszolt. Na és? Hát aztán mit számítasz? Egy helyben áldogáló követ vagyok. És tudtam, hogy te pont erre fogsz mozogni. Habár nem vonaton és nem repülőn, hanem az apostolok lován, vagyis hogy erre fogsz gyalogolni álmodban. Bizony. Vagyis minden rendben van. Te erre jöttél, és én itt vártalak téged. A fő az, hogy találkoztunk. Lackó álmodozva kérdezte. Te tudtad, hogy én erre jövök? A gomba fölényesen nevetett, önelégülten kacarászott, önhitten kuncogott. Én még ennél is sokkal többet tudok. Ezért vagyok követ. Például tudom a nevedet, valamint az összes becenevedet. A gomba abbahagyta a nevetgélést, meg a kacarászást, komoly képet vágott, s hivatalos hangot ütött meg, mint valami nagyképű végrehajtó. A fent nevezett személyt Lackónak hívják, nevezik még továbbá Lászlónak, ezen kívül Laci-Pacinak. Eddig igazam van? Lackó gyorsan ráhagyta. Eddig igen. A gomba hencegbe folytatta. Na, várj, várj, azt is tudom, hogy ma kedd van. Lackó bólintott, hogy valóban kedd éjszaka van, de hát honnan ismeri a gomba a fagylaltost? A gomba titokzatoskodó képet vágott, és lehalkított hangon beszélt. És azt is tudom, hogy mit keresel. Bizony. És újra várakozóan nézett Lackóra. Lackó már tudta, hogy álmodik, és valami motoszkált is a fejében, hogy tényleg keres valamit, de mit is? Visszagondolt gyorsan az elalvásra, és majdnem a homlokára csapott. Hát persze, az üveggolyó! Elveszett, vagyis azt keresi. De nem szólt egy szót sem az üveggolyóról. Kíváncsi volt, hogy a gomba eltalálja-e. Kicsit közönyös hangon kérdezte. És mit keresek? A gomba kuncogott, mint aki belelátott Lackó gondolataiba, az is lehet, hogy valóban belelátott. Mikor kikuncogta magát, így szólt borzasztó nagyképűen. A nappal elgurult üveggolyódat keresed, és hozzá kell tennem, jó helyen keresed. Éppen ezért vagyok itt, hogy átadjam az üzenetet. Vagyis ebből is láthatod, hogy én vagyok a követ. Vagyis minden összevág. Itt vagy te, itt vagyok én, és itt van ez az üzenet. Ki meri még tagadni, hogy én vagyok a követ? Meghatalmazott tejhatalmú, rendkívüli és kinevezett követ. A gomba hangja harsogott, zengett, mint a hangszóróból beszélne. És mintha már nem is törődne azzal, hogy hallgatják-e. Vagyis mintha elfelejtette volna, hogy Lackóhoz beszél. Most kicsit megállt, szünetet tartott, a levegőbe bámult tűnődve, s így folytatta. Ha egy kicsit nagyobb lennék, lehetnék nagykövet is, de a magasság nem számít. Csak az számít. A gomba megállt a beszédben, mint amikor a hanglemezen megakadt a tű. Ekkor valaki halkan, de érthetően pisszegett Lackó lábánál. Pszt, pszt. Lackó fülelt, majd akaratlanul is suttogóra fogta a hangját. Ki pisszegett? Én a hangya, hangzott a válasz. Itt vagyok a fűben, hajolj le, kérlek. Lackó azonnal lehajolt. Mit akarsz? A hangya nagyokat nevetgélt beszéd közben, meg vihogott, mint aki csiklandoznak. Csak azt, hogy ne félj a gombától. Bolond egy kicsit, de különben ártalmatlan. Teljesen ártalmatlan. A múltkor azt képzelte magáról, hogy híres csillagász, és felfedezett egy csomó új csillagot, a kis gombát, a nagy gombát, a gombaszekeret és az esthajnal gombát. Látod azt ott a szélen, azt a fényeset? De mondom, ne félj tőle. Lackó mosolyogva nézett a hangyára. Nem félek. A gomba megköszörülte a torkát, s folytatta a beszédet, mintha nem is hagyta volna abba. Egy szóval összefoglalva csak az számít, hogy betartva az utasítást és alkalmazva az ilyenkor szokásos ceremóniákat, átadjam neked az üzenetet. Szigorúan nézett Lackóra, össze-vissza ráncolt képpel, bár inkább hűvös és előkelő akart lenni, mint a követek általában. És mi az üzenet? Kérdezte Lackó. A gomba képe még ráncosabb lett, A hangja még előkelőbb. Mindig egyenesen előre. Ez az üzenet. Lackó elfojtotta a mosolyt és a nevethetnékjét. Érezte, hogy nem szabad kinevetnie a gombát. Végül is átadta az üzenetet, vagyis szívességet tett neki. Éppen ezért megköszönte, és egy kicsit meg is dicsérte. Köszönöm, hogy átadtad az üzenetet. Én mindjárt láttam, hogy csak is te lehetsz a követ. Begy szóra. A gomba láthatóan zavarba jött, de azért boldogan húzta ki magát.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Hello, hello, sziasztok!
2: Kezdődik a mai mindent, amit a környezetvédelemről tudni kell műsorunk. Én Zokni vagyok.
1: Én pedig inkoz. Hallod, Zokni? Rövidíthetnénk a műsor címen. Véget ér a műsor, mire végig mondjuk.
2: Mondasz valamit? Majd kitalálunk egy frappánsabbat.
1: Jó, jó. Na de most a téma. Várj, már tudom, hol a doppergés gomb.
2: Ne szemetelj!
1: Ez szerintem is nagyon fontos dolog. Mi már csak tudjuk, hiszen egy varázskukában lakunk.
2: De még így is sokszor látjuk, hogyha kimerészkedünk a peremére, hogy néhányan csak úgy fittyet hányva eldobják a papírzsebkendőjüket, a csoki papírjukat, sőt, már olyat is láttunk, hogy valaki egy palackot hagyott az út közepén.
1: El se hiszem. Ti tudjátok, hogy mennyi idő kell, hogy lebomoljon egy műanyag palack?
2: Amúgy ez egy jó kérdés. Én nem tudom.
1: Na, tippelj!
2: 20 talán? 30 év?
1: Nem talán. Sokkal több. Körülbelül 450 év.
2: Azta, de ez nagyon-nagyon sok. És mennyi ilyen palack lehet az egész világban?
1: Ne is mondd! Gyerekek, ne szemeteljetek! Nem éri meg.
2: Egyszerűbb kidobni, és a környezetünk is meghálálja.
1: Most kedvem támad kimenni egyet labdázni a szabadba.
2: Mozduljatok ki ti is a természetbe, de...
1: Ne szemeteljetek!
2: Bizony! Na, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Inkosz, hozz a labdát, gyere!
1: Gyere, futás!
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. A tét nem cseké, az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Műsorajánlót hallottatok.
6: A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az aranylúd. Élt egyszer egy szegény favágó, kit három fiúval áldott meg a sors. Sudárlegények voltak ezek, kivéve a legkisebbiket, akit Tökfilkónak hívtak, s akit állandóan csúfoltak. Testvérei és szülei is csak gúnyt űztek belőle, s állandóan kinevették. Egy nap elküldték a legidősebbet fát vágni az erdőbe. Édesanyja ebédre csomagolt neki bort és friss kalácsot. Majd a fiú a bozót felé vette az irányt. Miközben ment, mendegélt, szembe jött vele egy vén ember, ki szegény volt, mint a templom egere, és megszólította. Drága fiam, már három napja nem ettem. Lennél olyan kedves, és megkínálnál egy kis étellel s itallal? Ugyan, bátyám, hisz akkor én fogok éhezni és szomjazni, válaszolta nevetve a fiú, s azzal elküldte az öreg embert. Mikor azonban belekezdett a munkába, véletlenül megcsúszott a kezében a fejsze, és belevágta a saját lábába. Abba kellett hagynia a munkát, és sietett haza, hogy bekötözzék vérző lábát. Másnap a középső fiú indult neki fát vágni. Ám ő sem adott elemózsiájából az öreg embernek, mikor találkoztak, és később ő is hasonlóképpen járt, mint bátyja. Úgy megsebezte magát, hogy a ház népének kellett hazavinni. Harmadnap a kisebbik fiú indult volna az erdőbe, de családja csak kinevette. Még hogy te, egy farönköt sem tudnál eltalálni. Végül belementek, és anyja csomagolt neki egy kis kenyeret és sört az útra. Vele is szembe jött az ősz öreg ember, ám ő szívesen megkínálta étellel s itallal. Mikor befejezték az ebédet, az öreg ember így szólt. Mivel ilyen jó voltál hozzám, szerencséssé teszlek. Vágd ki ezt a fát, és meglásd, valami vár rád lent. Azzal el is tűnt az öreg ember. A fiú pedig úgy tett, ahogy mondta, és a gyökerek közt egy ludat talált, akinek aranyból volt a tolla. A fiú felkapta, és gondolta, elindul inkább szerencsét próbálni. Este egy fogadóhoz ért. Gondolta, ott megpihen, és majd másnap tovább indul. Ám a fogadósnak volt három lánya, akiket elbűvölt a fiú csodamadárja. Elhatározták, hogy megvárják, míg Tökfilkó elalszik, s akkor majd közelebbről is megnézik. Éjszaka odalopóztak, ám amikor megérintették, sorban a lúdhoz ragadt mind. Reggel a fiú, ügyet sem vetve rájuk, elindult a lúddal, s mögötte a három lánnyal. Mikor éppen egy mezőn mendegéltek, meglátta őket egy pap, és utánuk kiáltott. Na hát ilyet, még hogy a lányok fussanak egy legény után. Megpróbálta visszahúzni őket, ám keze az utolsó lány ruhájához ragadt, így már öten folytatták útjukat. Miközben járták a vidéket, egyre másra gyűjtötték az útitársakat. Hol egy paraszt, hol egy juhász, mind hozzájuk ragadt. Egyikőjüktől hallotta Tökfilkó, hogy a szomszédos királylány keze eladó. Csak épp meg kell nevettetni a lányt. Gondolt egyet a fiú. Én bizony megnevettetem. Azzal már el is indult rögvest a palota irányába. Mikor meglátta a király kisasszony a fiút, kezében a lúddal, s mögötte a furcsa kompániát, hangos kacagásban tört ki. Ám de a királynak nem tetszett a fiú paraszti származása. Egyre csak kereste a kifogásokat. Végül addig okoskodott, míg egy lehetetlen próba elé állította a fiút. Neked adom a lányom kezét, ha találsz valakit, aki az egész borospincémet felhörpinti. Búslakodott a fiú, hát most mit évő legyen, de akkor eszébe jutott az öreg ember. Hát, ha ő tud segíteni.
s elindult, hogy megkeresse. Mikor az erdőbe ért, az öreg ember helyett csak egy szomorú férfit talált ott. Hát magát meg mi lelte, Kend uram? Kérdezte. Szomjazom, fiam, s akárhogy próbálom, hordó, bor, dézsa, víz, csillapítani nem tudom. Válaszolta komoran az ember. A fiú szeme felragyogott. Jöjjön csak velem, majd én adok inni Kentnek. S már mentek is a király udvarába, ahol a férfi mind az összes hordó bort, ami a pincében volt, egy kortyra megitta. Ám a király még mindig nem akarta adni a lányát. Hát újabb tervet eszelt ki. Most egy olyan embert hoz nekem, aki egy csapásra megbirkózik egy egész kenyérhegyjel. Ha megteszed, megkapod a lányom kezét, s vele a királyságon felét. A fiú pedig elindult az erdőbe, ahol most éppen egy éhes emberbe botlott. Megettem minden kenyerem s cipóm, ami volt, de az éhségem nem csillapodott. Felragyogott ismét a fiú szeme, s már vitte is az embert a palotába, annak is a konyhájába. Odahordták a birodalomból az összes lisztet, és egy óriási kenyeret sütöttek. Az éhes jövevénynek pedig egy óra sem kellett, és már is felfalta. No, de a király továbbra sem látta szívesen tökfilkót a lánya mellett. Hát kitalált egy újabb tervet. Olyan hajót kért most a fiútól, ami nem csak vízen, de szárazon is tud siklani. Ha ezt teljesíted, feleségül veheted. A fiú már tudta a dolgát. Ment egyenesen az erdőbe, hogy az öreg embert megkeresse. Mikor megtalálta, az így szólt hozzá. Megkapod a hajót is, amiért olyan jó szívű voltál, s megosztottad velem kenyeredet. A fiú büszkén vitorlázott be a palota kapuján, ahol a király a hajó láttán szólni sem tudott. Végül betartotta az öreg király az ígéretét, s Tökfilkó megkapta a fele királyságot és a királylány kezét.

0: Üzensz valamit Süsünek?
1: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
2: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az okos leány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros okos leánya, aki olyan okos volt, hogy hetet hét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Oda izen, hogy van neki a padláson 100 esztendős kendere. Fonja meg azt sejem cérnának. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert az csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foltozza meg, ha tudja. Megint vissza izen a leány, hogy fordítassa ki a király a korsót, mert az öreg apja se hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a lány ő hozzá, de menjen is meg ne is, köszönjön is meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is. Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. Otthon egy galambot megfogott, 2 szita közé tette, és elvitte magával. Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is nem is, köszönt is nem is, vitt is ajándékot nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül.
0: Az Okos Leány című mesét hallottátok.

Csukásmese Rádió. Tudtad, hogy a testednek különféle ásványi anyagokra van szüksége, hogy jól tudjon működni? Ugye ez elsőre milyen különösen hangzik? Pedig így van. Például az a só, amit a vajas kenyérre vagy a levesbe teszünk, az eredetileg ásványi kőzet, és kősónak is szoktuk hívni. A kősó mellett tengeri só is létezik. Ezt a sótípust a tengervizéből nyerjük. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az ami? Találós kérdések? Elolvassa nektek Tóth Vera. Föld alatt jár, mégsem vakond, átszalad a belvároson. Sok kereke, nagy a zaja, néha azzal megyünk haza. Mi az?
2: Ez a metró.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A jóságos leveli béka. Történt egyszer, hogy három indián fivér és az egyetlen kis húguk hosszú vadászatra indult. Akkoriban a kietlen prérik nem sok zsákmányt tartogattak az indiánoknak, és ezért mindig egyre messzebbre és messzebbre vándoroltak. Kopár legelőkön, kiszáradt tavakon vágtattak keresztül. Bölények nyomait keresték. Ám az erős szél szokatlanul nagy pusztítást végzett, és hamarosan már csak tanácstalanul bolyongtak a pusztaságban. Hetekig kutattak a bölénycsordák után, és ahogy egyre éjszakabbra jutottak, a táj kezdett megváltozni. Egyre sűrűbb és nagyobb lett a növényzet. A homokot és a sziklákat felváltotta a fű és a moha. A folyók egyre szélesebbek lettek, a hegyek pedig egyre magasabbak. A testvérek elérkeztek a hegyek, erdők és tavak vidékére, és annyira lenyűgözte őket a látvány, hogy úgy döntöttek, kunyhót építenek és letelepednek. Másnap kora hajnalban a fivérek nagy reményekkel indultak vadászni. Bátran vágtak neki a rengetegnek. Egész nap az erdőt járták, de legnagyobb bánatukra egyetlen vadat sem tudtak elejteni. Kis húguk otthon maradt. Kosarat font és bogyókat gyűjtögetett. S miközben a ház körül tetvett, furcsa karattyolásra lett figyelmes. Adaba, a leveli béka volt az, aki a kunyhó mögött lakott egy odvas fában.
1: Kuty-kurutty, kuty-kurutty,
0: hangzott az éneke, amivel az eső szellemét hívta. Ám a lánynak csak ostoba vartyogásnak tűnt, és dühösen rákiáltott. Hogy már abba, napok óta nem ettem, inkább adj valami finomat nekem. A békának se kellett több, Adaba fogta magát, kiugrott az odúból, egy szempillantás alatt emberré változott, és eltűnt az erdő fái közt. Az indián lány közben semmit sem vett észre, annyira elmélyedt az éjség miatti ürességben. Adaba csak hamar visszatért, és egy adag hús volt a tarisznyájában. Ezt neked hoztam. Végre lesz mit ennetek, mondta, majd átnyújtotta a friss húst a lánynak. Ő pedig örömmel elfogadta, és finom vacsorát főzött belőle a bátyjainak. A nap már lemenőben volt, mikor a fiúk megérkeztek. Micsoda jó illatok! De honnan van ez a sok finomság? Csodálkoztak a fivérek. Gyertek csak, üljetek le! S majd vacsora közben elmesélem, szólt nyájasan a lány. A testvérek körbeülték a tüzet, és a lány elmondta nekik Adaba történetét. A fiúk nehezen hitték húguk meséjét, ám a fák sűrűjéből egyszer csak előlépett Adaba. Szervusztok! Köszöntelek titeket az erdőben! Az indiánok tisztelettudóan meghajoltak, majd megköszönték a húst, amit kaptak. Mondd csak, honnan szerezted ezt a húst? Ma egész álló nap az erdőt jártuk, zsákmány után kutatva, de nem találkoztunk egy árva lélekkel sem. Élnek állatok egyáltalán ebben az erdőben? Kérdezte kétségbe esetten a legidősebb. Adaba elnevette magát. Már hogy ne élnének. Talán csak ti nem vagytok elég szemfülesek. Holnap majd megmutatom nektek, hogyan kell vadászni. Reggel Adaba odaállt a fivérek elé. Mutassátok csak a nyilaitokat? És a fiúk elővették tarsolyukból a nyilvesszőket. Ilyen rozsdás, sáros nyilakkal lőni sem lehet, de ne aggódjatok, majd én segítek nektek. Adaba megmutatta a fivéreknek, hogyan kell olyan nyílvesszőt készíteni, ami pontosan célba talál, és sebes, mint a szél. Közben a lánynak meghagyta, hogy indákból fonjon erős kötelet. Mindenki serényen dolgozott, és nem sokára el is készültek. A kötelet kifeszítették két fa közé, majd Adaba intett a fiúknak, hogy sorakozzanak fel egy sorban a kötéllel szemben. Most megtanítlak titeket, hogyan célozzátok meg, és találjátok el pontosan a kiszemelt állatot, akármilyen messze is van tőletek. Az indiánok egész nap gyakorolták a célba lövést, majd másnap hajnalban Adaba vezetésével vadászatra indultak. Óvatosan lopakodtak a fák között, keresték a nyomokat, s Adaba tanácsainak hála zsákmánnyal megrakodva tértek haza. Attól fogva az indiánoknak nem volt többé gondjuk az ételre, s hogy meghálálják Adabának a segítséget, beköltöztették a kunyhójukba. Így éldegéltek együtt az erdő közepén, vidámságban és békességben. Egy meleg nyári napon az indián lánynak elege lett a tikkasztó hőségből, és lement a tóra fürdeni. Adaba is vele tartott, ám ő nem merészkedett be a vízbe. Míg a lánya habokban fürdött, ő az árnyékban üldögélt. Miért nem jössz be a vízbe? Olyan kellemes itt, kiáltotta neki a lány. Ám Adaba megrázta a fejét. Én csak esővízben fürödhetek. Azonban a lány nem hallgatott rá, és kiúszott a partra. Ugyan ne bolondoz, ez is csak víz, nevetett a lány, és lefröcskölte Adabát. Ahogy a vízcseppek hozzáértek, és végigfolytak a fiú testén, különös dolog történt. Adaba egyszer csak összeesett, és újra békává változott. Valamit még kuruttyolt a lánynak, de az nem értette. És Adaba, a leveli béka, örökre eltűnt az erdőben. A lány mélyen megbánta tettét. Éjszakákon át könyörgött, hadd láthassa viszont kedvesét, de hiába. Az indiánok egyre csak várták, várták, hogy visszatérjen, de Adaba nem jött többet.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyi Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor, mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kik

0: Senki kell Csibét, aki meglepetésükre koronfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete Csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó Csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a Csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő Csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa,
1: van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Késő ősszel, amikor az időjárás már hidegre fordul, gyakran találkozhattok a köd jelenségével. A köd igazából olyan, mint a felhő. Csak míg a felhő az égbolton van, addig a köd leér a földre. Például, ha ti egy hegy tetején álltok, akkor ti azt érzékelhetitek magatok körül, hogy jé, mekkora köd van körülöttetek. Viszont, aki egy hegy aljáról nézi a hegycsúcsot, azt mondja majd, a hegy teteje már felhőben van. Tehát attól függ, hogy honnan nézitek a dolgot. Észrevettétek, hogy a mesékben gyakran akkor szokott köd lenni, amikor mondjuk a sárkány várához közeledik a királyfi, vagy egy sötét erdőn kell átmenni a főszereplőnek. A köd sejtelmes, mert ha például ködben sétálunk, akkor nehezebben tájékozódunk, és bizonytalanabbak leszünk abban, hogy jó irányba megyünk vagy sem, mert nem látjuk a mellettünk és az előttünk lévő dolgokat. Viszont egy dolog biztos, nem kell félni a ködben, hiszen az őszi tájat pont ez a tejszerű köd teszi izgalmassá és festőivé. Csukás Mese Rádió.
1: Móra Ferenc, Kótyonfigy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, 7 országa volt Kótyonfigy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyonfigy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyonfigy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól 2 keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, 2 keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek! rikkantott Máli akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas.
2: Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni,
1: súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Máli komoly egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam.
2: Miért fogjam meg, te Máli?
1: Hát, hogy ki ne törjön.
2: Miért tör neki, te bolondos?
1: Azért, mert szólni akarok.
2: Mit akarsz szólni, te locsifecsi?
1: Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa hegyében.
2: Ugyan mit csinálnak azok ottan?
1: Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak.
2: No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok.
1: Vigyorogta el magát Máli, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Máli.
2: Kiskomám, láddé! Mit te?
1: A nyulat a fa alatt. Látom ám, Máli, meg is lőném, ha puskám volna.
2: Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre.
1: Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre.
2: Na, mondtam, ugye?
1: Kapta föl Máli a nyulat, és már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma.
2: Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket.
1: Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy
2: Jaj, micsoda az?
1: Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
2: Király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt király ő felsége?
1: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
2: De mondott is valamit király ő felsége?
1: Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Perec koma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindejezte a nyakát.
2: Hát te miért zsindejezted körül a nyakadat, te ugrifüles?
1: Koppantott a feje búbjára.
2: Azért, hogy ki ne
1: törjön. Miért törnek itt, te szakajtófejű?
2: Azért, mert szólni akarok.
1: Mit akarsz szólni, te csupaszáj?
2: Azt, hogy én tudom ám, hogy kiszakajtotta le a király almáját.
1: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a struc madarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolond lyukból bolond szél fúj.
2: De nem addig van az, szolgám,
1: pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát.
2: Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
3: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
2: Mikor te?
1: Vágott közbe Perec koma.
2: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a jegenyefa hegyében.
3: Ez
1: veszett kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak páramászni. Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel-lábbal hadonászva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa. Hát az mikor volt te? Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva. Hely, katlan, meg a bogrács! Futotta el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
4: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ma este én olvasok nektek. A disznópásztor, Hans Christian Andersen meséje. Réges-régen egy kis királyság hercegének volt egy különleges rózsakertje. 5 évente csak egyszer virágzott, és egyetlen bimbót hozott, amely olyan jó illatot árasztott, hogy az emberek minden bánatukat elfelejtették tőle. A herceg kertjében élt egy fülemüle is, amelynek édes éneke a világ legszomorúbb emberének a szívét is megvidámította. Egy reggel a herceg leszette a rózsát, elfogta a fülemülét, egy ezüstládába tette őket, és elment a császár udvarába. Oda akarta adni őket a szerelmének, a császárlánynak, akit feleségül akart venni. Sajnos a lány nagyon elkényeztetett volt, és nem értékelt semmilyen ajándékot, csak a különös szerkezeteket. Amikor kinyitotta az ezüstládát, nem meglepő módon elhúzta a száját, és közölte, hogy nem hajlandó találkozni a herceggel. Aki ilyen csapnivaló ajándékot hoz nekem, annak bizony én oda nem adom a kezem. Azzal a földre is hajította a rózsát, a fülemüle pedig félelmében tovaszállt. De a herceg nem volt hajlandó ilyen könnyen feladni, ezért földművesnek öltözött, és munkáért folyamodott a császári istállóban. Felajánlották, hogy legyen disznópásztor, és egy szerény kis vityillóban szállásolták el a disznóol mellett. A fiatalember ügyes és okos volt, és szabadidejében csengettyűket szerelt egy fazékra, amelyek vidáman csilingeltek, amikor felforrt a víz. Egy reggel az istálló mellett sétálva a császár lánya felfigyelt a csilingelésre. Kíváncsiságtól vezérelve elküldte az udvarhölgyeit, hogy nézzék meg, milyen hang forrása. Amikor azok beszámoltak neki a kis fazékról, felkiáltott. Kell nekem! Rávette az udvarhölgyeit, hogy menjenek vissza a kondáshoz, és kérdezzék meg az árát. 10 csókot kérek a királylánytól, felelte az áruhás királyfi. Amikor a lány meghallotta a válaszát, közölte, hogy szó sem lehet róla. De valahányszor a kertben sétált, és meghallotta a csengettyűk muzsikáját, eluralkodott rajta a vágy, hogy megszerezze ezt a csodálatos szerkezetet. Végül nem bírta tovább, és azt mondta az udvarhölgyeinek. Ám legyen! Megmondhatjátok neki, hogy megcsókolom, de el kell rejtenetek a ruháitok mögé. Nem akarom, hogy bárki megtudja, hogy a császár lánya megcsókolt egy szolgát. Így a hercegnő az udvarhölgyei takarásában 10 csókot adott a disznópásztornak a fazékért cserébe. A herceg még aznap este újból munkához látott, és épített egy béka alakú, gyönyörű zenedobozt, amely a világ összes dallamát lejátszotta. Másnap a királylány a szobájában pihent, amikor meghallotta a zenedoboz kiszűrődő dallamát, amely teljesen elvarázsolta. Ismét elküldte udvarhölgyeit, hogy puhatolózzanak a kondásnál. Felség, a dallamok egy csodálatos béka alakú gépezetből jönnek. A disznópásztor eladja neked 100 csókért. Milyen arcátlanság! 10 csók már nem is elég? Semmi szín alatt! Csattant fel a hercegnő. De majd meghalt a vágytól, hogy övé legyen a zenedoboz. Ezért pár nap múlva beleegyezett. Az udvarhölgyei ismét köré gyűltek, hogy megvédjék a fürkész tekintetektől. De a császár éppen az ablakban állt.
2: Mit csinálnak a lánya udvarhölgyei a disznóol körül?
1: Csodálkozott, és egy fal mögül megpillantotta a lányát, aki éppen csókot adott a kondásnak. A császár majdnem elájult.
3: Milyen szerencsétlenség, hogy a hercegnő éppen a legalantasabb szolgába szeretett bele!
1: Tanakodott magába. Végül aztán arra jutott. Semmit se számít a szerelemben a pénz, a rang. Csak a két szerelmes szívben legyen összhang. De ahogy az egyik csók követte a másikat, a hercegnő beleszeretett a disznópásztorba. El is rohant az apjához, hogy megkérje, hadd lehessen a kondás felesége. A császár beleegyezett, de az esküvő napján őt is, meg a lányát is nagy meglepetés érte. A herceg lecsutakolta magáról a sarat, és brokádba öltözve aranyhinton érkezett a palotához. Elmesélte mindenkinek, hogyan öltött áruhát, és a hercegnő, aki mostanra megtanulta a leckét, örömmel ment feleségül a herceghez, és soha többé nem nyafogott.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: 3 csillag van az égen, 3 pajtásom van nékem. Egyik szőke, másik barna, a harmadik aranyalma.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és egy huppanás.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fióka, mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás, tarka erdő a zöld erdőnél is jobban tetszett nekem. Hanem amikor elerett a levéleső, s hullott a fákról, bokorról, bizony összeszorult a szívem. Az éppen megült faágról a földet beborító levélszőnyegre néztem, amikor váratlanul egy igyekvő csigabigát pillantottam meg. Hová visz téged a nagy igyekezett csigabiga? Ide, ide, a fa tövébe, felelte a csigabiga. Milyen jó, hogy éppen ennek a fának az ágán ülök, most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással, örültem meg a csigabiga válaszának.
4: Szó sem lehet róla,
3: szólt a csigabiga nagy komolyan.
4: Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő.
3: S azzal már ott se volt. Azaz, mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt.
4: Jó álmokat!
3: Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel.
4: Álmosan ült a fészkében, és lompos farkával vigyázva takarta roskadásig elemózsiával telt kamrácskája ajtaját. Ilyenkor téli álmom előtt már nem szívesen fogadok vendégeket, még legjobb barátaimat sem,
3: mondta barátságtalanul, és nagyot ásított.
4: Bocsáss meg, kedves mókus,
3: válaszoltam udvariasan. Nem tudtam, hogy a mókusok ilyen tájt aludni készülnek, és továbbálltam.
4: Erdő fölött szálltam,
3: mező fölött szálltam. Az egek pásztorai, a szelek, fellegnyájukat terelgették az égen, és Len a mezőségen éppen akkor iparkodott haza a mezei egérke.
4: Hová, hová, mezei egér? Szólítottam meg.
3: A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt.
4: Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba. Jobb oda bent, mint idekint. Nézd csak fel az égre. Látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt.
3: És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál. A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én, ágról ágra szállva, még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem. Es, eső, es, engem ne keres. De az eső mégis rám talált. Én meg egy csapzott bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban. Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik. Micsoda? Szökkent talpra a tapsi füles nyuszi. Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe? Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam. Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott. Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel. Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket. Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam. Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam. Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója. Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem. Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek. Aludtak mind, s én ott álltam a nagy télben, tanácstalan. Bántam, szántam, miért is nem hallgattam cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn? Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Dániel András, az elveszett lények irodája. Az elveszett lények irodáját a város legkisebb kerületében találod. Talán túlzás is kerületnek nevezni, hiszen csak néhány görbe utca ez, megbújva a hangos főútvonalak árnyékában. Véletlen girbegurbaság, apró hiba a város vonalzóval rajzolt térképén, ami fölött könnyen elsiklik a kalandozó tekintet. Még az sem ler rá könnyen, aki tudja, mit keres. A bús Szelindek utca, amely aféle titkos bejárata ennek a rejtőzködő negyednek, inkább szűk benyíló sem, mint utca, szinte csak egy árnyékos rés a házfalak között. Gyanútlanul sétál el mellette a fényes körutak járókelője. Pedig, ha összeszeded a bátorságod és belépsz ide, mindössze egyetlen sarkot kell sétálnod, és már is ott állsz az elveszett lények irodája előtt. Bejárata mellett komoly aranybetűkkel biztosít róla a festék pikkelyes tábla, hogy jó helyen jársz. Elveszett lények irodája. Nyitva ettől addig, szinte mindig. Ha már ideértél, és pedig a felirat szerint éppen jókor, akár be is léphetsz a szürkére mázolt ajtón, amelyet már alaposan megkoptatott a sok türelmetlen kéz, vagy egyszerűen csak az idő. Az ajtó szomorú nyikorgása ne riasszon el, kenetlen zsanérja kedvenceik után síró gyerekektől leste el ezt a hangot. Volt rá ideje. Az elveszett lények irodája talán már a kezdetek kezdete óta várja itt ügyfeleit. Te legalábbis így érzed, amikor átléped a küszöböt. Néhány szék, támláspadok, két alacsony asztal, mindent vastagon fed odabent a finom, macska szürke por, mintha 100 éve takarítottak volna itt utoljára. Vagy nem is, inkább olyan, mintha porból lenne itt minden. Porból készültek volna a bútorok, porból az ajtó előtt foszladozó szőnyeg, porból lenne még a fény is, amint fakon szitál a mennyezetről lógó lámpa búrája alól. Attól tartasz, ha bármihez hozzányúlnál, azonnal szétomlana. De ilyesmire nincsen időd, hiszen alig szokta meg szemed a félhomályt, már is megszólít valaki. Üdvözöljük irodánkban! Az apró alak dossziékkal megrakott pult mögött ül. Eddig észre sem vetted, sem őt, sem a pultját. Vastag keretes szemüvege mögül úgy pislog rád, mint egy tolfosztott bagoly. Ő mármint úr, a mindenes, portás, titkár, raktáros egy szemében. Amilyen kicsi, görbe és törékeny, ő inkább semmisnek mondaná magát, ha ráérne ilyesmin viccelődni, de nem ér rá, mert minden perce foglalt, annyi a dolga, ahány a porszem ebben a rosszul világított előtérben. Na, mi lesz? Sürget a tekintete. Szőrös, plüssös, vatta vagy kóctömött? Kérdezi. Mérete, színe, a kedves neve, elveszett vagy megszökött, hol történt, pontosan mikor, ön a tulajdonos, szabadna az életkorát, mi a jele az óvodában, nagyon szomorú, hagyjak zsepit. Mármint úr elővesz egy hüvelyknyi papírdarabot, hogy feljegyezze rá a válaszokat. Nem is érted, hogyan férhet rá ennyi minden egy ekkora cédulára? Gyorsan bevallod neki, hogy nem egy elveszett lény, csak a kíváncsiság hozott ide. Mármint úr biccent bagoly fejével, közben biztos, ami biztos, ad egy zsepit, majd megnyom egy csengőt. A hangra a háta mögött kinyílik egy ajtó, az imént, mintha még az se lett volna ott, Mármint úr rámutat.
3: Arra tessék!
2: Te oda sietsz, aztán kicsi félszegen belépsz. Itt sincs igazán világos, pedig több lámpa fénye is hunyorog odafentről, de honnan vajon? Akárhogy merezted a szemed, nem látod a mennyezetet, mintha a végtelen éjszakai égből pislákolna az izzók fénye. Körben, katonás rendben, jókora polcok állnak, tetejük odafent a sötétbe vész. Rajtuk pedig...
4: Talán a tiéd is itt van közöttük.
2: Egy szürke öltönyös úr szólít meg e kép egérként suranva elő két polc közül. Ő Dr. Szösztömegy, az irodavezető. Mosolyát, mintha sejemcérnával hímezték volna az orra alá.
3: Most biztos azt gondolod, rémisztő rendetlenség van itt,
2: mutat körbe. Igaza van, pontosan ezt gondolod. Ameddig a szem ellát, porleptelények százai, talán ezrei hevernek egymás hegyén hátán a polcokon. Mint egy forgalmas pályaudvaron az alvó utasok, akik már rég lemondtak róla, hogy valaha is megérkezik a vonatuk.
3: Hidd el, ez csupán látszat,
2: emeli felmutató ujját Dr. Szösztömegy, miközben finoman megfogja a karod és körbevezet a polcok előtt.
3: Mi minden lényt számon tartunk, nálunk egy sem veszhet el, mármint még jobban,
2: teszi hozzá szomorkás mosollyal.
3: Ezek itt a szőr állatok, mutatja egyenként a polcokat, azok a plüssök, mögöttük pedig a pamutból, frotérból, kordbársonyból varrottak. Azon a polcon a szivacs és gumilényeket gyűjtjük, itt pedig
2: egy iratrendező szekrényhez lép, a fiók, amit kihúz, dugig van tömve rajzolt, meg papírból kivágott figurákkal, mint egy elvarázsolt őszi erdő levelei, úgy hever egymáson a sokszínes papírdarab.
3: Bármiből is készült nálunk, mindegyik elveszett lénynek megvan a helye. Pontosan tudjuk, melyik polcon keressük, ha a gazdája eljönne érte, már ha eljön valaha is,
2: magyarázza Dr. Szösztömegy, és közben benyit egy ajtón. Oda bentről puha sötétség ásít rád.
3: Ebben a helyiségben, suttogja, a láthatatlan barátokat őrizzük. Őket nem elveszteni, sokkal inkább elfelejteni szokták. Az sem épp vidám dolog. Egyébként te kit keresel?
2: Érdeklődik, amikor tovább sétálok a polcok között. Nem keresel senki, csak az érdeklődés hozott ide, árulod el neki. A hátizsákod zsebéből kilógó medvelábra mutatsz.
3: Vigyázz rá nagyon, mondja komolyan az irodavezető. Vannak lakóink, akik már évtizedek óta várják, hogy megtalálja őket a gazdájuk.
2: Ezt a fülethez hajolva mondja, hogy meg ne hallják a polcokra zsúfolt lények, aztán egy öreg emberről mesél, aki 70 év elteltével találta meg itt a kisfiú korában elhagyott szőrállatát.
3: Apró, barna szőrű majom volt, kukunak hívták,
2: emlékezik Dr. Szösztömegy.
3: Sosem felejtem el az idős úr, milyen hitetlenkedve forgatta kezében, mikor odaadtuk neki. Ki tudja. Talán arra számított, hogy a hosszú évek alatt a majom is megöregedett, hogy megőszült és megráncosodott. Akárcsak ő. De hiába, az efféle lényeken nem fog úgy az idő, mint rajtunk embereken.
2: Egy pillanatra elmélázik, aztán megragadja a kezed és betuszkol egy másik iroda feliratú ajtón.
3: A legtöbb elhagyott lény végül nálunk köt ki,
2: mondja, miközben helyjel kínál.
3: Némelyiket behozzák, másokra mi találunk rá valahol. Az is előfordul, hogy ők maguk fordulnak hozzánk segítségért. A múlt héten például bejött egy kék zsiráf, akit a repülőtéren hagytak el. Hát, ezek a legnehezebb esetek. Persze, ha kell, nyomozást is vállalunk,
2: mutat a háta mögé, a falon a város kifakult térképe, teleszurkálva elsárgult cédulákkal és gazdájukat vesztett szőr állatok fényképeivel, mint gyűrött lepkeszárnyak egy pókhálóban, ez jut eszedbe, ahogy oda pillantasz.
3: Én nem műemlékek, szobrok vagy múzeumok, hanem elveszett lények alapján ismerem a várost,
2: mondja Dr. Szösztömegy.
3: Ezen a téren hagyták el a szürke plüss szamarat, azon az utasarkon várta a gazdáját a tarka szivacsnyúl. Ott az a park, ahol napokig hevert egy pad alatt a piros gumikrokodil, és így tovább. Az elveszett lénykutatás, doktoraként mondom neked, ha 1000 évig élnék, akkor sem örülnének ki azok a polcok odakint.
2: Sóhajt végül az irodavezető.
3: Hiába az elszántság és a tapasztalat.
2: Ekkor egy csengő szólal meg. Doktor Szösztömegy sietve feláll és megigazítja öltönyét.
3: Hív a kötelesség, mondja. Mármint úr csengetése új ügyfél érkezését jelzi. Nyugodtan nézelődj, ha még kedvet tartja. Tudod, merre találod a kiáratot?
2: Az irodavezető udvariasan meghajol, majd kisiet a szobából. Te ott maradsz még egy kicsit? A nyitott ajtót bámulod. Odakintről hallani vélet a polcokon várakozó lények halk szuszogását. Az ezernyi finom hang úgy vesz körül a csendben, mint egy meleg takaró. Szemed már-már lecsukódik, úgyhogy inkább felállsz, megigazítod a hátizsákodat, és elindulsz a kijárat felé. Miközben elhaladsz a polcok előtt, magadon érzed az elhagyott szőrállatok tekintetét. Az ajtóban még megállsz egy pillanatra. Nem tudod, mit mondhatnál, úgyhogy csak odaintesz nekik. Az előtérben mármint úr épp egy csíkos plüssmacskát kérdezget, miközben szorgosan jegyzetel. Köszönsz neki, ő feléd biccent bagoly fejével. Amikor kilépsz az elveszett lények irodájának ajtaján, meglepve látod, hogy odakint közben leszállt az este. Ideje lesz hazaindulni, mert nem sokára téged is keresni kezdenek. Eszedbe jutnak a saját szőrállataid, akik a szobádban már biztosan nyugtalanul kérdezgetik egymástól, hogy hol lehetsz. Elindulsz hát a Bús-Szelindek utca felé, amin túl ott zúg és tülköl az esti város forgalma. Egy pillanatra még visszafordulsz a sarokról, hogy egy utolsó pillantást vess az elveszett lények irodájára. És ahogy nézed a kopott szürke ajtót, meg a táblát az aranybetűkkel, azt kívánod, hogy bárcsak soha, de soha ne kelljen többé eljönnöd ide.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Mint a pók a plafonon, kicsipont az égbolton, csíkot húzva messze száll, úgy is hívják, gépmadár. Mi az?
2: Ez pedig a repülő.
3: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A beteg sárkány. Hallottatok már egy olyan szigetről, ahol minden csupa láva, csupa forróság, csupa hamu és tűszányó? Nem? Pedig létezik. Sőt, még csak nem is lakatlan. Ott él ugyanis egy népes sárkánycsalád, kicsik és nagyok, felnőttek és sárkánykölykök, csak úgy csillog rajtuk minden pikkely, ahogy visszaverik a tűzhányók vörös fényét. A szemük pedig olyan sárgán ízzik, mint a nap, amikor kikukucskál a dombok mögül. Minden sárkány nagyon büszke arra, hogy milyen tüzet tud fújni. Van, akié gömb alakú, van, akié nagyon messzire elér, az egyiké zöldesen izzik, még egy másiké hatalmas lángokat vet. A kicsi sárkányok alig bújnak ki a tojásból, már próbálgatják a saját torkukat, és hosszú-hosszú kemény munkával tanulnak meg minél különlegesebb tüzet fújni, hogy lepipálják a többieket. Minden ment is volna a maga rendjén, ahogy az lenni szokott, ám egy nap a kis ügyetlen, a tojás vigyázó kis sárkány óvatlan volt, és beleejtette az egyik tojást a vízbe. Kapkodott nagyon, hogy kihalássza, de késő volt. A tojás szép narancssárga színe a hideg vízben acélkékké sötétedett. A kis sárkány nagyon megijedt, és szaladt is rögtön a felnőttekhez. Ennek a tojásnak valami baja van. Összedugta a fejét a sok sárkány felnőtt, hogy mitévők legyenek. Arra jutottak, hogy a sárkányok erősek, csak nem lesz ennek a tojásnak semmi baja. Biztos, ami biztos, még többet melengedték, mint a többit. A tojások hamarosan szép sorjában ki is keltek, és ott totyogott a tűzhányó melletti sárkánylakban egy tucat sárkánybébi, nagyokat ásítva és apró lángocskákat üfizve. De mindenki a kék tojás lakóját várta. Nem is kellett sokáig a tojás mellett ücsörögniük, mert hamarosan megrepett a csillogó kék héj, és előbújt belőle a világ legkékebb sárkányfiókája. De olyan kék volt, amilyet a többi sárkány még sosem látott. A kicsi kék sárkány alaposan körülnézett, nagyokat pislogott méregzöld szemeivel, és nem értette, miért őt bámulja mindenki. Meg is szeppent egy picit, majd ilyettében csuklott egyet. Volt ám nagy csodálkozás, amikor a kicsi sárkány torkából nem pici lángocskák, hanem jégkockák kezdtek hullani. A legöregebb sárkány össze is csapta a tenyerét. A legizzó parázsra mondom, ez a kölyök igencsak megfázott. Nosza, dobott el egyszerre mindenki mindent, és szaladgáltak fels alá, hogy hamarjában meggyógyítsák a kék sárkányt. Hoztak takarókat, hatalmas tüzet raktak, és izzó lávával, ropogós parázssal etették a kicsit. A kék sárkány nem igazán értette, mi ez a nagy felhajtás, mert ő egyáltalán nem érezte magát betegnek, de nem ellenkezett. Kortyolgatta a lávát, szopogatta a parazsat, hátha. Napokig kúrálták a kicsi sárkányt, és amíg a többi sárkányfiókat tüzet okádni tanult, ő csak üldögélt, bebugyolálva a tűz mellett. Nagyon unatkozott szegény, és bánkódott, hogy nem használ a kúra. A felnőtt sárkányok is csak a fejüket ingatták, amikor már sokat szorra, csak jégdara, hópelyhek, jégkockák, és jeges víz jött a kis sárkány torkából. Nem láttak még olyan sárkányt, aki ennyire megfázott volna. Egyik nap, amikor a kicsi kék sárkány még mindig szomorúan üldögélt a tűz mellett, ahonnan nem tágíthatott, nehogy még jobban megfázzon, az egyik sárkányfióka hirtelen nagyon rosszul lett. Túl sok parazsat reggeliztem, panaszkodott.
1: és nagyon fáj a pocakom.
0: Majd se szó, se beszéd, akkora tűzcsóvát böffentett a sárkánylak kellős közepén, amin még a felnőttek is meglepődtek. Ez még nem is lett volna baj, de a nagy tűztől egy pillanat alatt kapott lángra az egész sárkánylak. Volt nagy fejetlenség és kapkodás, hogy eloltsák a tüzet, de sehonnan sem került elég víz, a sárkányok pedig csak tüzet tudtak okádni.

0: valamire. Van is egy ötletem. A kicsi kék sárkány kiszaladt a szabadba, a többiek pedig kíváncsian követték. Ott ügyesen a magasba emelkedett, keresett egy meredek lejtőt, és nagyokat prüszkölve behavaszta az egészet. Gyertek szánkózni! Bíztatta a többi sárkányt, akik először meglepődtek, aztán nagy boldogan betették magukat a szánkózásba. Így történt, hogy a kék sárkány lett az egyik legfontosabb sárkány nagykorára. Ha valami balul sült el, elég volt őt hívni, hogy eloltsa a tüzet, ha hógolyózni vágytak, ő csinált havat, és ő kezelte hideg lehelletével a megpörkölődött orrocskákat és lábacskákat. Mert nincs azzal semmi baj, ha valaki egy kicsit más. A lényeg, hogy segítsen másokon.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van. Olyan vagyok benne, mint egy kiskacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet

0: tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janu a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig 3 levél lapult a táskájában. Janu elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának, a magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janó kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá, ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a 3. levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre.
2: Mi történt, Janó?
1: Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek?
2: Az egyik borzéknak, a másik nyesnek, a 3. neked és Csiribínek.
3: Nekünk?
2: Ki írt vajon?
1: Nem tudom. Én csak a címzést figyelem.
2: Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka.
1: De hogyan? Én már mindenütt kerestem.
2: Majd Csiribi segít, mindjárt ide hívom.
1: Rigó Janó elcsodálkozott.
2: Van telefonod?
1: Dehogy,
2: csak figyelj.
1: Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt.
2: Titi-tá, titi, Csiribi, gyere!
1: Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz.
2: Csiribi csak ugyan hamar érkezett, vidáman nevetett Pankára.
1: Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit.
2: Nem is főztem, viszont segítened kell.
1: A szél elfújta Janó leveleit.
2: Csiribi az üstökét vakargatta.
1: Akkor keressük meg a szelet, várjatok. Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva.
2: Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit,
1: dúzogott a szél.
2: Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál,
1: mondta szigorúan Csiribi.
2: Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket.
1: Sok felé jártam, susogott a szél.
2: Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt.
1: Panka, ülj fel te is és figyeld a földet.
2: Panka felpattant a szél hátára, és elindultak.
1: Rigó Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé. De hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribi jelt adott, és a szél leereszkedett a földre.
4: Kutykorúgy, de jó, hogy jössz, Csiribi.
2: Brekegtek a békák.
4: Segíts nekünk vitorlást hajtogatni. Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó.
1: Csiribi közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott.
4: Hisz ez egy levél? Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest! Éppen ezt kerestük. Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk?
2: Majd hozok nektek kartonpapír délután, és együtt hajtogatunk vitorlást.
4: De zászló is legyen rajta.
2: Lesz, lesz, ígérte Csiribi, most pedig indulás. Még két levél hiányzik.
1: Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott levelet.
4: Elviszem a nyesnek, ha kiteszi a napra, hamar megszárad.
2: Mi addig folytatjuk a keresést,
1: bólogatott Csiribi, a nagy tölgyfánál találkozunk.
2: Rigó Janó elrepült, Panka és Csiribi visszaültek a szél hátára.
4: Délután várunk,
1: integettek a békák.
2: A szél felemelkedett és lustán beszállt a fák közé.
1: Panka és Csiribi összehúzott szemmel figyelték a földet, hát ha valahol megpillantják a következő borítékot.
2: A kökény bokrok közelébe érve Panka vett észre valami fehéret.
4: Nézzétek, ott benn az ágak közt, mintha volna valami.
2: A szél leszállt a bokrok mellé, a két kis tündér körbejárt.
4: Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki?
2: A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt.
4: Megpróbálom,
2: ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta.
4: Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja.
2: Szoríts rá egy zsebkendőt, javasolta Csiribi. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél.
1: Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami.
4: Hívjuk ide Benedeket.
2: Ő a tüskék közé is be tud ugrálni?
1: Csiribinek tetszett az ötlet, és már repült is a Pink család fészke felé. Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán.
2: Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott.
4: Gyere, Benedek, segítened kéne,
2: kurjantott Csiribi.
5: Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek.
2: Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökénybokorból, magyarázta Csiribi.
5: Benedek, Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról.
2: Nem ilyen kell, nevetett Csiribi, hanem olyan, amit a postáshoz.
1: Csiribi felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett.
4: Hát ez meg mi?
5: A rajzom, mutatta büszkén a kismadár.
4: De hát ez egy levél.
5: Pont olyan, amilyet keresünk.
4: Hogy került hozzád?
5: Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá.
2: Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás, el kell vinnük nekik.
1: Benedek elszontyolodott.
4: Gyere a kökénybokorhoz és segíts! Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribi. Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe.
2: Benedek sóhajtozott, de beleegyezett.
1: Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket.
2: Benedek ügyes volt. Óvatosan bearaszolt a tüskék közé, és csőrével kirángatta a levelet.
1: Csak egy picit szakadt el a boríték.
4: Mi van ráírva?
1: Kíváncsiskodott Panka.
5: Panka és Csiribi,
1: betűzte Csiribi.
2: Úgy látszik, Bonifác küldte a városból.
4: Olvasd, olvasd!
1: Tapsikolt Panka.
2: Csiribi kibontotta a levelet, és már olvasta is.
4: Kedves Panka és Csiribi,
2: látogassatok meg a városban, nagyon várlak, a címet tudjátok. Gyertek, mielőbb, üdvözöl Bonifác.
1: Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott.
5: De jó nektek, még a városba is mentek.
1: Panka megsimogatta a kismadár fejét.
2: Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot.
4: Ne csak egyet küldjetek, hatot akar Benedek,
2: énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról.
1: Panka és Csiribi elvitték borzék levelét Rigó Janónak, aztán nekiláttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Volt nekem. Csali mese. Aki előadja, Ferenci György. Volt nekem egy fakó lovam, haja, hajdinárom, mikor az a nagy hó esett, ráültem a nyáron. Gyípej lovam, repült is a deres, mint a sárkány, fél arasztal sebesebben az ólommadárnál. Gyite hóka, meg se álljunk 7-7 országig, kerítetlen kerítésig, kerek tó sarkáig. Ott azután szürke lovam, fejem alá kaptam, legeltetni legelőre, nyergemet kicsaptam. Nem volt egy csöpp alhatnékom, mégis felébredtem, egér ette meg a lovam, farkas meg a nyergem. Oda jött egy juhászlegény, eltátott a száját, szedte-vette szűrújjából fűzfa furujáját. Furuja a juhászlegényt, fújja, fújja, fújja, mese, mese, mondja tovább, aki jobban tudja.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A sündisznók szerint a tüskék hasznos fegyverek. De ki tudja, miért növesztenek tüskét az emberek?

0: A kis csacsiról és a nagy csacsiról mondok ma mesét. Egy szép reggelen csacsi mama keltegeti kis csacsi fiát az istálóban. Kelj fel, kicsi csacsi fiam, kiviszlek ma a mezőre. Felugrik ám erre septiben a kis csacsi. Illedelmesen jó reggelt is kíván a mamájának, és kérdezi, hosszú fülét vidáman megbillentve. Mi az a mező, anyukám? A mező, feleli a nagy csacsi, nem egyéb, mint egy nagy zöld asztal. Olyan nagy, hogy míg az egyik szélétől a másikig érsz, majd, hogy el nem tévedsz. Olyan nagy a mező bizony. Igen, tetszett mindez a kis csacsinak. Viháncolva, táncolva ment az anyja után a mezőre. Mihet kiértek, kis csacsi, nagy csacsi szaporán nekiláttak megreggelizni a nagy zöld asztalnál. De nem egy helyben reggeliztek ám, hogy is ne, hiszen akkor lelegelték volna egymás elől a friss, finom zöld füvecskét. Nem is voltak messze egymástól, így aztán csacsi mama szemmel tarthatta kicsi fiacskáját. De egyszer csak lódfut ám a kis csacsi az anyjához, és már messziről ijázza kétségbe esettem. Jaj, de megijedtem, jaj, de megijedtem. Mitől? Nagyon furcsát láttam. Ugyan mit láttál? Én bizony nem egyebet, mint icike, picike, kis csacsikákat. Kis csacsikákat? Aztán mekkorák voltak? Kérdezte a nagy csacsi. Hát, válaszolta a kis csacsi, pontosan akkorák voltak, mint a fülem. Ilyen kis csacsik nem legelnek a réten, hitetlenkedett az anyja. De bizony, úgy ugráltak, mint a szöcske. Gyere hamar, mamám, nézd meg, ha nem hiszed. Oda vezette az anyját, ahol a kis csacsikat látta. Hát, két kis nyúl ült ott a fű között. Éppen mosakodtak, a finom, friss erdei harmattal dörzsölték pofácskájukat. Felkiált egyszerre csak az egyik kis nyúl. Hűha! Mekkora két nyulat látok! Az idősebbik nyuszi elmosolyodott a bajsza alatt. Nem nyulak ezek, te kis buta nyuszi. Csacsik ezek, nem nyulak. Az öreg szamár szintén elmosolyodott, és így szólt a fiához. Nem csacsik ezek, kicsi fiam, hanem kicsi nyulak. Kicsi nyuszi, kicsi csacsi egyszerre igen barátságosan néztek egymásra. No, hiszen akkor nincsen félelemre ok. Alaposan megnézték egymást, előről, hátulról, oldalról, aztán sarkon fordultak, de előzőleg még illedelmesen elköszöntek egymástól. A kis csacsi hazament a nagy csacsival, a kis nyuszi meg a nagy nyuszival. Itt a mese vége, és most én is sarkon fordulok, és megyek szépen haza az erdőbe.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyarban is vannak igazi varázsszavak? Hallgass csak, hoztam neked néhányat. Csiribú, csiribá, hókusz-pókusz, pritz, pratz, prutz. Te mit szoktál mondani, amikor játékból varázsolsz? Neked is vannak titkos varázsszavaid, mint a mesékben a varázslóknak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A minap a cica nagyot ásítva ébredt fel a tűzhely mellett. Jó lenne egy kis egérpecsenye, szólott. Megéheztem az alvásban. Azzal elindult egérvadászatra. Nem vitt magával se puskát, se kardot. Megfogja ő az egeret a körmével is. Fölfutott a falon, a kamara ablakába, és ott meglapulva leste, mikor jön az egér. A kamara csöndes volt, a hurkák mozdulatlanul lógtak a rúdon. A legváros fazékhoz most még méhek se jártak. Szóval, csend volt a kamarában. De a cica azért csak fülelt. Egyszerre csak hallja ám az ablak mellett, hogy szopogat valaki valamit. Beljebb pislant, hát látja, hogy egy fürge kis szürke egér szopogatja a hurkán az ujját. A cica szeme ragyogott. Óvatosan összehúzta az izmait. Aztán hopp, beugrott a hurkák közé az egérre. De az egér abban a pillanatban észrevette a veszedelmet, mint a villám surran tovább a hurkáról a bögrék mellé, a cica utána. Hurka lepotyogott, bögre legurult, de a fürge kis egér még hamarabb lent termett. Egy üres hordó állott a kamara közepén. Arra ugrott az egér. Hopp, utána a cica. Kergetőznek, szaladgálnak a hordó körül. Mikor a cica megfordul, hogy szembeütközzék, a kisegér átugrik a cicán, úgy, hogy a cica csak a levegőbe kap, de nem fog semmit. Ejnye, kópé! Most egyúttal tovább is bújna az egér az üvegek közé. Rejtsetek el, üvegek! Így cincog a kisegér. Rejtsetek el engem! Nyomomban van a cica, be akarám kapni! Az üvegek sűrű csoportban állottak, de nem tudták elrejteni az egeret, mert átlátott a cica a derekukon. Oda is ugrott. Szétrúgta az üvegeket. Az egér ugyanabban a pillanatban az üres kosárba surran. Takarjál, takarjál! Így szólt az egér a kosárhoz. Nyomomba jár a cica, és be akar kapni. A kosárnak nem volt elég ideje eltakarni az egeret. A cica beugrott a nyíláson, és meghemperedett a kosárral együtt. De az egér ez alatt kiugrott egy kis lyukon, és a tojásos kosár mellé rejtőzött. Jó tojásos kosár! Így szólott remegve. Sarkam van a cica, takarjál, takarjál. A tojásos kosár el is takarta az egeret. Haj, de a cica megérezte a pecsenye szagát. Most megfoglak, szólott ugráshoz lapulva. Azzal zsupsz, ráugrott a tojásokra. Persze az egér megint kisiklott a körmei közül. Felugrott a vizes sajtár tetejére. Jó vizes sajtár, szólott a kis egér. Hadd üljek egy kicsit a fejeden. Kerget a cica, oda lenn nem biztos az életem. A vizes sajtár meg sem moccant, úgy tartotta az egeret, de az éles szemű cica ott is észrevette. A cica felugrott, az egér leugrott. A kamara falához támasztva állott az új seprő. Arra szaladt fel az egér, nyomában a cica. Na, most nem menekülhetsz, szólott a cica. Jaj, végem van, cincogott a kis egér, és felhúzódott a seprőnek a legesleg tetejére. Ez volt a szerencséje, mert ahogy a cica utána kapaszkodott feljebb és feljebb, a seprő eldült, és belevágta a cicát a vizes tálba. Mikor a cica kiugrott a tálból, már akkor az egér benne volt a kabátban, amely a szegen lógott. Na, gondolta a kis egér, itt már nem talál meg a cica? De bizony megtalálta. A székről egyenesen beleugrott a kabát ujjába. Szerencséje az egérnek, hogy szűk volt a kabátúja. A cica megszorult benne. Mind a 20 körmével dolgozott, míg ki tudta magát szabadítani. A cicának ezt a kínlódását az egér a csizmaszárából nevette. Neves csak, mondta a cica. Majdnem nevezte mindjárt. Beugrott az egér után a csizmaszárba. De már akkor az egér nem félt. Tudta, hogy egy kis lyuk van a csizmatalpán. Azon a kis lyukonnál kisurrant, és eltűnt a kamara kövei között levő egérlyukba. A cica egy darabig kotorászott az első lábával a csizmában, de aztán, mikor meglátta a lyukat a csizmatalpán, gyorsan visszavonult. Elkéstem, szólott a fejét csóválva, mikor az egérjukat megpillantotta. Ma nem eszünk egérpecsenyét. Cica, cica, ha csak az volna a baj. De mit szól majd édesanyám, ha meglátja a törött tojást, gurult fazekat és egyéb rendetlenséget? Cica, cica, jó lesz, ha ma nem mutogatod magadat a konyhában.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Halihó gyerekek! Réka vagyok, és ma is egy különleges találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Ez a kedves kis dolog mindig veled van ősszel vagy télen, de még néha tavasszal is, amikor például sétálsz, játszol, korcsolyázol. Puha, felmelegít, véd a hidegtől, és mindenféle mintás, színes lehet, ami neked a legjobban tetszik. Ha fázol, ő az, aki segít, hogy ne remegj és vacogj. Mi lehet ez? Találd ki gyorsan! Igen, ez az! Ez a kabát! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmúr, a gólkirály. Egy pamut gombolya gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmúr, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmúr nem törődött vele. Folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmúr? Mirmúr Fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmúr olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmúr közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmúr, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mi csináljak? Maradj a helyeden és kiabálj, felelte Mirmúr. Mit kiabálja? Kérdezte a kis csacsi. Mirmúr türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzod le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmúr, és újra elkezdte rúdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőd kapura, gól! És ugrált a virágtartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmúr belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzod le! Lőd kapura! Mirmúr megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmúr nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában. Én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmúr egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmúr vékony, könyörgő hangon megszólalt.
2: Segíthetnél, hallod?
1: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmúr, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét. Megvan, szólt.
2: Bohozd ki,
1: kérte Mirmúr. Legközelebb ugye... Én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmúrt. Mirmúr ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmúr. Legközelebb te leszel a gólkirály, én pedig csillant fel a szeme. Gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek, majd Mirmúr sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár és annak 3 fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
4: Jó, jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerészű vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
3: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó ruki semmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépte nyomon belebotlott. Mikor már sokat szorra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
4: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
3: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
4: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
3: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
5: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
3: A legény csak a fejét rázta.
5: No, akkor hallgass rám. Tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
4: Ez kell az én szerencsémhez,
3: tűnődött magában a fiú. Túl sok veszteni valója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel, legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
5: Most még keríts a zsákba illatos lucernát, kérte a fiú Csizmás Kandúr.
3: A többi már az én dolgom. A teli zsákkal a Csizmás Kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesre nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás Kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
5: Felséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a csekéséget, tisztelete jeléül.
3: A haspók király nagyon örült a nyúlnak.
4: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
5: Karabas gróf,
3: válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a Csizmás Kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karabas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezettnek látta az időt, rohant a gazdájáért.
5: Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet? Mit kell tennem?
3: Lohod mellette a legény. Elértek a patakon átívelő hídhoz.
5: Vesd le a ruhád, és ereszkedj be a vízbe.
3: No, ezt a nagy melegben szívesen megtette a legény. Csak akkor ijedt meg, amikor látta, hogy levetett holmiát batyúba köti, és elúsztatja a kandúr.
5: Bízd bennem,
3: kérte a Csizmás Kandúr. Hosszas magyarázkodása nem volt már idő, jött a király hintója. Csizmás Kandúr kiabálva futott feléje.
6: Segítség! Karabas grófot zsiványok támadták meg! Mindenét elvették, és őt a vízbe dobták. Szegény nem mer kijönni!
3: A király azonnal ráparancsolt egyik szolgájára, hogy fussa vissza a palotába díszes ruhákért Karabas gróf számára.
4: Aztán, ahogy a vízből kióvakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket. A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király.
6: Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád.
4: Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor Csizmás kantúr azt mondta.
5: Fenség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat.
4: A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat.
5: Mondjátok, ki ez a sok állat?
6: A mérges, emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
5: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral. A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz. Az emberevő állattá változtat titeket.
4: A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték.
6: Karabas grófé!
4: A király elégedetten bólogatott, és azt mondta.
6: Gyönyörű csordád van itt, gróf úr!
4: Közben a Csizmás kandúr egy óriási gabonaföldhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő átváltoztassa őket. Az emberek megköszönték Csizmás kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért. Az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyájat őrzött.
5: Mondd, kérdezte. Ki ez az erdő és a sok birka?
6: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
4: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni. A kandúr azonnal megkérdezte.
5: Igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
6: Miért ne lenne igaz?
4: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett.
5: Csodálatos!
4: Álmélkodott a kandúr.
5: De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni.
4: Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a vár udvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a molnár fia csodálkozott. De nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok! Holló Patrik vagyok. Ma egy verssel készültem nektek. Zeg Zoltán, október. Kisöcsétől szeptembertől búcsút vesz és útra kél. Paripája sűrű felhő, a hintója őszi szél. Sárga levél hull eléje, amerre vágtatva jár. Félve nézi erdő liget, de ő vágtat, meg se áll. Hová, hová, oly sietve, felhű lovasz szélkerék. Azt hiszed, tán, aki siet, aki vágtat messze ér? Dehogy hiszi. Dehogy hiszi. Hiszen nem megy ő messze, csak addig fut, amíg rátalál a bátyjára, novemberre.
0: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végig rakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, még az óperencián is túl nem volt. Az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember, jótét helyett jót várj, mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb, befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette, csupán

0: A Bodrinak adott egy nagy karékenyeret. Hát az asszony ismét kérdezte, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. A juhász azt mondta, nagy baj lesz, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta, hogy mindegy, ha rossz dolog is történik vele. Erre a juhász koporsót csináltatott, és belefeküdt. Még annyit mondott, hogy hadd adjon utoljára a Bodrinak egy darab kenyeret, de a Bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt, sajnálta a gazdáját. Hanem ekkor bement egy hegyke kakas, és nagy kényesen ette a kenyérdarabot. Azt mondta a Bodri neki, ó, te átkozott gonosz állat, hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk éppen szenved. De a kakas azt mondta, te bolond, te is olyan bolond vagy, mint a gazdád. Nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, én nekem 20 feleségem van, mégis tudok mindegyiknek parancsolni. Erre a juhász felugrott, jól megmondta a feleségének, hogy aki kíváncsi hamar megöregszik, nolám, többet nem is kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a megy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs. Szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon, vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is.
4: Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr,
3: mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem?
4: Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár.
3: Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába.
4: Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagat madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér.
3: Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr?
4: A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
5: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
4: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott, és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak.
6: Te nem jössz?
3: Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
6: Hát persze! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből! A nagy fogyókúra miatt!
3: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. És mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
6: Haj, de messze van Afrika. Sosem érek oda gyalog.
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
6: De miért menjek gyalog?
3: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó. A sofőr vidáman fütyörészett.
6: Ugorj fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve.
3: Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott. Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép. Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
6: Azonnal szállj le, te dagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
6: Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
6: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
3: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
7: Beszállás!
3: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
7: Mehetünk!
3: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
7: Ó, végre utazom,
3: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
6: Mi ez? Mi ez?
3: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
6: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
3: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
6: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
6: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
6: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
3: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majd szolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
7: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
3: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
6: Áhá!
3: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
6: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
3: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
7: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
6: Hogyan? Hát hajón!
3: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
6: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre.
8: De hogyan jutok fel?
3: Meglátta a teherdarut.
6: Hogyan? Hát teherdaruval!
3: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
7: Mehetünk!
3: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gomulc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
7: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
3: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
6: Ezer árbóc és vitorla! Úgy mászunk, mint egy csiga. Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
3: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól, ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
7: Hova mentek?
3: Kiáltott fel nekik.
7: Megyünk haza! Vége a télnek!
3: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
8: Jaj, mondta Pic úr. Szegény Gombóc Artúr, s mi történt vele ott a messzi Afrikában?
6: Találkozott radírpókkal.
3: De erről majd legközelebb mesélek.
8: Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: feleség.
1: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Rósa Lajos, a kacagtató hegedű, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Szélese világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha sem mosolygott. Mindig sírt, mindig rít, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Ha kiment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is, elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnált azt a bús lilium szállat, feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak, hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni király a koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagy kalapú tótok. Félában ugráltak, tótágast is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hágytak. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnan, reszkető kezében hegedűt szorongat. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is, kacagó jó kedvel, a táncba ugrik rája, a királynak minden vendége szolgálja. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány! Táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Tyúkás Meserádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Varga Katalin csupa cselbajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles, a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa csel vár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsó szoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupacsel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámuldozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupacselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis Pele királyságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Soha sem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát, megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Saját várban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupa csel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupa csel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsó szoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vég az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
3: Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi, gúnyolta Irinkó.
0: Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között. Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett. Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni. Csupacsel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupacsel kosarait használta. Mindig ügyes volt ez a csupacsel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó. Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupacsel feladatát. Aki ismer ilyen sárkányt, értesítse őket.
4: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mondom, egy királyfi.
6: Jövök!
5: Egyik délután föl-alá járkált a palotában, és nagyon gondolkodott. Azon gondolkodott, hogy immáron 20 éves lett, meg kellene házasodjon. Na de kit vegyen el feleségül? Gazdagot-e? A gazdag bíró lányát? Vagy szegényet-e? A szegény kosárkötőmester lányát? Hát ezen gondolkodott. Végül is azt találta ki, mindegy az, hogy szegénye vagy gazdag, a legfontosabb, hogy szeresse őt az a lány, és legyen hozzá hűséges. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk lánykérőbe, de úgy ám, hogy ne ismerjék föl, álruhába. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Mikor idáig jutott a gondolkodásban, azt mondta magában. Márpedig én a gondolataimat tettre is váltom. Fogta magát, leszaladt a palota udvarra. Mondjuk ez még csak az első emelet, úgyhogy futás tovább, király uram. Most már leérkezett. Dehogy érkezett, hisz eltévesztette. A lejárat helyett a följárat fele ment, úgyhogy felszaladta mondjuk az ötödikre. Futás tovább, király uram, de most már lefele. Dehogy futok, hisz van a palotámban lift. Megérkeztem. Na, jól van, megérkezett. Kiment a palota udvarra, nézett balra, nézett jobbra. Majd megint nézett balra, megint nézett jobbra. Valamit nagyon keresett. Azaz, hogy valakit, a kocsis legényt kereste. De már érkezett is a nagy bajuszú kocsis legény a királyi hintó bakján. Mikor megpillantotta a királyfit, nagy kalap levéve köszöntötte. A királyfi elkezdte nézegetni a kocsis mellényét. Szép mellénye volt a kocsisnak, pityikés mellény. Büszke is volt rá, nem is adta volna oda világ pénzért se senkinek sem. A királyfi el akarta venni. Nem adta. Elvette tőle hatalmi szóval. Elvette a kalapját is. Elvette a bajuszát is. Akarom mondani a bajuszát, azt nem, mert az oda volt nőve. És a szerzett kincsekkel visszaszaladt a palotába. Ahogy visszaért, átöltözött kocsisi ruhába, és már így indult a faluba, egyenesen a gazdag bíróék háza felé.

Rázta a fejét a gazdag bíró lánya. Nem akart hozzámenni a kocsis legényhez, mert ő egy gazdagabb kérőre várt volna. Egy királyfira, egy báróra, egy grófra. Nem sejtette, hogy a kocsisi ruha alatt maga a királyfi van, aki viszont ott hagyta a gazdag bíró lányát, és átsétált a kosárkötőjék házához.

Megörült a kocsis legény, hogy hozzámegy a kosárkötőmester lánya feleségül. De megörült a kosárkötőmester lánya is, hogy ilyen deli legényre akadt. Úgy megörültek egymásnak, hogy táncra is perdültek.

sokára, azt mondta a kocsis legény. Édes párom, nekem most el kell mennem, de hamarosan visszatérek. Egy hét múlva megtartjuk a lakodalmat. Azzal búcsút intettek egymásnak. Csókot dobtak egymásnak. És a kocsis legény, aki nem más, mint maga a királyfi, bizony visszabaktatott a palotába. Ahogy visszaért, levetette a kocsisi ruhát, magára öltötte a királyt, és megint elkezdett gondolkodni. Azon gondolkodott, hogyan kellene újra próbára tenni mind a gazdag bíró lányát, mind a szegény kosárkötőmester lányát. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Úgy is tett. Elindult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé. De előtte palástja alá rejtette a kocsis kalapját, hogy majd alkalomattán előhúzhassa onnat és megmutathassa, hogy bizony ő járt errefelé, mint kocsis legény.

0: Na, gondolta a királyfi. Nem voltam jó, mint szegény kocsis legény. Bezzeg most jó lennék, mint gazdag királyfi.
1: Ugye?
0: De akkor ne legyek jó, így se. Azzal a gazdag bíró lánya legnagyobb megrökönyödésére elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette és ezt mondta neki.

0: Sírt Rita a gazdag bírólánya. Ájuldozott, székre ájult. Repülősóért kiáltozott.
1: Repülősó, repülősó.
0: De bizony, a királyfit nem hatották meg a könnyek, nem hatotta meg az ájuldozás. Ott hagyta a síró, rívó, toporzékoló gazdag bírólányát, s átsétált a kosárkötőjék hátra.

Vajon miért nem akart hozzámenni a kosárkötőmester lánya a királyfihoz? Mert volt már néki egy vőlegénye, a kocsis legény, akit ő szeretett és hűséges hozzá, és szeretetét, hűségét nem cseréli fel a királyfi gazdagságára. Megörült a királyfi, mert ő pont egy ilyen lányt szeretett volna. Elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette a fejére, és megmutatta, hogy ő bizony nem más,

Így történt, hogy a gőgös gazdag bíró lánya hoppon maradt, míg a szegény kosárkötőmester lánya tiszta szeretete elnyerte méltó jutalmát. Nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak. Három éjjel, három nap ropták a táncot. Itt a vége, fuss el véle!

0: Zeg Zoltán kecskére bízta a káposztát, aki elmeséli nektek Stankai István.
1: Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, a rókajukban róka volt. Libapásztor libát hajtott, ágról csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is teli a kötélye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt teli üstel, fennhangon beszélt a füstel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Nincs nekem már csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólott a szegény legény. Aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat? Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell. Másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba. Harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a félrőv kolbászt, vigyázzál rá, míg visszajövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzünk, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, jobb füle mellett egy tarka lepke szállott, feje fölött egy rigó madár énekelt. Így haladt az úton szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a félrőv kolbász mellett, nézte, nézte. Aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelő szőkecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakálú, megkóstolhatom én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte a kecske. Mire a kiskutya leharapott egy jókora darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakálú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte ismét a kecske, mire a fehér szűrű kiskutya megette az egész félrőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával. Hű, ilyen meg olyan kutyája! Hát mit tettél velem? Most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig! Kiabált, veszekedett a szegény legény. De egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét. Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsög tejfelért. Hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, még visszajövök. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakálú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett. De ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön neki látott a káposztának. Mikor a szegény legény visszatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazekot találta a földön. Hű, te csúf, gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az ólatba! Ki se másszál onnan 3 hétig! Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját. Ide hallgass, édes cicám! Se a kutyára, se a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsög tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy rostcipóért. Ezzel aztán útnak is indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darázs szállott, jobb füle mellett egy arany darázs szállott, a feje felett fülemüle énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Tejfel,
1: felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólott.
2: Ha tejfel, akkor megeszem.
1: Meg is ette. Már a köcsög alját nyalta, mikor a szegény legény megérkezett a roscipóval. De a szegény legény már nem kiabált. Nem is veszekedett. Csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthöz. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólott a madárhoz, madár így szólott a bogárhoz, bogár így szólott a fűszálhoz. Roscipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.
0: A kecskére bízta a káposztát című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.

napsütasztán zápornos. Játszom, alszom, s ez alatt szegész évem.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az öreg utcai lámpás. Ez a történet régen játszódik, amikor még olajlámpások világították meg látsárga fényükkel az utcákat. Minden ilyen lámpásnak megvan a maga élettörténete, most egyet elmesélünk nektek, gyerekek. Forgalmas kereszteződésben állt a mi öreg lámpásunk egy kisebb híd lábánál. Sok embert és sok lovaskocsit látott életében. Ám egyszer elérkezett szolgálatának utolsó napjához. Másnapra hivatalos volt a városházára, ahol majd nagy tiszteletben álló, komoly emberek fogják egy meleg irodában eldönteni, hogy mi lesz a sorsa. Aggódott emiatt egy kicsit. Félt, hogy beolvasztják, mint sok másik lámpást. Az öreg házaspárra gondolt, akik oly sok éven át gondját viselték az utcán. Az úr gyújtotta meg minden este, és az asszonyság fényesítette, új olajjal töltötte meg. Hiányozni fognak ezek a kedves emberek. Annyi közös év után, gondolta. Aztán még több emlék jutott eszébe. Kavarogtak a szem előtt az arcok, szomorúak és vidámak. Látott veszekedéseket és kibéküléseket, boldog találkozásokat és még néhány balesetet is. Merengését három alak szakította félbe, akik a kis hídon álltak előtte sorban, és mind a helyébe szerettek volna kerülni. Elsőként az angolna hencegett, hogy neki a feje még a víz alatt is világít a sötétben.
1: Ugyan kérem, az én fényem lágy, nem olyan ijesztően élénk, mint a magáé.
0: Szólt közben a második önjelölt, egy korhadtan izzó fadara.

tettik, egy szép Szent János bogár. Hiába igyekeznek, uraim, vágott közbe az öreg lámpás. Nem én döntök az új lámpás felől, hanem komoly urak, akik a városházán ülnek öltönyben és nyakkendőben. Ha csak őket nem győzitek meg, nem kerülhettek az én posztomra. A három alak zavartan nézett egymásra. A városházáról még nem is hallottak. Ekkor nagy szél támadt, és a szél egyenest a lámpáshoz röpült. Kedves barátom, hallottam, hogy vége a szolgálatodnak. Eljöttem elköszönni, és egy búcsú ajándékot is hoztam. Nagyot fújok most beléd. És ezentúl emlékezni fogsz mindenre, amit valaha láttál, vagy hallottál. A képzelet ajándékát kapott tőlem, és bárhová is kerülsz, biztosan nem fogsz unatkozni. Így már nem csak emlékezni fogok mindenre, de amit én láttam, megmutathatom másoknak is, mondta a lámpás. Így igaz, de csak akkor sikerülhet ez, ha viasz gyertya ég benned, és te olajlámpás vagy, ne feledd. Figyelmeztette a szél. Elköszöntek egymástól. A szél elröpült, mert sok dolga akadt még, az öreg lámpás pedig izgatottan várta a következő napot. Másnap este a lámpás új környezetben ébredt. Az öreg úr lakásán volt, ahol eddig csak akkor fordult meg, ha egy-egy kisebb javításra hazavitte. Az öreg ugyanis elment a polgármesterhez, és annyi év szolgálat után megengedték neki, hogy hazavigye a lámpást. Mennyi minden történt? Mindenre emlékszem. Éppen ahogy a szél mondta, gondolta magában a lámpás. Bárcsak nekik is megmutathatnám, amit magam előtt látok. Teltek a napok, és az öreg silbak sokat olvasott a feleségének. Távoli országokról szóló történetek voltak ezek, a lámpás pedig úgy látott mindent maga előtt, mintha a szeme láttára játszódna minden. Szerette volna ezt is megmutatni nekik, de csak akkor lett volna rá képes, ha viaszgyertyát gyújtanak benne. Pedig mióta hazavitték, olajjal sem töltötték meg. Csak árválkodott a kandalló mellett, tétlenül. Egy nap az asszonyság sok-sok gyertyával tért haza. A lámpás már megörült, hogy ő kapja majd. De a gyertyákat másra szánták. Ünnepnap van ma. Ünnepelj velünk te is, szólt az asszony a lámpáshoz, megtöltötte olajjal, és meggyújtotta. A lámpás az égő olaj melegében mély álomba merült. Álmában a kohóba vitték beolvasztani. Újjászületett, és asztali lámpás lett. És amikor benne a gyertyát meggyújtották, ő megmutathatta az embereknek az emlékeit. Bár igaz lenne, sóhajtott, mikor az olaj elégett és ő felébredt. Szívesen mesélnék az embereknek mindarról, amit láttam, és megmutatnám nekik mindazt a szépet, amit gondolnak. Talán kevesebb lenne a viszály köztük. De ahogy végignézett a takarószobában, ami otthona volt már, megnyugodott a lelke. Megszoktam már ezt a lakást, a kandalló tüzét, a bútorokat. Szeretetben tölthetem öregkoromat, és ez a szeretet végre nekem szól.

0: Csukásmese lábnyom.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Szervusztok, édes gyerekek! Eszter Kályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek. Remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide-oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt.
2: Eltévedtem, bujócskát játszottam. És én jól el akartam bújni.
1: S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva.
3: Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét.
4: Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott.
3: Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi.
4: Egérnyomok, válaszolta Mirmúr.
3: Mondta a kis csacsi, tévedsz! Biztosan tévedsz! Ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, valamit kellene találni, hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé.
1: Mirmúr
3: rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmúr. Erre jártam.
2: Örvendek a szerencsének,
1: mondta vékony hangon a kisegér.
3: Nevetgélt Mirmúr, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmúr orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmúr, még megkarcolod vele az orromat. Hát nagyon nevetséges volt Mirmur, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
2: Cincin, a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme, tette hozzá.
3: No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak!
1: S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
2: Cincin!
1: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt.
3: Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam.
1: Mirmur zavartan köhécselt.
3: Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk.
1: De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mirmurra,
3: mégiscsak derék kandúr ez a Mirmur, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
2: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
3: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mirmur hazavisz, ugye, Mirmur? Morgott Mirmur. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mirmur.
2: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mirmur hátára, s elmentek.
1: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszki Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. Harmadik rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: Misi Mókus, a fekete farkincás, engedetlen kis mókus elhagyta az erdőt, a szüleit, elindult világgá, de nem búcsúzott el senkitől, mert attól tartott, hogy nem engednék el. Hát csak úgy sundán-bundán, útravaló nélkül eredt neki az útnak, mókus módjára fáról fára szökkenve haladt tova, azzal a gondolattal, hogy majd csak kijut az erdőből, aztán tájékozódik, hogyan és merre jusson tovább. Végre nagy nehezen kikecmergett az erdőből, mégpedig egy egészen kedves biztató helyre. Hatalmas épület állott az erdő szélén, meg néhány kisebb ház is, szerte szétszórva a kertek között. De az utakat és a sétatereket mindenütt óriási, terebélyes fák szegélyezték egymásba hajló lombozattal. A nagy épületből gyönyörű zene szólott, a sétányokat sűrűn ellepték a járókelők. Misi Mókus kinézett magának egy szép nagy fát. A fatörzsén tágas odú kínálkozott lakóhelynek, az ágak telerakva gyümölcsel, a gyümölcsök nagyon hasonlítottak az erdőbeli szelíd gesztenyefák gyümölcséhez, ami kiváló mókus csemege. Csak hogy ezek vad gesztenyefák voltak, Misi azonban még nem látott ilyeneket. Leszakított egy szép nagy vadgesztenye gubót, a faodú szájába vitte, és ott mókus módra két keze közé véve a gubót, éles fogával lehántotta róla a zöld burkot. Bátran beleharapott a vadgesztenye magvába. Hű, a mindenét, lok, mondta. Még nem is ettem ebből a gesztenyéből, már öfei fúrta a fámat, te fék csak! Azt a nem feretemjét if neki! Azzal Misi Mókus a gesztenye szúros burkát magostul együtt lehajította a magasból. Pacs! A szúros gesztenye burok éppen a falat pihenő kövér asszonyság fitos orrára pottyant. Júj! Lesikoltotta rémülten, és olyan frissen ugrott fel a padról, mint a szöcskévé változott volna, majd amennyire párnás nyaka engedte, fölfelé nézdegélt a fára, ide-oda futkosott és rémülten sikoltozta. Kihaigál, micsoda dolog ez? Ki merészeli a békés közönséget dobálni? Ez szemtelenség, följelentem! Ligetőr, ligetőr! És Misi Mókus, hol volt ez alatt a zenebona alatt? Őkelme bizony rögtön visszavonult az odú szájából a mélybe, onnan hallgatta és kacagta magában az akaratlanul okozott kis balesetet. Végre a nagy sikoltozás odacsalta a ligetőr kiskutyáját, az aztán a hölgyet is túlugrándozta, túlcsaholta, túlvakkantotta, míg meg nem jelent az egyenruhás, tányérsapkás őr nagy furkos botjával. Elhallgatsz már, kiabált először a kutyájára, majd a hölgytől kérdezősködött. No, mi bántja, kedves asszonyság? Valami gaz elvetemű csibész mászott föl erre a fára, szúrós gesztenye gubot dobál le onnan, éppen az orrom megyét találta el. Ej, hogyan lehet ez? Hol lenne ezen a fám valaki? Nem látok én egy fiacsavargót sem odafönn. Forgatta fejét a ligetőr, körüljárva fát, mindenünnen kémlelve rá. De hiába! Én nem hazudok magának, kiabálta a hölgy. Kicsapott akkor orron, ha nincs ott senki. Fogja el! Ha csak a szél nem jártott, és az nem rázott le gesztenye gubót, én nem veszek észre senkit a fán. A szelet csípjem el magának, és büntessem meg, morogta az őr. Az asszonyság szuszogva tipegett tova a helyszínről, az őr pedig letelepedett a helyre a padra, és pipára gyújtott. Misi Mókus vígan nevetgélt fönn az oduban, és folytatni akarta a mulatságot. Hirtelen újabb gesztenye gubó szakított le a fáról, és neki irányította a ligetőr fejének. Lidéc vagyok, én vagy mi? Ahol a bizonyíték, azzal zsupsz, lehajította a gesztenye gubót. Nem találta el az őrfejét, de a pipát kiütötte a szájából, csak úgy kavargott a csípős dohány, meg a füst, meg a szikra az őr arcába. Köpködve, prüsszögve ugrott föl a padról. Tyű, a teremburádat, mi van ott fönn, nem látok semmit, nincs ott senki, tán csak nem idő előtt hullik ennek a gesztenyének a tokja. Így dörmögött magában az őr, míg Misi az oduban lapult, és nem tudta megállni nagy jó kedvében, hogy hangosan ne rikkancson. Az eszed tokja, az hullik! Ó, figyelt fel az őr, ott fönn mégiscsak tartózkodnia kell valakinek. A ligetőr bambán és riadtan kerülgette a fát, de persze hasztalan figyelt föl rá, Misi az oduban kuksolt. Na, akárcsak valami biztató visszhang szólalna meg a rejtély megoldására, a ligetőr vidám énekszót hall közeledni.
2: Mondják, jó kedvel van tele, madarat fogadhatnak vele. Én előbb a madarat megfogom, aztán lesz a jó kedvre okom. Madár a kalitban, és nem a fán, ott fütyülő hasznomra, igazán.
1: Ki tanulhatta ezt a dalt más, mint a madarász? Azaz más néven állatkereskedő.
2: Ahó, madarászkom, a rikkantotta felé a főcsőz, jöjjön már ide, ne haragudjék, hogy föltartom útjában. Miben állhatok szolgálatára, ligetőr koma kérdezte. Tanácsot szeretnék kérni magától, mégpedig szaktanácsot, mondta a csőz. Vajon miben? Nézze csak ezt a fát, nincs rajta semmi. De mégis, mintha valami babonaság fogta volna meg. Csak üljön alája valaki, akkor a fa magától úgy kupán vágja egy-egy gubolyával, de rögtön, hogy koppan. Nem hittem volna én se, ha itt az imént a saját kobakomra nem koppant ez a fránya gesztenyefa. Mi lehet ez? Mi lehet? Vágta rá a madarász. Mindjárt megtudjuk, bízza csak rám.
1: És a madarász gyakorlott szeme már meg is akadt a fatörzsének azon a nagy odúján, aminek belsejében Misi tanyázott nyugodtan.
2: Vajon miféle szerzet lappankatott a fán, aki velünk tréfát hűz? Alig, ha nem különös, de ne búsuljon csőzkoma, mert nem sokba telik, míg megtudjuk.
1: Abban a pillanatban egy nagy, szúros gesztenye gubó koppant a madarász homloka közepén, csak úgy sziszent tőle, és egyidejűleg a fáról Misi csúfondáros vihogása is hallatszott. Tudd meg már is! No, de most mi történt? Misi arra számítottám odafönt, hogyha valaki mászni készül a fára, akkor kiúrik az oduból és menekül, de arra nem számított Misi, hogy a ravasz madarásznál hosszú rúdra erősített háló van. Nem kell neki fölmászni a fára, csak a padra kell ugrani a madarásznak, hogy elérje a rúddal az odut, ahol Misi kuksolt, és rácsapja a hálóját a lyuk szájára. Bizony ez történt. Már most Misi mókus az odu mélyén lapulva nem is vette észre a hálót az odu kiáratán, és azt sem hallotta Misi mókus, hogy a fortélyos madarász így szól a csősznek. Na most, kedves komám, álljon csak föl mellém a padra, aztán csapjon csak rá a fatörzse akkorákat, amekkorákat bír, de ne sajnálja. A ligetőr erre gyorsan fölkapaszkodott a padra, és csihé-puhé, teljes erejével kezdte csapkodni a fatörzsét, hogy csak úgy rezgett belé, és röpült szerte szét a fakéreg. Szegény Misi a nagy csapkodást csak is annak vélte az oduban, hogy most másznak utána a fára. Menten lefülelik az oduban, ha nem menekül. Nosza, kiugrott az oduból, azt hitte, azt a kis pókhálószerű valamit elhárítja az útjából, ami az odu száján pityeg. De hát, keservesen csalódott Misi. A háló bizony nem szakadt el, csupán engedett Misi taszításának. A következő pillanatban Misi mókus már a háló lecsüngő fenekében fickándozott, és ezzel Misi mókus véglegesen a madarász fogja lett. Könnyen simán nem tűrte persze Misi a letartóztatást, az nyilvánvaló. Olyan vergődés, vackolódás művelt Misi mókus, hogy a madarász a ligetőrrel együtt alig győzte tartani a hálórudat. Eresszenek el, mit vétettem? Üvöltözött Misi. Ohó, csak csinyán a kiabálással förmet rá a csősz. Mit vétettél? Először is hatósági engedély nélkül bitoroltál lakást magadnak a sétatérfáján. Másodszor, haigálással és csúfolódással a köznyugalmat háborítottad. Úgy ám, kiskomám, így jár a csintalan, hencegő mókus, biccentett rá vigyorogva a madarász. De mit akarnak tenni velem? Jajgatott Misi. Az majd elválik, felelte neki a madarász. De már a ligetőrbe sem fért a kíváncsiság, és ő is megkérdezte, mi lesz a sorsa ennek a kis huncutnak?
2: Ajjaj, jó dolga lesz neki nálam. Kap egy szép kalickát, kap bele egy forgókereket, azon tornázhat, amikor tetszik neki, és amíg tetszik. Kap enni, inni, mi kell egyéb?
3: Eresszenek el! Utálom a fogságot, belehalok! Nem kell szép kalicka, nem vagyok én madár, mókus vagyok, gyűlölöm magukat!
2: Ne félj, ha gyűlölsz, engem nem soká gyűlölsz, majd akad vevőd. Az megvesz tőlem és hazavisz, akkor jobb gazdát is kaphatsz, rosszabbat is, mint én. Misi sivalkodhatott aztán, és rugdalózhatott. A madarász vállához támasztotta a hálósudat, és vitte Misit egyenesen az üzletébe.
0: A Misi Mókus kalandjai című mese harmadik részét hallottátok.
4: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
5: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
6: Miklósa Erika vagyok, és egy csodás mesét hoztam nektek mára. Mesék a Velencei tóról, meseantológiából, Fésű Ella és Fésű Nándor, az Ingókő meséje című mesét. Egyszer volt, hol nem volt, túl a városon, túl a tavon volt egyszer egy szikla, de nem akármilyen kőhalom, mintha billenne jobbra, mintha billenne balra. Ám az évmilliók alatt mégse vesztette el soha egyensúlyát. Őrzi a velencei tavat és élővilágát. Történt egyszer, hogy egy mellé hullott magból csemete, majd jókora fa lett. Régen történt ilyen, a kőtömb csendesen aludta álmát. Az árnyas lomkoronába azonban beköltözött egy cinkepár. Tavasszal aztán fészket raktak, és kikelt 5 kis fióka. Csaptak aztán olyan lármát, hogy az ingókő is felneszelt évmilliós álmából. Mi ez a lárma, mi ez a csatazaj? Tán újra itt az a gazember? Zsörtölődött a gránit szikla. Milyen ember? Itt? Hol? Jaj, a kicsinkém, jaj, a fészkem! Csipogta ilyetten a cinkemama, és elcsendesítette fiókáit. Füleltek még egy darabig, de a szikla csak hamar rájött, hogy a lárma bizony éppen a cinkék fészkéből hallatszik. Álmosan billent egyet, mintha bizony ki tudna billenni egyensúlyából. Már aludt volna vissza, amikor cinkemama ráült. Ne haragudjon, kedves szikla! Azt hiszem, a fiókáimra ébredt fel. Igazán sajnálom. De most muszáj mennem eleségért, mert ha éhesek, újra vadul csiripelnek. Viszont most úgy megijesztett, félek itt hagyni őket. Mit szólna, ha szóval tartaná őket? Amíg mesél, nem kiabálnak. Én pedig térülök, fordulok. Azzal elreppent. De hát... esett kétségbe az ingókő, de a madárka már messze járt. A fiókák kíváncsian pislogtak ki a fészekből. A szikla álmosan igazgatta meg zuzmóit. Jól nézek ki. Itt maradtam fiókacsősznek, dohogta. Miről meséljek hát nektek? Aki annyi millió éves, mint én, látott már egy-két dolgot. Igaz, madárcsősz még nem voltam. Valami izgalmasat, csiripelték egyként a fiókák. A szikla gondterhelten kutatott emlékeiben. Eszébe jutott Szinán, pasa nagyvezír, félelmetes 25 000-es serege, melyet a maroknyi hős magyar sereg Nádasdy Ferenc vezetésével megállított. Vagy meséljen arról, hogy hányszor száradt ki már majdnem az ide látszó velencei tó? Ezt mindjárt el is vetette, nem kell, hogy ideje korán féljenek a csöpségek az ember pusztító felelőtlenségétől. Hát akkor mi legyen? Eszébe jutott élet egyik legszebb pillanata, mikor Móga, maga a híres Móga János állt rendíthetetlenül rajta, hogy belássa a területet. Így hát úgy döntött, hogy róla fog mesélni. De hol is kezdjem, gondolkozott a kő. Egyszer régen, nagyon régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt történt, hogy... Mi történt egyszer? Csipogták a kismadarak egymást túl harsogva. Hát ezt mesélném el, de csak akkor, ha csendben lesztek, ripakodott rájuk az ingókő. A szikla elgondolkodva hümmögött. Lelki szemei előtt újra 1848-ban volt. Kellemes őszi napfény fürdette pákozdot és a velencei tavat. Valami különös rezgés járt át a környéket. Nagy dolgok készültek, olyan nagyok, amelyek ritkán adatnak meg még egy szikla életében is. Azon a nyáron sok minden történt. Fényes hintók jöttek-mentek a Budai úton, amely innen nem messze van. Ott, ahol ma is sok autó jár. Minket itt az erdőben azt hittük, a világ zaja sosem ér utol. Ám mire őszbe fordult az idő, minden megváltozott. A békés mindennapjainkba egyre több fegyveres katona érkezett. Tábort ütöttek itt a Velencei hegységben. Lovakkal, ágyukkal, sátrakkal. Ma csinálsz nekünk sátrat? Csiporogta bele az egyik kis cinke. Az ingókő olyan morcosan nézett, hogy a kis fiókának torkának adta szó. Nem, nem csinálok sátrat. Micsoda képtelen ötlet. Ki hallott már olyat, hogy egy ingókő sátrat állít? Morogta az uzmója alatt. Ha akartok mesét, csend legyen. A hatás kedvéért megvárta, míg a fészkelődést is abba hagyták a kicsik, majd így folytatta. Szeptember 28-án a Sukorói templom harangja úgy kongott, hogy mi is hallottuk. Haditanácsra szólította a magyar hadsereg vezetőit. A szarkák vitték, hozták nekem a híreket. Tudta minden állat, ha csata lesz, bújni kell. A mennydörgő botjuk nem kimér senkit sem. A durranó kosaruk úgy szórja a köveket, hogy ott kráter keletkezik maga alá gyűrve növényt, állatot, embert. Aztán délutára olyan csend lett, mint vihar előtt a tó felett. Láttátok már a velencei tavat olyankor? Kérdezte felvonzuzmóval a kő. A cinkék csak bólintani mertek. Rövid kis életükben épp egy hete volt az első égzengés. Úgy érezték, hogy eljött a világ vége. A távoli nádas felől abba maradt a békák kuruttyolása, a náderigók vidám csivitelése. Aztán szél kerekedett, és a látóhatáron feltűntek a fekete fellegek. A fészek sarkából látták, hogy a tószíne is megváltozott, szinte zöldet és olyan tarajossá vált a felszíne, mint a falusi rokonnak, a kakasnak a legszebb éke. A szél végig süvített a környéken, a nád meghajlott, a fák megborzongtak. Tölgyfájuk alatt a vaddisznó család kis csíkoskái épp úgy remegve bújtak össze, mint ők. Még jó, hogy a mama itthon volt, szárnya alá bebújhattak. Borzongva gondoltak erre a napra, kicsik. Mindannyian tudtuk, hogy fontos csatára készülnek az emberek. Megérzi az erdő és a nádas népe, hogy most nem holmi vadászat lesz, hanem sorsfordító összecsapás. Itt az én fensíkom volt az egyik legfontosabb táborhely. Az altábor nagyúr épp az én szikla hátamat nézte ki, hogy innen nézze a csatát a gukkerjával. Az ingókő elégedetten zsebelte be az elismerő csipogást. Szeretett erre a pillanatra emlékezni. Soha olyan fontosnak nem érezte magát, mint mikor Móga János elégedetten állt megingathatatlan hátán. Nem volt olyan földrengés, amely valaha is kimozdította volna furcsa alakjából, mely olyan, mintha egy óriás eldobott dobókockája lenne, mely a többi szikla közé szorult. A tó túlpartján Pelczer Mór serege várakozott, mindenki várta, hogy megérkezzen Jelasics, a gaz. Hajnal hasadtával minden állatot figyelmeztettek a hírvivő rigók, hogy bújjon elő mindenki. Szájról szájra, csőrről csőre ment a hír. Még a velencei tó összes pici szélhajtó küsze is elbújt az iszabban. Nem volt olyan kócsag, aki kimerte volna dugni a nádasból a csőrét. Mindenki feszülten várt. Egy 8000 főnyi sereg meg is indult a nap első sugaraival. Úgy tűnt, hogy a horvát bán terve az, hogy a nádasba szorítsa be a mieinket. Ám az altábor nagyúr innen a magaslatról hamar átlátott a szitán. Gulyor Richárd nemzetőrei Pátkáról indulva ugyan kiszorultak, de a jobb szárny sikeresen vette az akadályt. Repültek a golyók, csattogtak a kardok, vágtáztak a lovak, olyan hangzavart volt, hogy tán az egész ország hallotta. A fülemet éppen csak megütötte a déli harangszó, amikor 20 000 katonáját indította Jelasics a közép és bal szárny ellen. Ebbe a főcsapás irányba esett bele épp ez a hely. A kis cinkék lélegzett visszafojtva várták a folytatást. Az ingókő nagyot sóhajtott, majd kisvártatva folytatta. A tüzérségi párbaj órákon át tartott. Akkorákat durrantak a kosarak, hogy mindegyikbe beleremegtem. Azt hittem, eltalál valamelyik majd, s mint az évbillióknak nem sikerült, most fogok szétgurulni, mint a játékkockák. Újra és újra rohamra vezényelte csapatait Jelasics, de kitartottunk. Egy távoli lövedék épp felénk száguldott, amikor szeretett vezérem a Budai utat kémlelte. Nem vette észre. Minden előmmel arra koncentráltam, hogy csak egy kicsit billenje, csak épp egy kicsit inogjak, hogy el ne találja. Hiába a nevem ingókő, én bizony nem tudtam megmozdulni. ám ekkor honnan nem egy cinke ősötök rászállt Móga vállára. Félretéve minden félelmét az emberektől, a tábornok vállára ült, aki erre úgy megijedt, hogy megbillent és elcsúszott. Így aztán épp a füle mellett zúgott el a golyó. Komolyan, komolyan a mi ősünk? Verdestek örömükben a kis cinkék. Csak úgy dagadt kis begyük a büszkeségtől. A szikla mosolygott. Igaz, hogy a cinke erre járt, de hát neki kellett a kis madarat Móga úr vállára vezényelni, úgy félt az embertől, hogy remegett minden tolla, de nem akarta elrontani a kis cinkék örömét, hagyd legyenek büszkék, hogy az ő ősük volt a hős. Jelas is délutára belátta, hogy nem tudja legyőzni a magyarokat, letette a fegyvert Móga János előtt. A fegyverszünet megkötése után olyan gyorsan eltűnt, ahogy jött. A madárhívők még egy darabig figyelték, ahogy átvágtat a seregével Árkon Bokron, és Bécsig menekül. Utólag persze könnyű okosnak lenni, hogy a gazt jól el kellett volna páholni, nem futni hagyni, dörmögte az ingókő, újra csend honolt a tájon. A sebesülteket, halottakat elvitték, a sátrakat összeszedték, és elvonult a hadsereg. A magyarok a csatát megnyerték, és az már egy másik mese lenne, egy sokkal szomorúbb, hogy a háborút miért nem nyerték meg. Látom, most elkeseredtetek. Ugyan? A hősök példája itt maradt, emlékükre minden évben összegyűlnek itt a Velencei tó partján. Majd, ha kinőtt az összes tollatok, átrepülhettek megnézni. A kis cinkék csendesen elmélkedtek a hallottakon. Most nem csipogtak, mint a csata legizgalmasabb pillanataiban. Képzeletben ők is hősök voltak, mint az a hajdani cinke. Szentül elhatározták, hogy amint tolluk lesz, pákozdig repülnek. Tám majd ott építik meg a jövő tavasszal a fészküket is. Aztán ők is elmesélik fiókáiknak a történetet, hogy hogyan mentette meg ősük a Magyar Honvédség altábornagyát. Egyszerre csak ismerős szánysóhogást hallottak. Az izgalmas történet alatt el is felejtették, hogy éhesek, mint mindig. Mire a mama leszállt, egyszerre kezdtek el kiabálni. A hangzavarban szegény cinke mama csak a fejét kapkodta. Nem is értette, hogy miféle kosarakról, égzengésről, hősökről csipognak a kicsinyei. Úgy hallom, jól szórakoztak, nevetett vidáma, miután a kukacokat a kicsik csőrébe rakta, és így egy pillanatra mégiscsak csend lett. Köszönöm szépen, hogy vigyázott a madárkáimra. Remélem, nem fárasztották el nagyon az apróságok. Tudom, kicsit hangosak tudnak lenni. Ugyan, azt hiszem, kellemes napot töltöttünk együtt, mosolygott az ingókő. Meséltem nekik a régi szép időkről. Máskor is az ingókő vigyázzon ránk, mami, csipogtak két falat között a fiókák. Szívesen megteszem. Azt hiszem, még pár millió évet itt leszek, döcögött a szikla. A délutáni napfény kellemesen tűzött a sziklára, a hosszú nap után jó volt a zuzmóit a fényben megfürözteni. Álmosan, de boldogan tért nyugovóra a pákozdi fennsík tetején. Egyszer, ha ti is arra jártok, hallgassátok meg a meséjét.
5: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, ifjam Bazsinka József vagyok. A ma esti mese az emlékezés fontosságáról fog szólni. Arról, hogy fontos visszaidéznünk a régi történeteinket, hiszen azok példát mutatnak nekünk. Fecske László, egy fűzfa emlékei. Egy fáradt vándorlegény sétált a pusztában. A nap olyan erősen sütött, hogy a legény homlokáról csak úgy csorgott a verejték. Alig várta, hogy egy fa árnyékában megpihenhessen. Az égre tekintve fohászkodott ezügyben, a teremtővel jó kapcsolatot ápolt, így aztán a könyörgése hamar meghallgatásra talált, egy terebélyes, szomorú fűz rajzolódott ki a távolban. Az ifjú lihegve ballagott el a fáig, s igencsak örvendezett az árnyéknak, hát még amikor megpillantotta a fűzfa mögötti gémes kutat, amelyből azonnyomban friss vizet fúzott fel magának. Úgy kortyolta, olyan szomjasan, hogy majd félrenyelt. Köszönöm, uram. Tekintett az ég felé, közben az álláról az inge alá gördültek a frissítő vízcseppek. Ez most igazán jól esett. A legény a fa tövéhez sétált, letelepedett, elővett a tarisznyájából egy fél cipót, egy darab szalonnát, egy rövidke kolbászt, és jó ízűen nekilátott az ebédnek. Hajjaj, hangzott valahonnan. A fiú mozdulatlanná vált. Jobbra, majd balra fordította a fejét, de nem látott senkit. Azt hitte, hogy csak képzelődik a nagy kánikula miatt, így aztán folytatta az evést. De aztán megint csak, hajjaj! A legényi már felpattan. Lenyelte a szájában lévő falatot, és körbesétálta a fát. Ki mondta, hogy hajjaj? Kiáltotta a pusztába. Hát, csak én, felelte a szomorú fűz. A fiú a fára nézett. Úgy meresztette a szemét, mint aki csodát lát. Tulajdonképpen azt is látott, hiszen beszélő fáról sehol nem írnak a nagy könyvek. És miért sóhajtottál? Kérdezte tőle a vándorlegény. Csak nem fáj valamit? Egy öreg szomorú fűz gyakran szokott sóhajtozni. Én például akkor is szoktam, amikor eszembe jutnak a régi emlékeim. Van, amire boldogan, van, amire szomorúan emlékszem vissza. De olyan is előfordul, hogy pusztán jó kedvemből sóhajtozom. Egy szomorú fűznek tudniillik öröm sóhajtozni. Olyan ez, mint egy torna. Szinte érzem, hogy ilyenkor átjárja a törzsemet az éltető víz. A legény visszaült a fűbe, ezúttal a fával szembe, és tovább kérdezősködött. Na és milyen emlékeid vannak? Sokfélék. Eddig életem során jó néhány dolgot láttam már, mondta a szomorú fűz. Pusztító árvizet, nagy csatákat. De tanulja voltam a körülöttem lévő erdő kiirtásának is. Több alkalommal megcsorkított már a vihar, de még a nagy havazások is. Én azonban mindig erőre kaptam, és a letört ágaim helyett újakat hajtottam. Nem adtam fel a reményt. Ezt a hozzáállást az emberektől tanultam. Sok eseményt átéltem az évek alatt. Ma például egy fontos napra emlékezem. Milyen napra? Kérdezte a fiú. A fa ismét sóhajtott egy nagyot, csak aztán kezdett mesélni egy régi történetet. Ez a föld, amelyen vándorolsz, egykor magyar vidék volt. Boldogan éltek errefelé a népek, de aztán a világ megváltozott, és a magyar embereknek messze földről döntöttek a sorsukról. Ez nem hangzik túl jól, mondta a fiú. Nem is örült ennek senki sem, folytatta a fa. Így aztán az országukat féltő bátor emberek fellázadtak, és összefogtak, hogy megvédjék a hazájukat. És sikerült nekik? Kérdezte a legény. A fűzfa ismét nagyot sóhajtott. Sajnos nem. A szabadságért vívott hősies harcban végül elbuktak. De az arcukat sosem felejtem el. Láttam őket elvonulni a poros utakon. A szívük tele volt reménnyel, és hittek benne, hogy egyszer boldogabb és igazságosabb lesz az ország. Bátran küzdöttek egymásért és a magyar emberekért. A legény lélegzett visszafojtva hallgatta az öreg fűzfát, még pislogni is elfelejtett. Rég volt, de igaz volt, mondta a fa, és meglengette a koronáját a feltámadó szélben. Azóta is őrzöm az emléküket a susogó ágaim között. Amikor meglengeti a szél a leveleimet, mindig rájuk gondolok. Tudod, kedves vándor, a jó emberekre sokáig emlékeznek, de a bátor hősök története örökké ott él a szívekben.
5: Amit most hallgatsz, az a
8: Csukásmese Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, a radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki. Nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek? Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc, Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám, jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte, mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó. Hova tűnt és hol van? Ez az. Ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
2: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Bogyó, a barátai vagyunk.
2: Igen, mondta Pompom is a bal füléről. Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
2: Mi az a nagy baj? Kiáltott utána Bogyó. Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj, kiáltott vissza a madár.
1: Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát.
2: Pszt! Pisszegett neki Bogyó.
1: Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
2: Hogy kerültél ide, illetve oda? Kérdezte Bogyó.
3: Haj-haj! Sóhajtozott Gombóc Artúr.
1: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtoz közben, mert azzal csak az időt húzod, kérte Bogyó.
3: Jó, egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
2: Nincs kedved helyet cserélni velem? Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán.
3: Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
1: Bogyó töprengett, Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz.
4: Kiszabadítunk, mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
2: Jó, mondta Gombóc Artúr.
4: És most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
2: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe.
1: A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte. Mi tetszik?
5: Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó, és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
2: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárból büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Azán bizony, örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér!
1: Majd Bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt.
2: Mondtam már, hogy nem eladó.
1: Bogyó kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
5: Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom.
1: De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
5: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók,
1: magyarázta Pompom.
5: Gyerünk, mondta Bogyó,
1: majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek és kiszabadítják. De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott meg lógatta a fejét.
0: Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik,

0: be. Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
1: Nyomon vagyunk, rikkantott a pompom.
0: Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előlépkedett peckesen az őrmester. Nincsenben semmi különös, a különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja, és egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy sírórívó zebrába ütköztek, aki, mikor egy-egy kicsit abba hagyta a sírás-sívást, így panaszkodott.
1: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
2: Ki van írva? Vigasztalta Bogyó, de a zebra csak legyintett.
1: És aki nem tud olvasni, he? Mert például én se tudok olvasni. Jaj nekem!
0: Ott hagyták a sírórívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod, szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
1: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
2: És miért sejpítesz, kérdezte Bogyó.
1: Hát éppen ez az.
0: Sejpítette az oroszlán, s egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt.
2: Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort. Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
0: supánkodott az oroszlán.
1: De azért köszönöm.
0: Bogyóék ott hagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba.
2: Radírpók! Radírpók!
0: Pompom is belesuttogott.
2: Radírpók!
3: Tessék! Hangzott a lyukból.
2: Hova mész?
0: Kérdezte Bogyó.
3: Ausztráliába, mondta a radírpók.
2: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
3: Mert az van szemben. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
0: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
2: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős!
3: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
2: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
3: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el,
0: és kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
3: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még menne vagyok a radírozásba.
0: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó. Elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbárusra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
3: Jó,
0: mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába. Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
3: Semmi az egész,
0: legyintett a radírpók. Majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gombóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
3: Most már ismerjük egymást, kérdezte Gombóc Artúr.
2: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már!
0: Gombóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába.
2: Útközben bogyó rákcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
0: Hova mész? Kérdezte bogyó. Maradj itt!
3: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
2: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
0: Lépj be a köztisztasági hivatalba, biztosan felvesznek. És itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
2: A radírpók nagyon boldog lett.
3: Ez az, ez nekem való.
2: S rögtön neki is látott radírozni, messziről kiáltott vissza.
3: A hivatalba utána is ráérek belépni.
4: A Radírpók című mesét hallottátok. Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
5: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd miért búsulsz. Hogy ne búsulnék? Mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a mennyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
4: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Nincs szebb állat, mint a lúr, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
4: Csukás meserádió. Csukás meserádió. Még egy mese.

0: a róka meg a daru vendégsége. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Találkozik a róka a daruval, s kérdi: hol jártál, darukoma? A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, róka koma, merre jártál? Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az éterről mi jut az eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget. Jól van, róka koma. Kinél rendezzük? Előbb nálam, aztán pedig nálad. Holnap ebédre gyere hozzám. Megyek, de nekem hosszú nyakú edényben add az ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. Na, róka koma, holnap délben te gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal hosszú nyakú edényből enni nem tudok. Szerzett a daru másnapra néhány szép halat, sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett. Kérdi a daru: talán haragszol, róka koma? Hát már hogy ne haragudnék, darukoma, amikor te finom ételt eszel, s nekem csak a rossza jutott. Azt felelte erre a daru: ugyan, édes rókakoma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár.
0: A Róka meg a daru vendégsége című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Üdvözlet, földlakók! Mint ezt bizonyára jól tudjátok, 1980-ban Farkas Bertalan első magyarként jutott ki a világűrbe. Berci akkor magával vitte a tévémacit, bejelentkezett a köztelevízióba, és élőben olvasta fel az esti mesét a magyar gyerekeknek. Én ma abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy magamban hozhattam ugyanezt a tévémacit, és mesélhetek nektek én is. Egy olyan mesét fogok elmondani, ami nem csak nekem fontos, hanem minden magyarnak szimbolikus jelentőségű. A történet Magyarország eredetét meséli el, egyik főszereplője pedig a Hunor program jelvényének is egy központ jeleme.
4: Móra Ferenc, Reggel csodaszarvasról. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmeséljétek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. Hallgassátok meg! Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres nevezetes fejedelem, akit Nimrodnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája volt, ménese ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem a két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű regény volt mindkettő. Sasa szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Nimród is, akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége, Enék királynő: nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákopatod a gyerekeket a vadászatra. Ahogy az Isten akarja, felelte mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell azokat már félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiúk apjuk el nélkül is elmentek vadászni. Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak a kíséretükkel, 50 Deli Levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárdájuk számtalan madat letelített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkan fel előttük. De olyan ám, amilyet még sosem láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt? Kiáltott Hunor, lovára pattanva. Legjobb volna eleven elfogni, és az a vinni édesanyánknak. Azzal felszökött a palipájára magyar is. Hajrá 100 vitézükkel utána a csodaszarvasnak. Álkon bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűről tisztásba, mezőből beregbe. Reggeltől napszáltáig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagy ötszökkent a gyönyörű állat, és egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, és csudaszép tájékot láttak meg maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz nyüzsög a folyóban a hal. Helyöcsém, szeretnék én is csátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szendékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimrod fejedelem helyben is hagyta a szándékukat, csak Enné királyné sopánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki a gyors ruhátokat? Majd csak áld az Isten arra valakit, bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csak ugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a 100 vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtásával. Táncoltak, bujócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint lilion virágok a szélben. Hunor és magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön és mosson ránk? Ebből lesz csak nagy lakodalom? Úgy is lett. Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki. Én az urad leszek, te a feleségem. Ásókapa válaszol el bennünket egymástól. Hunornak és magyarnak jutott a két királylány. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, és azok voltak a hunok. A keleti fele pedig magyar Leventének, és ezek utódjait nevezték a magyaroknak. Az országot Szittya országnak. Ez a szép mondat pedig szájon tovább is, szájról szájra. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Új Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum Brum Bruno, a lovagló művész. Brum Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa méz, bár bársonybocs vagyok. Ha brummogok, hát megremeg az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medve gyerek, de ti ne féljetek. Bizony, brum brum, gyia, gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum Brum Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát ha vad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, s ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló! Kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovagló művész. Itt vagyok én, a lovagló művész, ott vagy te, a ló. Gyere közelebb. De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno. Beszélhetünk másképp is. Brum Brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. Ezer üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum Brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. BBB meglengette a kötelet, a kötél megfeszült, a ló nyihogott, BBB nevetett. Brum Brum Bruno felugrott a vadló hátára, hopp, égni, fent vagyok a ló hátán. De még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta BBB, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum Brum Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskola kerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. BBB a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre, én is a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum Brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskola kerülő! Én leszek a tanárod! Brum Brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke! Fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Rips Robs fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. kikiabált a levelek közül. Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg! A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. Bibi elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum-brum-brúnó diadalmasan mosolygott, hogy lám, ennyi az egész. Egyszerű ez. Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát. Újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom, kettőnk közül ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. És csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmegett meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum-Brum-Brúnó dirmegett meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka tolli begett a fején, így volt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúró szemmel nézett. Félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, mit lát? Mit keres itt ez a sápadt arcú városlakó, plusz tányértalpú bársony bocs? Ez az én vadászterületem. A szőrmók indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íjhúrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadt arcú Brum-Brum-Brúnó célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiáról, se a nyílveszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvesző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Brúnó! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvessző. Futott Brum-Brum-Brúnó, ahogy a lába bírta, és közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum-Brúnót. Brum-Brum-Brúnó nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled. Ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszol, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti. Bébébé tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass. Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum-Brúnó örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovagló művész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum-Brúnó is felnézett. Mi csak? mondta csodálkozva. 1000 üveg málna szörp. Te meg ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass! Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló! Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás, minden bele. Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba értek. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek, mosolyog te is, de azért vágtass, oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél, ott osztják a bizonyítványt. Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját. Éljen Brum Brum Bruno, a tányértalpú lovagló művész! No és a lova?
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
0: Műsorajánlót hallottatok.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A szúnyog és az oroszlán. Ismeritek a szúnyogokat? Tudjátok, ők azok az apró zümmögő lények, akik meleg nyári estéken csapatokba verődve járják táncukat a lámpafényben. Ha pedig megéheznek, gyorsan keresnek valakit, akit észrevétlenül megcsíphetnek. A szúnyogok a legszívesebben a vizek partján tanyáznak, a nádasok és sások rejtekében várják kedvenc étkezésüket, a vacsorát. S ha nem akad senki a közelben, akit megcsíphetnek, bátran továbbállnak. Történetünk egy vakmerő szúnyogról szól, aki az egész raj legkíváncsibb példánya volt. Már lárva korában is folyton elcsatangolt a többiektől, s mikor végre rovarrá fejlődött, igazi kalandor lett belőle. Egy délután, mikor a szúnyograj éppen a folyópartra igyekezett, hősünk, a kalandvágyó szúnyog, megpillantott egy hatalmas oroszlánt, amint az egyik fa árnyékában az ebéd utáni siestáját töltötte. Az aprócska szúnyogot nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy erejét fitoktatva megküzdjön az állatok királyával. Addig-addig morfondírozott magában, míg rászánta magát, és közelebb lopózott az alvó oroszlánhoz. Körberepülte egyszer, körberepülte kétszer, és közben körültekintően kiválasztotta a legmegfelelőbb pontot az oroszlán hátán. Majd mikor elég bátorságot gyűjtött hozzá, apró szívókáját belemélyeztette a nagymacska bőrébe, és megcsípte. A szúnyog izgatottan várta, mit lép a félelmetes oroszlán, ám az meg sem moccant. Úgy látszik, olyan erős vagyok, hogy egy csípéssel leterítettem. Repesett az örömtől a szúnyog, és jókedvében még egyszer megszúrta. Közben az oroszlán olyan mélyen szundított, hogy észre sem vette, hogy egy zizegő szúnyog célba vette. Ugyanis a vadmacska éppen ízletes lakomákról, óriási darab húsokról álmodozott, és ilyenkor semmi sem zavarhatta meg. A vakmerő hősünk olyan büszke volt magára, hogy még leírt néhány kört a levegőben az oroszlán teteme felett, majd visszaindult társaihoz, hogy elújságolhassa, micsoda fenevaddal sikerült megküzdenie. A szúnyogcsapat éppen a folyóparton a nádas levelein sütkérezett, mikor egyszer csak vidám zümmögést hallottak. Képzeljétek, micsoda hírem van? Én egyedül legyőztem a hatalmas és rémisztő oroszlánt, hencegett a kalandorunk. Na persze, nevetgéltek gúnyosan a többiek, ám a bátor szúnyog nem tágított. Pedig így volt, elég volt két szúrás, és többé már fel sem kelt. De ha nem hisztek nekem, nézzétek meg magatok! A seregnyi kétkedő szúnyog kapva kapott az alkalmon, és mindannyian felkerekedtek, hogy megtekintsék az elejtett tetemet. A bátor szúnyog repült elől, büszkén vezette társait a fák közé. Na, most majd meglátják, hogy mégiscsak igazat mondtam. Nincs is nálam vakmerőbb szúnyog a csapatban, gondolta magában. Mikor odaértek, az oroszlán még mindig ott hevert mozdulatlanul az árnyékban, s valóban úgy tűnt, mintha halott volna. Akkor a szúnyograj legöregebbjei összegyűltek, és óvatosan megközelítették az oroszlánt, hogy alaposan kivizsgálják, igazat mondott-e az ifjú szúnyog. A bölcsek megkeresték a csípés helyét, többször körbe zümmögték az állatot, de az továbbra sem moccant. Úgy tűnik, a barátunk igazat mondott. Az állatok királya csak ugyan halott, zizegte a raj vezetője. Erre a szúnyogok egyszerre mind üdvrivalgásban törtek ki, és újongva ünnepelték a bátor kis szúnyogot. Mind a hányan voltak, egyszerre örömtáncot jártak az oroszlán felett, majd egyenként körbe repülték, és bele-bele csíptek a nagymacskába. Először csak óvatosan, félve közelítették meg,
majd egyre bátrabbak lettek. Volt, aki a fülébe zizegett, egy másik az orrába csípett, és mindannyian hangosan újjongtak és zümmögtek. Közben az oroszlán pedig édes álmaiba merülve szúnyókált. Ám a szüntelen csípkelődés hamarosan megtette a hatását, és a nagymacska kisvártatva viszketni kezdett. Ahhoz lusta volt, hogy felkeljen, és a mancsával vakarózzon, ezért inkább csak kényelmesen körbe suhintott egyet a farkával. Hanem a suhintás olyan erősre sikeredett, hogy az útjában lévő összeszúnyogot elsöpörte, és az önfeledten ünneplő szúnyogok ájultan potyogtak a földre. Néhány órába is beletelt, mire a szúnyogok magukhoz tértek. Csalódottan vették tudomásul, hogy az oroszlánnak kutya baja sem esett néhány viszkető csípést kivéve. A kótyagos szúnyogok szégyenkezve hagyták ott az oroszlánt a fa alatt, s többé még csak a közelébe sem mentek az állatok királyának. A vakmerő szúnyog pedig megtanulta, hogy soha többé ne kérkedjen semmi.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A Solymári csóga. Felolvassa Kőszegi Ákos. Magyar népmese. Igazságos Mátyás királyról tudnivaló, hogy úrtól, szegénytől egyformán megkívánta a kötelességtudást. Aki a kötelességének eleget nem tett, azt hamar ráncba szedte. Egyszer a solymáriakat kapta kötelességmulasztáson a király. Megtudta, hogy 3 esztendeje nem fizettek már egy batka adót se. Nosza, szalajtott is mindjárt egy lovas stafétát a solymáriakhoz. Azt üzente urunk királyunk, hogy nyomban fölmenjen hozzá a solymári bíró, mert beszélni akar a fejével. Trombitálta ki a staféta a solymári piacon. Ha holnap ilyenkorra ott nem lesz a budai várban, holnap után ilyenkorra már a lábához kerül a feje. Azzal a követ elnyargalt, a solymári bíró pedig földhöz pukkantotta a bírósüveget. Ebb legyen solymári bíró, nem én! Fohászkodta el magát. Keressetek a süvegbe más embert! Nekem drágább a fejem a süvegnél! Nosza, a kisbíró kapta a süveget, s bekopogtatott vele minden háznál. De bizony senki se akarta beledugni a fejét. Bújkáltak előle, ki padlásra, ki pincébe. Nem kívánkozott Solymáron senki sem bíró lenni. Utoljára aztán a falu végén talált a kisbíró egy bojtárlegényt, aki nem szaladt el a süveg elől. Irhás subán hevert a szép gyepen, s onnan hegyesen fütyörészett, mint a rigó. No, öcsém, toppant elé a kisbíró, téged az isteni solymári bírónak teremtett. Már miért teremtett volna? Tátotta el száját a legényke. Azért, mert ilyen szépen tudsz fütyülni. Márpedig most az a törvény, hogy azt választjuk bírónak, aki legszebben fütyül. Hát ez szép törvény, húzta a fejébe a fiú a söveget. Csak azt szeretném most már tudni, mi lesz a hivatalom. Kereke világon semmi egyéb, csak a süveget kell hordoznod és fütyülgetned benne napszámra. Most pedig fölmégy Budára a királyhoz, mert nagyon szeretne veled megismerkedni. Én is ő vele, bólintott rá a legényke jókedvűen. Azzal a nyakába akasztotta a tarisznyáját, s napáldozattáján már a budai vár tövében kocogott. Azaz, hogy nem nagyon kocogott, mert egy öreg csókát látott tollászkodni a kökénybokrok közt, s egyszerre meglassította a menést. No, ezt megfogjuk, kapta le a bírósüveget, s hirtelen ráborította a madárra. Gyere a tarisznyába, ne mondják a solymáriak, hogy üres kézzel tértem meg Budáról. Azzal betarisznyálta a csókát, s most már csak ugyan meg se állt addig, míg a királyi vár ajtónállója keresztbe nem fektette előtte az ásóját.
3: Ki vagy? Mit akarsz?
2: Én bizony a solymári bíró vagyok, mondta kevélyen a bojtár. A királyhoz igyekszem, mert szeretne velem megismerkedni. Bizonyosan az adót hozza a tarisznyában, súgtak össze az udvari népek, és bevezették a solymári legényt a király elé a madaras szobába. Mert hogy szavam ne felejtsem, élt-halt Mátyás a szép szavú madarakért. Most is tele volt mind a két válla csízzel, pintyőkével, a tenyerében meg egy tarka-barka madárka fütyörészgetett. Szép jó estét! Billent be az ajtón, és mindjárt megkérdezte a madaras embert, melyik e közt a sok tarka madár közt a király. Én vagyok, szögezte rá a szemét a madaras ember. Hát te ki fia csikaja vagy? Ugyanúgy-e, hát csak ugyan kell med az, mosolyodott el a solymári bojtár. Majd meg nem ismertem a sok madara közt. Hát én meg a solymári bíró vagyok. Úgy, te vagy az a híres, rebbentette el magától Mátyás haragosan a madarakat. Hát miért nem szoktátok ti az adót elküldeni?
3: Micsoda,
2: csóválta meg a boltár a bírós üveget. Hát még most se ért ide. Pedig mink egyebet se csinálunk 3 esztendeje, csak az adót küldjük. Eredj adó, Budavárba, eredj! No de erre a tréfára már csak ugyan megharagudott Mátyás, s fölemelte az aranygombos botját, hogy a nyaka közé szedjen a követnek. De az megneszelte a szándékát, s egyszerre kiugrott a madaras szobából. De nem csak kiugrott, hanem a kilincset is úgy megkapta a 2 markával, hogy Mátyás ki nem bírt szaladni utána, akárhogy rángatta az ajtót. Eresz ki, te ember! Mondta félig bosszúsan, félig nevetve, mert mulattatta is egy kicsit a legényke együgyűsége. Nem addig, míg a botodat ki nem adod, uram, mert még valami kárt tehetnél bennem, alkudott a solymári bíró, s nagy jókedvében olyan fütyülést csapott, mint 100 fekete rigó. Mátyásnak elmúlt a haragja, ahogy a fütyülést meghallotta. Azt hitte, valami ritka madár, s megbékülve kiabált ki a szobából. Megállj, te ember! Még az adót is elengedem, ha azt a szép szavú madarat nekem adod. Nagyon szívesen, egyezett bele a bojtár, s egyszerre eleresztette a kilincset. Ha nem megállj, uram, majd én veszem ki a tarisznyából a madarat, mert nagyon fürge portéka ám ez. Ki is nyitotta a tarisznyát hirtelen, azzal hús, úgy kirepült belőle a csóka, mintha soha benne se lett volna. Éjnye, te csiribiri ember, gyulladt megint haragra a király, hiszen nem is rigó volt az, hanem csóka. Hát persze, hogy az volt, hagyta helyben a bojtár. Tudnivaló, hogy Solymáron úgy fütyül a csóka, mint máshol a rigó. No, azt szeretném én hallani, fenyegette meg Mátyás az ujjával a bojtárt. A színem elé ne kerüljetek többet, míg fütyülő csókát nem hoztok. Add írásba, uram királyom, borult térdre rimánkodva a bojtár, mert másképp el nem hiszik otthon, hogy ilyen bölcs parancsot adtál nekem. Vígan ballagott haza a solymári bíró. Vitte a tarisznyában a nagy pecsétes írást, hogy solymári embernek nem szabad a király színe elé addig kerülni, míg olyan csókát nem fognak, amelyik úgy fütyül, mint a fekete rigó. S üzengethetett ezután a kincstartó az adóért. Mindjárt a király keze írását tartották a követ orra alá. Nem találtuk még meg a fütyülő csókát.
4: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold. A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tevjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted?
2: Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti.
1: Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el?
2: Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás.
1: Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három

0: meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért.
1: Tüskés hátul figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ógrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész.
0: Igen, igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész. Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt. Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
2: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

kecske gidák, meg a farkas. Erdő szélén házikó, abban lakik kecske apó. Hazavárja kecske mama és két kis gida. De az erdőből veszély fenyeget, ordas farkas közeleg. Kecske mama egyet gondol, a kis gidáknak friss fűért indul. Hanem mielőtt elválnak, ellátja őket jó tanáccsal. Kis gidáim, elmegyek, de míg oda vagyok, senkit be ne eresszetek. Óvakodjatok a farkastól, és csak engem engedjetek be. Megismertek majd magas hangomról. Kiáltsátok! Ha anyánk vagy, mutasd fehér lábadat, így a farkas hoppon marad, neki kívül tágasabb. Elindul a kecske mama, egyedül marad a két kis gida. Közben a farkas a ház mögött várja, hogy megegye őket vacsorára. Odaoson az ajtóhoz, s nyájas hangon bekopog. Eresszetek be, kis gidáim! Anyátok vár itt kinn! Furcsálja a két gida, a hang nem hasonlít anyjukéra. Ki is kiáltanak. Ha anyánk vagy, mutasd fehér lábadat! Pórul jár a farkas, mikor megmutatja, fekete a tappancsa. Megfogadják a gidák az intelmet, és az ordas kinreked. No, a farkas egyet gondol, és a faluba lohol. Egyenest a pékhez siet, a lisztben meghempereg. Már liszttől fehéren fut Izibe, s kéri a gidákat. Anyátok vagyok, engedjetek be! Ha anyánk vagy, mutasd fehér lábadat, kiáltja a két gida. A gasz farkas lisztes lábát bedugja, és fehérnek látja a kis gida. Így azt hiszi, anyjának ajtót tár, és beengedi a toportyánt. Azzal az ordas nagyot ugrik, a gidáknak nekiesik. Le is nyeli őket egyben, órák óta várt éhesen. Azzal jól lakottan befekszik a kémény alá, nagy szuszogva. Hazaér a kecske mama, várja, hogy beengedje két kisfia. A farkas ki is kiállt, miként előbb a gidák. Ha anyánk vagy, mutasd fehér lábadat! De a kecske mama rájön a cselre egy-kettőre, s felmászik a tetőre. Ott a kémény alatt látszik a farkas nagy hasa, benne a két kis gida. Anyjuk pedig utcu neki, magát a kéménybe veti. Ráesik a gonosz nagy hasára. Kiszakad az hamarjába. A gidák pedig kiesnek, s nem tudják, hol ébredtek. Megörülnek anyjuknak, aki ellátta baját a farkasnak. Közben beesteledik, kecske apó is megérkezik. Elmesélnek neki mindent, csak nevetnek az egészen.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Bence Ilona vagyok, és Vadadi Adrián Nem akarok aludni című meséjével szeretnélek megismertetni benneteket. Mivel Ákos nagyon korán jár óvodába, a délutáni alvásnál mindig szokott aludni. Zsófi is elalszik ebéd után, mert az apukája későn jár haza a munkából. Ezért ők, hogy még együtt lehessen a család, minden este későn kerülnek ágyba. Lea nem szereti a délutáni pihenőt, mert ő sosem tud aludni. Már otthon indulás előtt könyörögni kezd az anyukájának, hogy ebéd után vigye haza. Az óvodában mindent megtesz, hogy minél később kerüljön ágyba. Sokáig mossa a fogát, aztán a szekrényben hosszan keresgéli az alvó állatát, a levetett ruháit háromszor is összehajtogatja, mire a kis szék támlájára teszi. Amikor pedig végre lefekszik, egész alvásidő alatt csak forgolódik. Lea szinte sosem fáradt. Csak néha-néha, ahogy az óvonéni mondja, ünnepnapokon szenderedik el egy-egy fél órára. Az óvonéni mindenfélét kitalált már, hogy könnyebben teljen le a alvás ideje. Volt úgy, hogy az ablak alá tette az ágyát, résnyire kinyitotta a spalettát, hogy bejöhessen egy kis fény, és mesekönyvet adott a kezébe. De Lea gyorsan átlapozta a könyvet, aztán unatkozott tovább. Egyedül nem szeretett képeket nézegetni, csak amikor Dorcival és Majával lapozgatnak. Olyankor minden oldalon rácsapnak a legaranyosabb cicára, vagy a leghosszabb hajú királylányra, és azt kiabálják: "Stipp és stopp, az enyém!" Már az is előfordult, hogy az óvónéni maga mellé ültette az asztalhoz. Amíg ő a naplóba írogatott, addig le a színes kígyókat vágott, a kígyóknak zöld tavat rajzolt, a tóba vízililiomot ragasztott. Akkor meg a többi gyermek kezdett rá, akik ha addig nem is aludtak, de azért nyugodtan pihentek az ágyukban. Én is rajzolni szeretnék. Ha mindannyian felkeltek, félek, nem tudnátok olyan csendben maradni, hogy ne ébresszük fel az alvó gyermekeket, válaszolta az óvónéni, és inkább Leát is visszafektette az ágyába. Lea ma különösen nyugtalan volt. Amióta vége lett a mesének, azt leste, kivel lehetne egy jót trécselni.
3: Ákos! Súgta oda a mellette alvó kisfiúnak.
2: De Ákos nem figyelt oda. Lea átdugta a lábát az ágyára, és a lábujjával meglebegtette a takaróját, hát ha felébred.
3: Lea,
2: szólt rá halkan az óvónéni, hagyd Ákost aludni. Lea a másik oldalára fordult. Egy darabig játszott a lepedő lelógó gumiával, az ágy lábára tekerte, aztán meg a csuklójára. Utána az ágyról lelógva a parketta csíkjai közé szorult morzsákat piszkálta ki, majd az okniát húzogatta fel a térdéig, és tolta le ismét a bokájáig. Amikor ezt is megunta, Zsófit kezdte el szólongatni.
3: Psz, psz, Zsófi, Zsófi,
2: sziszegte. De ő sem mozdult, már a mese közepe óta az igazak álmát aludta.
3: Lea, maradj nyugton, ne ébreszd fel Zsófit, kérte az óvónéni.
2: De a lovacskája már ki is bújt a takaró alól, és körben nyargalta a környéket, aztán meg a párnája vetett hármas szaltót a levegőben, majd egymás után kétszer kiment pisilni. És amikor már nem volt mit tenni, rákezdte a kérdezősködést.
3: Mikor kelünk fel?
2: Az óvónéni megelégelte le a fáradhatatlan nyüzsgését. Letette a tollát, becsukta a naplót, amit épp írogatott, felállt az asztaltól, és odament le a ágyához.
3: Most figyelj te a gyermekekre,
2: mondta, én lefekszem aludni. Azzal bebújt le a ágyába, és a fejére húzta a takarót.
4: Leának tetszett az új szerep. Még sosem volt kis óvónéni.
2: Az asztalra könyökölt, és végigjáratta a tekintetét a félhomályba borult csoportszobán. Arra várt, hogy rászólhasson Zétényre, hogy nem ott szorogjon olyan hevesen, mert felébreszti Dorcit. Esetleg megkérhesse Danit, forduljon meg az ágyán és hagyja békén Györgyöt, vagy elvehesse Majától az alvós barátját, mert balettozik a takaróján. De az óvónénivel olyan halkan cseréltek helyet, hogy senki sem vette észre, így mozdulatlan maradt minden. A gyermekek csak feküdtek, meg sem moccantak.
4: Az óvónéni viszont nem feküdt olyan nyugodtan. A karjait kidugta a takaró alól, és lóbálni kezdte a magasban. Aztán tapsikolt a lábával. Lefeküdt a szőnyegre, majd visszamászott az ágyra. Lea nézte egy darabig a bohóckodást, aztán cérnavékony hangon megszólalt.
3: Ne viccelődj, óvónéni!
2: A gyermekek felemelték a fejüket a párnáról, és feléjük fordultak. Amint meglátták, kifekszik Lea ágyában, és mit össze nem rendetlenkedik, kuncorászni kezdtek.
4: Az óvónéni úgy tett, mintha meg sem hallotta volna le a kérését. Újabb és újabb bolondságot talált ki. A gyermekek meg egyre hangosabban kacaráztak. Lea nem győzött rájuk szólni.
3: Pszt, felébresztitek Ákost, mondta. Zsófi még aludni szeretne.
4: Aztán ráhúzta Zétény fejére a takarót. Befogta Dorci száját. De amikor látta, hogy minden hiába, sehogy sem tud csendet teremteni, oda ment az óvónénihez, és így szólt.
5: Most már cseréljük vissza.
2: Az óvónéni kimászott az ágyából, betakargatta Leát, és visszaült az asztalához, hogy befejezze a naplóírást. Nekem is van egy történetem az óvodai alvásról, mégpedig a gyermekem, amikor kis óvodás volt, mindig nagyon sokáig aludt az óvodában. Ő nagyon szeretett aludni. Ennek az oka az volt, hogy az apukájával mi mindig későn jöttünk haza, és ő mindig megvárt minket. Tehát későn feküdt le, reggel, amikor felébredt, nagyon álmos volt, még úgy az ágyban megitta a kakaóját, félálomban megmosta a fogát, még az autóban is aludta, míg elértünk az óvodába. És a délutánt bizony nagyon kihasználta, egész alvás idő alatt aludt. Később mesélte el, amikor már felnőtt volt, hogy nagyon érdekes volt számára, hogy amikor felébredt, általában úgy volt, hogy senki nem volt körülötte. Már minden gyerek kint játszott az udvaron, de ő még mindig csak aludt.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Huhogó Dugó történetét fogjátok hallani. Pompom ült az ágon, föl-le hintázott, mivel jött egy szellő és mozgatta az ágat. Susogott a levelek közt, egyszer így csinált, hogy zzzz. Azután meg így csinált, hogy hú. Pompom fél füllel a szellőt hallgatta, fél szemmel meg az utat leste, hogy jön-e már picúr. Mikor meglátta, hogy jön, nem törődött többet a szellővel, kihajolt és hangosan köszönt. Szia, picúr! Hova rohansz? Iskolába, mondta picúr. Egyáltalán nem rohanok, ebben a nagy melegben kinek van kedve rohanni? Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s vidáman dudorászott. Ma jó napom, pom van, pom-pom, pompás jó napom. Battyogtak, meg mászkáltak, mikor meglátták a fagylaltost, aki a kocsia mellett áldogált, és harsányan kiabált. Itt a fagylalt, hideg fagylalt, aki ebbe belenyal, nem kell neki más fagylalt. Őszi barack, de finom, karamell és eper, mána, aki látja, megkívánja. Picúr azonnal megkívánta a fagylaltot, a zsebében kotorászott apró pénz után. Csak egy adagra elég. Legfeljebb elfelezzük. A fagylaltoshoz mentek, picúr nyújtotta a pénzt. Kérek egy őszit, vagy epret, vagy mind a kettőből egy felet. A fagylaltos serényen kapirgált. Kanalával a fagylaltos tartályokban, majd csalódottan morgott meg, hümmögött. Ebben sincs. Ebben sincs. Ebben már csak maradék van. Ezt szégyellem eladni. Kikotorta a maradékot és bekapta. Elrohant a kocsijával, futtában kiabált visszafelé. Hozok másikat, hozok frisset. Várj meg! Picúr csalódottan nézett utána, morgolódva csóválta a fejét. Megette. Láttad? Mind megette. Pompom vigasztalta, nyugtatgatta. Ne búsulj, ne dühöng. Ha belegondolok, még jobb is. Úgy értem, hogy legalább nem jártál úgy, mint Huhogó Dugó, vagyis minden csapásban van haszon is, ha a jó oldalát kell nézni. De picúrt nem lehetett ilyen könnyen megvigasztalni, durcásan toppantott. Mit beszélsz? Mi abban a jó, hogy nem kaptam fagylaltot, és ki a csuda az a Dugó? Pompom örömmel látta, hogy sikerült elterelni a figyelmet az elfogyott fagylaltról. Gyorsan folytatta. Nem csak egy egyszerű dugó, nem, hanem Huhogó Dugó. Ez a teljes neve. Látom már, hogy még sose hallottál róla. Elmeséljem. Picúrnak felébredt a kíváncsisága, elfelejtette a fagylaltot. Meséld, majd a fák alatt megyünk az árnyékban, ott nem érezni ezt a nagy meleget. Pompom nagy levegőt vett, és elkezdte a mesét. Az egészet ott kell kezdenem, hogy Gombóc Artúr meglőtte a főnyereményt. Picúr csodálkozva bámult felfele, értetlenül rázta a fejét. Mit lőtt meg? Nem értem. Kezd újra. Pompom, hadonászva újra kezdte. Mit nem lehet ezen érteni? Na jó, akkor másképpen kezdem. De a vége ugyanaz. Szóval Gombóc Artúr elhatározta, hogy meglátogatja régi barátját, Durbelebumot, aki a céllövöldében dolgozott. Szia, Durbele! Hogy vagy? Szia, Artúr! Köszönöm kérdésed, Dur, jól vagyok. Dur, mert sokat kell durrogtatnom. Dur, dur, dur. Nagy a forgalom, dur. Azt látom, azaz hallom. Mondd csak, nincs a nyeremények között egy kis csokoládé? Valami parányi, vagy maradék is jó lenne. Elfogyott a hazai, és most vasárnap van, és zárva van minden. Durbelebum bólogatott két durranás között. Van, van, csoki is van. Ott a puska, próbált ki, lőj egyenest a célba. Gombóc Artúr fogott egy légpuskát, célzott és behunyta a szemét. A céllövöldés harsányan biztatta. Szelet kinyitni, puskát célra tartani, ravaszt elhúzni, bele a közepébe. Gombóc Artúr kinyitotta a szemét, és belelőtt a közepébe. A céllövöldés nagyot nézett, nem akart hinni a szemének. Hűha! Ez eltalálta. De hiszen ez eltalálta. Bent van a közepében. Gratulálok. Ritka szép lövés. Kisen néztem önből. Gombóc Artúr büszkén mosolygott. Akkor kérem a csokoládét. A céllövöldés a szemét forgatta, rázta a fejét. Még a csokoládé, nix csokoládé, azt minden pancsert tud lőni. Ön a főnyereményt lőtte. A főnyeremén ez az óriási üveg pezsgő. Francia, de legalábbis külföldi. Tessék, ha megnyerte, hadd vigye. Kérem a következőt. Gombóc Artúr mosolyogva vette át a főnyereményt, az az igazság, hogy jobban örült volna egy kisebb nyereménynek, vagyis a csokoládénak. Hazavitte a főnyereményt, otthon az asztalra tette, és hümmögve nézegette. Ilyen az én szerencsém. Egy üvegpezsgő, és tele van. Mit csináljak vele? Ahogy nézegette, eszébe jutott valami, és rögtön felvidult. Hopp, megvan. Jó lesz a születésnapomra. Meghívom a barátaimat, és pezsgővel ünnepelünk, de előbb jól lehűtöm. Kinyitotta a jégszekrényt, és beletette a pezsgőt a mélyhűtőbe. Eljött a nagy nap, a szülinap, és eljöttek a barátok. Ott ült az asztalnál radírpók, és madárvégű golyókapkodó. Gombóc Artúr büszkén elővette a pezsgőt a mélyhűtőből. A mélyhűtő olyan mélyen lehűtötte a pezsgőt, hogy csupa deres volt, meg zúzmarás. Pezsgő megfagyott. A dugó jégcsappá változott. Gombóc Artúr erőlködött, tekergette, feszegette a dugót, de nem tudta kihúzni. Lehelj rá, biztatták, akkor majd megolvad. Gombóc Artúr lehelt, huhogott. Ha, ho, ha, ho, ho, ho, ho. Hát, ahogy lehelgetett, meg huhogott, a dugó mérgesen visszahuhogott. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Gombóc Artúr csodálkozta nézte a dugót. Te huhogtál? A dugó még mérgesebben huhogott, meg krákogott, majd tüsszentett egy nadot, s végre megszólalt. Hapci, én huhogtam. Ki volt az a hülye, aki így lehűtött? Teljesen jégé fagytam. Teljesen megdermedtem. Teljesen szétfagytak a hangszálaim, és de dühös vagyok, és beszorultam ebbe a nyavajás üvegbe. De most világgá megyek, és majd megismeritek a nevemet, és reszkessetek huhogó dugótól. Az a kivágódott a pezsgős üvegből, ide-oda pattogott a szobában. Radírpók feje búbjára pattant, onnan madárvégű golyókapkodó fülére koppant, onnan Gombóc Artúr orrára zükkant. Gombóc Artúr gyorsan kinyitotta az ablakot, és huhó dugó kizúgott rajta. Gombóc Artúr az orrát tapogatta, Radírpók a feje búvját simogatta. Madárvégű golyókapkodó a fülét vakargatta, úgy néztek utána. Húgó dugó felalá rohangált a városban, meg össze-vissza pattogott, meg szanaszéjjel gurult, és félelmetesen húgott. Felpattant egy kéményre, amit a kéményseprő most tisztított meg, és rémisztően belehúgott. Lent a kéményseprő éppen a háziasszonynak magyarázta, hogy milyen szépen ki lett kotorva a kémény, ekkor meghallották a rémes huhogást. Huhog a kémény, riadozott a háziasszony, meg lehet őrülni ettől a huhogástól. A húzattól van, magyarázta a kéményseprő. De én nem szeretem, ha húhog a kéményem, perlekedett a háziasszony. Csináljon vele valamit, a húhogásért nem fizetek. Ám húhogó dugó már tovább gurult, s odaért egy kutyabolthoz. Egy vevő éppen egy kutyára alkudott, megmérte a fülét, megnézte a körmét, felborzolta a szőrét, a kutya némán tűrte szeriden áldogát. Szeretném megvenni ezt a kutyát, nagyon intelligens képe van, mondta a vevő. Az eladó lelkesen helyeselt, szélesen mosolyogva bólogatott. Az nem kifejezés, hogy intelligens. Vizslatott tovább a vevő. Aranyos a füle. Az nem kifejezés, hogy aranyos, vágta rá az eladó. Azért szeretném hallani a hangját is. Kényes vagyok a kutyaugatásra, mondta a vevő. Ezt a hangot meg lehet hallani. Bársonyos, fülbe mászó, és cseng, mint az ezüst harang, áradozott az eladó. Ekkor huhogó dugó a kutya hasa alá mászott, és égtelenül huhogott. De hiszen ez huhog. Gyomorból huhog. Nem veszek huhogó kutyát, szaladt ki a vevő a boltból. Huhogó dugó is kigurult, ott hagyta a magába roskadó eladót. Gurult és pattogott. Közben aprókat huhogott. Hu, hu, hu. Csak úgy, bele a levegőbe, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból. Egy parkba érkezett, ahol éppen egy tűzoltó zenekar próbált. Csillogtak a résztrombiták, villogtak a tűzoltó sisakok. A tamburmajor, vagyis a karmester egy fényes pálcával vezényelt. Most a vadászkürt kezdje el a szólóját. Csak szép lágyan, csak szép finoman. Egy, két, hár. Huhogó dugó a fa tetején csücsült a zenekar felett, és vigyorogva nézte a karmestert, és mikor intett a pálcájával, rémesen huhogni kezdett. Szállt a rémes huhogás a levegőben, a közönség nevetett, kacagott, a vadász kürtös elpirulva motyogott. Nem értem. Nem én huhogtam. Még bele se fújtam. A karmester dühösen tekergette a fejét, kereste, hogy ki huhogott bele a térzenébe. De huhogó dugó már messze járt, pattogott és huhogott. Amikor este lett, akkor tört ki a nagy riadalom, égszakadás, földindulás és világ vége, mert a sötétben még szörnyűbb, és még ijesztőbb lett a huhogás. Huhogó dugó össze-vissza huhogott, az emberek összerándultak a félelmetes huhogástól, és rémülten kiabáltak. Jaj, mihez? Jaj, kísértet! Belehuhogott a fülembe. Meneküljünk. Volt, aki bebújt az ágy alá, és volt, aki megkereste Gombóc Artúrt. Segíts rajtunk. Megőrülünk ettől a huhogástól. Kísértet jár a városban. Gombóc Artúr eltűnődve bólogatott, sejtette, hogy honnan fúj a szél. Nem kísértet, dünnyögte. Huhogó dugó, hüm-hüm és haj-haj. Ebben én is ludas vagyok, de most jóvá teszem. Elindult a huhogás nyomában, és megtalálta huhogó dugót. Szeliden így szólt hozzá. Jóvá teszem, amit vétettem. Ősszel majd elviszlek Afrikába, ott kiolvadsz, a jó melegben, és elmúlik a huhogásod. Addig is ellakhatsz nálam a kája mellett. Gyere velem! Pompom befejezte a mesét, s melegen elmosolyodott. Hazamentek a kája mellé, huhogó dugó egyre kevesebbet huhogott, kezdett kiolvadni a torka a jó melegben. Picúr az órájára nézett, ijedten. Hú, mindjárt becsengetnek, rohanjunk! Rohantak, lihegve és uhogva, s szerencsésen megérkeztek az iskolába. Pompom reménykedve kérdezte, Picúr, megvárhatlak? Picúr mosolyogva nézett vissza az ajtóból, megvárhatsz, hú!
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Vladimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Meglepetés a mamának. Elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is verekedtünk rajta. De nem nagyon. És mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy teamelegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. Két szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapkakutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett, összepuszult minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket. Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

és a szád. Csukd be a szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!